annak idején, annak a templomnak a dicsőségét. A fogságból hazatérőknek az első csoportjával jön vissza, ezt a csoportot pedig Zorobábel és Józsua főpap vezették. Hogy melyik is ez a történelmi korszak, csak néhány mondatban szeretném felfrissíteni. Nehémiás, Esdrás korszaka, ugye ez a két könyv, valamint Aggeus és Zakariás könyve, ez a négy könyv egy történelmi korszakról szól. Na most akkor egy kicsit úgy rakjuk össze gyorsan ezeket a mozaikokat. Lejár a 70 éves fogság Babilóniában, lejár a babiloni fogság uralma, hatalma, és jön, kicsoda jön, ki az, aki meghódítja, és megtöri a babiloni uralmat, és megmondani, tessék, a nevét, a nagy, hát Nabukodonozor, nagy babiloni király, ő meghal, jönnek további királyok, Círusz, pontosan Círusz volt a Médó Perzsia királya, aki egy éjszaka alatt, ja, tetszenek emlékezni, a falak alatt, az Eufrátesz medrében behatol, és elfoglalja Babilont, és azután kiterjeszti az uralmát, és a második nagy világbirodalom, a Médó-Perzsia birodalma veszi kezdetét. Círusz perzsa király első évében, Krisztus előtt 538-ban engedélyt ad a hazatérésre. Asszíria beolvasztott mindenkit, Babilónia csak a nagy fejeket próbálta átmosni, és azután hazaküldte őket. Médó-Perzsiának egy harmadik megközelítése volt, adjunk autonómiát a kisebbségnek, mert így tudjuk jól kezelni. Tehát küldjük haza őket, és adjunk központi támogatást, hadd bibelődjenek a maguk templomaival, a maguk Isten tiszteletével, addig csendben vannak, amíg a saját dolgaikat végzik. És így lefoglaljuk őket. És könnyebb őket úgy kezelni, hogy adunk nekik valamit, csendben vannak, de közben rajtuk tartjuk a kezünket és a szemünket. Tehát ez volt Médó-Perzsiának a politikája. Sőt, nem csak engedélyt ad a hazatérésre, hanem rendeletet, hogy építsenek ismét templomot az Úrnak. És a költségeket a központi költségvetésből fedezi, visszaadja a régi templomi edényeket, amit a babiloni király hozott el Jeruzsálemből. Ezekről mind Esdrás könyvében olvasunk. Az első fogolycsoport hazaindul 42 ezer férfi taggal, plusz az asszonyok és a gyerekek, és azonnal, ahogy hazaérnek, felállítják az égőáldozati oltárt. Tehát nagyon gyorsan munkához látnak. A következő évben hasonló lelkesedéssel dolgoznak, letették az új templomnak az alapkövét. Tehát van rendelet, van pénz, van lelkesedés, van munkaerő, tehát dolgoznak Isten munkájába. A harmadik évben azonban zavar támad, tetszenek tudni, amikor valami jól megy, annak el kell romlania. Hát itt is így van. Az Izrael földjén letelepedett idegen samaritánusok, ugye az asszírok jóvoltából, északi királyság úgy szűnik meg, hogy mindenkit deportálnak, és idegeneket telepítenek az északi királyság területére. Ezek a samaritánusok, akik átveszik, hát valamelyest az országnak a vallását, de magukkal hozták a sajátjaikat. És azt mondják Zorobábelnek, hogy látjuk, hogy mit csináltok, építetek egy szép templomot, hadd segítsünk mi is. És Esdrás könyvében olvastuk azt az udvariatlan választ, hogy köszönjük szépen, nem kérjük a segítséget, mi magunk akarunk templomot építeni, és ti maradjatok meg a saját dolgaitoknál, nem kérünk ebből. De mai szemmel ez nagyon udvariatlan dolog, nem igazán partneri viszony, de ha az akkori történelmet ismerjük, megértjük. Mert ők, a samaritánusok jogot és részt kívántak a templomból. Tehát úgy gondolták, hogy ez egy a föld istenei közül, ezért őket is megilleti a jog, hogy ennek az Istennek a dolgaiba beleszóljanak, előbb úgy, hogy besegítenek, azután úgy, hogy beleszólnak az Isten tiszteletbe, a liturgiába, tetszenek tudni, hogy van ez, hogy beengedni a kis súlyat, és azután az egész kell. Tehát körülbelül ez volt a samaritánusoknak a filozófiája, amit nyilván jól ismertek Zorobábelék, és azt mondták, hogy nem kérjük ezt a segítséget. Mi lett ennek a következmény? Hát azonnal írtak egy panaszlevelet Círusznak, hogy ez a nép lázadó nép. Mivel indokolják ezt a vádat?
azzal, hogy annak idején, 70 évvel azelőtt, mielőtt fogságba vitték volna Izrael népét, az utolsó királyok fellázadtak a káldeusok ellen. És lám-lám, ez a nép egy lázadó nép. És ha most megengedik, hogy felépítsék a templomot, megint az lesz, mint 70 évvel ezelőtt. Ugye mennyire ismerős a történelem. Amikor kell, akkor előveszünk valami régi dolgot. Hát ő ezt csinálta ekkor is, meg akkor is, és bárkinek fejéhez lehet vágni, hogy mi volt régen. Ennek az lett a következménye, hogy Círus és később az utódai leállítják a templom építését. Hogy állítják le? Úgyhogy leállítják a központi támogatásnak a folyósítását. Ez is ismerős történet. A zsidók lelkesedése elfogyott. Eszükbe sem jutott összefogással, a saját erőforrásaikkal, a lassúbb ütemben is, de végezni lehetne, folytatni lehetne az építkezést. Ehelyett azt mondták, nincs támogatás, nincs engedély, hagyjuk az egészet, és mindenki visszatért a saját istenkére, és ez már Ageus proféta könyve, elkezdték építeni a saját kényelmes házaikat. És lám, volt rá forrás. Az embernek a saját életéről van szó, kiderül, hogy van rá forrás. A templomról van szó, akkor miért nem fizet a központi költségvetés? És a templom építése leállt. 16 évvel a visszatérés után Dárius király második évében fogta hozzá újból az építéshez, amiatt, mert Aggeus és Zakariás próféta fölálltak, és azt mondták, hogy nem maradhatnak így a dolgok. Nem lehet az, hogy mindenki a maga dolgát végzi, és az Istenét elhanyagolja. És ez a nép engedély nélkül elkezdte építeni a templomot. Központi támogatás nélkül. Nyilván megint megy a panasz, de amikor Dárius értesül arról, hogy annak idején Círus király rendeletére indult el a templom építése, azt mondja, hogy mi a probléma? Hát annak idején a nagy előtt Círus ezt engedélyezte, támogatta, ő miért ne engedélyezné, és ahelyett, hogy leállítatta volna az építkezést, újabb forrásokat biztosít, és központi költségvetésből támogatja a templom felépítését. Ez lett az eredménye ennek a kezdeményezésnek. Dárius 6. évében, a 12. hónap 3. napján elkészül a templom, amit az első pászka ünnepen felszenteltek. Hát ez a rövid történelmi időszak, amiben zajlik ennek a könyvnek az üzenete, tehát Esdrás, Nehémiás, Aggeus és Zakariás könyvnek az egységes történelmi korszaka ez. Aggeus könyvét négy rövid kis részre lehetne felosztani. Az első üzenet a közömbösségnek a feddése. Leírja, hogy mik az asszály okai, valamint a nép válaszát a profétai üzenetre. A második üzenetben az első templom dicsősége miatti kesergést olvassuk, és a választ, hogy a második templom dicsősége ehhez képest milyen lesz. A harmadik üzenet a vallásos formák tiszteletéről szól, hogy ez nem elég. És engedelmességre hív, mert hogy erre van szükség, hogy valaki elnyerje Isten áldását. És a negyedik üzenet pedig az ellenkező nemzetek legyőzéséről szól, és a Zorobábelnek tett ígérettel zárul ez a könyv. A kulcs szó az ébredés. Ha megengedik, felolvasnám ezt a két fejezetet, valószínű néhány percet vesz igénybe, de annyira tömör, annyira szép fogalmazású könyv, hogy megéri ezt a néhány percet erre fordítani. Dárius király uralkodásának a második esztendejében, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Aggeus proféta által Zerubábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Józsua főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az úrháza újjáépítésének ideje. Az úr igéje azonban így szólt Aggeus proféta által.
hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban heve. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. És amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever. Ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot. A föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárasság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubábel, Sealtiel fia, és Józsa főpap, Jócádák fia, és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úrnak a szavára. Aggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Aggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubábelnek, a Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Józsua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán, a 6. hónap 24. napján, Dárius király uralkodása 2. esztendejében. A 7. hónap 24. napján így szólt az Úr Aggeus proféta által. Beszélj Zerubábellel, Sealtiel fiával, Júda helytartójával, és Józsa főpappal, Jócádák fiával, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük. Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye, szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest. Azért most légy bátor, Zerubábel, így szól az Úr. Légy bátor, te is Józsua a főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad, ne féljetek. Így szól a seregek ura. Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura. És ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Dárius uralkodásának 2. esztendejében, a 9. hónap 24-én így szólt az Úr igéje Aggeus prófétához. Ezt mondja a seregek ura, kérj útbaigazítást a papoktól erre nézve. Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? A papok ezt válaszolták, nem. Akkor Aggeus ezt kérdezte. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá, mindezekhez tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták, tisztátalanná. Aggeus erre így felelt, ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet én előttem, így szól az Úr. És ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Most azért gondoljátok meg, hogy mi történt a múltban, mind máig.
mióta elkezdtetek követ kőre rakni az Úr templomában. Az történt, hogyha valaki odament gabonájához, amelyből 20 vékát várt, csak 10 lett. És ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lett. Megvertelek benneteket aszállyal, gabonarosdával és jégesővel tel mindazt, amiért munkálkodtatok, de ez sem térített titeket hozzám. Így szól az Úr. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban, mind máig. A 9. hónap 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját, gondoljátok csak meg. Van-e még gabona a magtárban? És még a szőlő, a fügefa, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést. De ettől a naptól fogva áldást adok. Így szólt az Úr ígéje Haggeushoz másodszor is a hónap 24. napján. Mondd meg Zerubábelnek, Júda helytartójának. Megrendítem az eget és a földet. Ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt. Elhullanak a lovak a lovasokkal együtt. Az emberek egymás kardja által esnek el. Így szól a seregek ura. Azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubábel, Sealtiel fia. Én szolgám, így szól az Úr. És olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Így szól a seregek ura. Gyönyörű profétai beszéd, prédikáció, egy olyan beszéd, ami egy országot munkára fogott, megváltoztatta a gazdasági helyzetet, megváltoztatta az államháztartási hiányt, megváltoztatta az inflációt, megváltoztatta a nép lelki állapotát, eredmények születtek, egy hihetetlen ébredés indult el attól, hogy valaki felállt, és elmondta azt, ami Isten akarata volt. Most mi a könyvnek az üzenete? Arról szól, hogy Isten munkájához hogyan viszonyul Isten népe. Mi az Isten munkája? Hogyan lehetne ezt meghatározni? De olyan feladat, amit én végzek, de nem magamért, hanem Isten ügyéért. Nem saját érdekből, nem profitért, nyereségért, hanem csak úgy, mert Isten mondja, mert ő határozza meg a célt, de önkéntesen teszem. Azért, mert jól esik ezt tenni. Isten céljaiért, az ő országának, az ő elveinek a terjedését. Abban az időben miért volt a templom építése ilyen feladat? Tehát miért számított ez Isten munkájának? Isten elveinek a terjesztése hogyan függ össze egy építmény építésével. Lehet egy kicsit ma nem így gondolkozunk erről. Mit gondolnak? Miért volt akkor küldetés felépíteni egy templomot? Ja, próbáljuk elhelyezni, most alkalmazzuk az információkat, hogy abban a történelmi korszakban egy templomot felépíteni. Miért volt ez Isten ügye? Isten érdeke? Isten munkája? Tessenek megnevezni nekem még egy olyan helyet az akkori világban, ahol a teremtő Istennek, tehát az egy Isten hitnek templomot, emléket, helyet építettek volna. Sehol. Sehol. Tehát kezdjük érteni, hogy miért volt ennek olyan jelentősége, tehát miért volt ez Isten érdeke, miért? Mert egy ilyen templom miről beszélt? Csak úgy önmagában azzal, hogy áll. Hogy van egy olyan Isten, aki ezt a népet visszahozta a fogságból. Aki ezt a népet idehozta annak idején, neki adta ezt a földet, engedetlenek voltak, ezért elkerültek innen, ellenség kezébe adta, de visszahozta. Ez egy élő Isten, erős Isten, hatalmas Isten, működő, cselekvő, jelenlévő Isten. Tehát ezért volt Isten munkája akkor egy templom felépítése. Ma általában miért
restaurálnak egy templomot. Miért? Mert már műemlék, mert múzeum. És arról szól, hogy valamikor abban jártak, valamikor abban hittek, valamikor az az imádat helye lehetett, és már ez egy nemzeti kincs, meg kell őrizni annak az emlékét, hogy valamikor ez jelentett valamit. Nekünk azt jelenti, hogy az atyáknak jelentett valamit. Tehát azért nem egészen ez volt a súlya az akkori időkben. Na most a könyvnek az alkalmazására egészen a végén szerettem volna beszélni, de egy-két gondolatot hadd emeljek át ide. Azért, hogy amikor olvassuk azt, ami történt Aggeus könyvében, már be tudjuk egy kicsit helyettesíteni a gondolatainkban a mai időkkel. Az Új Szövetség elmondja azt, hogy a keresztény egyház számára Krisztus mit nevez meg Isten munkájaként. És ezt egész hosszasan lehetne sorolni, hogy néhányat válogattam ki, vagy kerestem ki, hogy mit nevez az Új Szövetség a korai keresztény egyház életében Isten munkájának. És ilyeneket találtam Máté 28:19-ben. Azt mondja, hogy Isten ügye a kereszténység számára a Földön az, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez Isten érdeke és ügye. Tehát, hogy másoknak elmondani azt, hogy van Isten, hogy Jézus Krisztus mit tett érte. Ezt Isten munkájának nevezi. Ugyanolyan súllyal, mint az Ószövetség idején egy templomnak a felépítése. Tehát most mondom el, hogy lehet templomot építeni. Egy kicsit másként, mint az Ószövetségben. A másik, Máté 24:14 azt mondja, hogy Jézus visszatérésének második eljövetelének a hirdetése, hogy erre felhívni az embertársaink figyelmét, ez Isten ügye, Isten munká, Isten érdeke. Ez újabb kő a templom építésünkben. Van egy harmadik, Róma 12. fejezet első két verse azt mondja, hogy egy megváltozott élet, egy Isten törvényei által szabályozott életmód, az is egy olyan bizonságtétel az embertársaink számára, ami felhívja a figyelmét, hogy van egy teremtő Isten, aki megszabja azt az életrendet, amiben az ember a lehető legboldogabb tud lenni, legegészségesebb tud lenni. Azt mondja, a testünket őrizzük úgy, mint élő áldozatot. Legyen az egy Isten tisztelet, ami életmódunk. Ez is egyfajta templomépítés, ami testünk, ami életmódunk által. Van egy negyedik is az apostolok cselekedetei könyvben, hogy a közösségben élni a hívőkkel, úgy, ahogy a jeruzsálemi első keresztények tették. Isten tiszteleti alkalmak, közös imádkozás, közös étkezés. Tehát amikor közösségben éli meg egy csoport Isten imádását, az Új Szövetség azt mondja, ez is egyfajta templom, nyilván lelki templom. Egyébként 300 évig Krisztus után a keresztények nem jártak templomban, hanem házi templomok, házi Isten tiszteletek voltak. Miért? Hát azért, mert üldözött volt a kereszténység. Hogy egészen nagy Konstantin császárig nem voltak templomok, és akkor fejlődött a kereszténység a legjobban. A házakban volt. Tehát ezt már előre elmondta Jézus, hogy ez az újszövetségi templomépítés. Vagy 1 Korintus 12-ben azt mondja, hogy használjuk a lelki ajándékainkat mások szolgálatában. Ilyeneket mondta, hogy a betegek látogatása, az egymással való foglalkozás, egymás meghallgatása, segítése, ez egyfajta lelki templom építése. Tehát ezt úgy előre hoztam a végéről, hogy amikor olvassuk a könyvet, közben helyettesítsük be, hogy hogy állunk mi ennek a mai templomnak az építésével. Most Aggeus könyve elmondja, hogy a nép hogyan viszonyul Isten munkájához, és tessenek behelyettesíteni, kipróbálni a saját életet, saját életünket, hogy vajon mi is átmegyünk ezeken a fázisokon, vagy nem. Vagy ez csak akkor volt. Tehát hogy kezdődik a dolog? Amikor megértjük, hogy van ilyen, hogy van egy olyan ügy, ami nem rólam szól, akkor ez általában lelkesedést vált ki. Akkor is azt váltotta ki, ma is képes lelkesedést kiváltani. Nem ez cél, az mindig motivál.
Nagy lendülettel leteszik az oltárt, leteszik az alapkövet. Minden forrás megvan. Ugye a cél az mindig egységet teremt, mindig közös munkát teremt. De amikor több ember összefog, az lelkesítő hatású. Egy célért több ember lépni tud, az hihetetlen, milyen hatással van a környezetre. A második, ami a lelkesedés után rögtön következik, hogy az ellenség pánikba esik. Mindig, amikor a kereszténység, vagy amíg Isten népe összefog és dolgozik. Miért? Mert az ilyen közös munka ébren tartja bennük, hogy nem a földi célok az elsődlegesek, hanem az eljövendő világ. Tehát amikor Istenért teszünk valamit, az mindig emlékeztet arra, hogy ez megmarad, a Biblia mondja, még nem hiszük lehet, de ezt mondja, hogy ez megmarad, ami minden egyéb, amiért élünk, az meg nem marad meg. És minden Isten munkában végzett kis munka az emlékezetünkből előhozza ezt a bibliai igazságot. És ebben a lelki élet fejlődik, és ez lelki növekedésben mutatkozik meg. Ami nem tetszik az ellenségnek, ma sem, soha nem tetszett. Azután az sem tetszik, hogy a közös munka egységet teremt. Mert az ellenség az mindig a széthúzás által dolgozik. De amikor van egy közös cél, akkor ezek a széthúzó erők nem működnek. És ez az oszd meg és az uralkodj elv, amikor ez nem érvényesül, ez rendkívül dühötté teszi azokat, akik ezzel a módszerrel uralkodnak felettük. Harmadsorban azért sem tetszik az ellenségnek, mert Isten áldásait hozza magával az ilyen közös munka, ami érdekes módon mindig hálás lelkülettel tölti meg a hívőket, és hogyha egy közösségben hálaadás van, akkor a lázadásnak, a lázításnak az ősi módszere nem használ semmit. Elégedetlenség, a panasz, ami egyébként mindig sikeres fegyver az ellenség kezében, teljesen hatástalan. Tehát dühötté válnak azok, akik egy más erő szolgálatában szeretnék kontrollálni a mi életünket. Tehát amikor egység van, amikor önzetlenül teszünk valamit, amikor Isten ugye kerül előtérbe, akkor mindig kivált egyfajta ellenségeskedést. Ez akkor is így volt, ma is így van. Azután a harmadik lépés, hogy az ellenség azután, hogy pánikba esik, támadásba lendül. Hát mik voltak akkor a külső támadások? Rágalmazás, a pénzforrás leállítása, tiltás. De jöttek a belső támadások is. Ugye a Ageus könyve a harmadik versben azt mondja, ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot a régi dicsőségében, és milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest. És utal ez az Esdrás könyve harmadik fejezetére, amikor, hogy emlékeznek, mit olvastunk ott. Hogy az idősek, amikor meglátták az új templomot, mit tettek? Szeretnék emlékezni? Tehát akik a fogság előtt látták Salamon templomát, megjárták a fogságot, 70 év után csodával határos módon visszatérnek, csodával határos módon újraépíthetik a templomot, már épül a templom, már lehet látni, hogy mi lesz belőle, és az idős, tapasztalt, lelki nemzedék mit tesz? Elkezd hangosan jajveszékelve sírni. Hogy mi ez ahhoz képest? Hát bezzeg, a mi időnkben nem így volt. És elkezdenek egy ilyen belső, bomlasztó, jajgató, önmarcangoló, öntépő folyamatot, aminek az lesz a következménye, hogy elveszi a lelkesedést, elveszi a lendületet, elveszi a hálaadásnak a lelkületét. Ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat ez, ami belülről kezdi el kikezdeni, támadni ezt a közösséget. Persze, amit mondtak, az lehet, hogy igaz volt. De én azt kérdezem, igen, lehet, hogy régen jobb volt, biztos, hogy jobb volt.
De milyen lelkületből jön ez a fajta hozzáállás? Ugye egy fogság után, amikor lehetetlen helyzetből indul el valami, amikor leállítják, aztán megint újraindul. Nincs pénz, azután megint van pénz. Nincs lelkesedés, azután megint van. Honnan jön ez a fajta lelkület? Nyilván, hogy nem jöhet Istentől, csüggedést okozott. Ugye az lett az eredménye, és sokszor ez ma is, hogy a nép abba hagyta a munkát. Nincs sikerélmény, nincs elismerés, csak kritizálás, külső nyomás, kilátástalan körülmények, és ezzel arányosan nő a panasz, a siránkozás, az egymásra mutatás, a hibakeresés. Mindenki teljes gőzzel visszatér a saját tulajdonához, ott pedig tetszenek tudni, hogy mindig van tennivaló. A saját telkünkön, a saját szőlőnkben, a saját kocsinkon, mindig van bővítés, felújítás, karbantartás, amiben semmi rossz nincs. Tehát tessenek félreérteni, vagy Aggeus könyvét ne értsük félre, nincs azzal gond, hogyha leesik a csatorna és a helyre tesszük, vagy eltörött a cserép és visszatesszük, hogy nyázunk be. Semmi gond nincs azzal, hogy sáfárkodunk azzal, amink van. De amikor Isten munkáját teljesen kiszorítják az életünkből, akkor siralmas helyzetbe kerül a nép. Tehát amikor annyira a saját gondadjaink, a saját munkánk, a saját céljaink keresése mindent betölt az életünkben, akkor annak mindig súlyos következménye van. Mik ezek a következmények? Hát először is az volt, hogy a templom 14-15 éven át romokban állt. Ez is egy bizonság volt a körülötte élő népek számára. Mit mondott el? Ilyen a mi Istenünk. Ennyire fontos nekünk az ő értékrendje. 15 évig ez a rom halmaz arról beszélt. A mi Istenünk tehetetlen Isten. Számunkra ennyire fontos a mi Istenünk. Azután. Mi következik ebből? Lelki hanyatlás. Nem volt, ami erőt adjon, ami táplálja. Mert tudják, ez akkor is így volt, ma is így van, hogy a saját dolgaink, a földi célok kizárólagos hajszolása általában kiveszi belőlünk az erőt. Nem feltölt, hanem kiveszi belőlünk. De jönnek ezek a jó ünnepi hajrák, hatalmas nagy előkészületek, amikor koncentrálunk a saját dolgainkra, a saját ünnepünkre, a saját céljainkra, és hogy érezzük magunkat, amikor már úgy kellene ünnepelni. Teljesen kimerülten. Mert amikor csak magunk dolgaival foglalkozunk, akkor ez mindig kivesz belőlünk. Nem ad energiát, hanem kivesz belőlünk energiát. Az Istentől eltávolodott élet, ahol már csak magam küzdök, Isten jelenlétének az áldása nélkül, ott lelki hanyatlás és kimerültség az eredmény. És hogy mi volt az áldás hiányának a jele? Hát ezt olvastuk az 5.-6. versben. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Tehát amivel kezdtük. Dolgozunk, beletesszük az időt, az energiát, mindent megteszünk, és azután úgy érezzük, hogy miért? Nincs eredmény. Nem történt semmi. Nem jutottunk előbbre. A család nem lett egységesebb. Megvettünk mindent. Eladósodtunk mindenfele. De ettől nem lett jobb a családi életünk. Tehát irdatlan sok mindent beletesszünk, de a végén nincs ott az a végeredmény, amiért csináljuk. Miért? Mert a saját céljaink kerültek a középpontba, és Istent valahova félretettük. Nem volt időnk rá, nem volt fontos számunkra. Más értékrendet követtünk. És ennek ma is a kimerültség a következménye, és az eredménytelenség a következménye. Erre jön, és a következő lépéshez feddés, jön a prófétai üzenet, egy felhívás, hogy itt az ideje folytatni a munkát. És érdekes a nép reakciója. Látták ezt az állapotot, hallják a feddést, és a nép ellenáll. Rossz érzések jönnek elő. Mert a hitben meggyengült emberek mindig szkeptikusak. Nehezen mozdulnak ki a saját dolgaik rabságából,
még akkor is, ha nem sikeres. Tehát nagyon érdekes az ember. Tudja, hogy nem működik. Tudja,

a munka mennyiségén azt mondta, hát az borzasztó, ez a 8 nap is, amit kórházban kell eltölteni, a számára kibírhatatlan. Tehát az ember tudja, hogy nem jól ér. Tudja, hogy mi az eredménye, már szinte bele is kóstol, de amikor változtatni kell, valami miatt ennek a rabságából nehezen tudunk kimozdulni. És ez lehet, hogy nem csak Aggeus korában volt így. Ezért volt ez az ellenállás. Nyilván az ellenség is odasúgja ilyenkor, látod, hogy a magánéleted milyen kusza. Mit akarsz te Isten dolgaival foglalkozni? Nem elég így sem a pénz, pedig mennyit dolgozol? Hát miért, miből adnál te Isten dolgaira? Arra sincs időt, hogy ellásd a családod. Miért foglalkoznál te azzal, amiből nem jön pénz? És ott van a kis ördög, és sugja a fülünkbe ezeket, hogy foglalkozz csak még erősebben a saját ügyeiddel. Mert így sincs elég pénzed, így sincs elég időd. Most akarnál visszatérni? Még kevesebb pénzed, és még kevesebb időd lesz. És jönnek a kifogások. Vagy a második vers azt mondja, hogy még nem jött el az ideje. Persze, tudjuk, hogy azt kell csinálni, de majd, ha nyugdíjba kerülök, majd, ha ez lesz, meg az lesz, ha bevezetik majd az eurót, majd, ha nem vezetik be, majd, ha fölmennek az ingatlanárak, majd ha lemennek az ingatlanárak. Tetszenek tudni, vannak kifogásaink. Nem jött még el az ideje, hogy komolyan foglalkozzak Isten dolgaival. Keresünk mindig valamit, ami, hogy nem most kezdjük el, nem most kezdjük el ezeket komolyan venni, amiről tudjuk jól, hogy igazság. Isten válasza viszont nagyon érdekes, nagyon egyértelmű. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Ennyi Isten válasza. Próbáld ki, menj föl a hegyre, hozzál fát, és kezd el. És azután majd beszélgetünk, hogy mi következik ebből. Nem azért nem tud az ember áldozatot hozni, mert nehéz idők vannak, hanem azért vannak nehéz idők, mert az ember nem hoz áldozatot. És ez ma is érvényes. Nem azért nem tud az ember áldozatot hozni, mert nehéz idők vannak, hanem azért vannak az életünkben nehéz periódusok, mert nem hozunk áldozatot Istenért. A saját gondjainkba és céljainkba való temetkezés elszakít az áldás forrásától. Megköti Isten kezét, ezért nem jutunk egyről a kettőre. És érdekes, hogy Isten, amikor fölvázolja ezeket, és ismételten, refrénszerűen felhívja őket arra, hogy gondoljátok meg, mi történik veletek. Hát nem fenyegetőzik, nem mond semmit, csak hogy álljon meg a nép, gondolja végig, hogy miben van benne, hogy mi folyik körülöttek. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Végül a nép válaszol, és így olvastuk, hogy hallgatott az Úr szavára, és az egész gyülekezetet félelem fogta el, és tehát Isten félelem, ezt így értsük, és egy emberként elkezdték a templom építését. Na és mi volt ennek a változásnak a következménye? És én szeretném, ha akár mindent elfelejtenének, amit én eddig mondtam, ennek az egynek a kivételével, hogy a megoldásnak mi a sorrendje. Rossz csüggesztő körülmények vannak, a nép elfordul a munkától, elfordul Istentől, ennek még rosszabb lelki következményei lesznek, amit az ember próbál, egyre inkább nem sikerül, és azután az Isten azt mondja, hogy úgy fordíts ezen az állapoton, hogy abból, ami nincs, vagy abból, ami már nagyon kevés, abból adj oda Istennek. Hát a sorrendre tessenek figyelni. Tehát már nincs, már az lett a következmény, hogy a kevés sem elég, már a semmi sem elég. Isten azt mondja, hogy az a megoldás, hogy abból a kevésből, ami már majdnem nincs, adj áldozatot Istennek. Időben, energiában, figyelemben. És amikor a nép ezt megértette és elkezdte, mi az eredmény?

0: Négy válasz Istentől. A válasz Istentől jön. Amikor mi adunk, mi áldozunk, azután jön Isten válasz. Ez a hit útja, ez a bizalom útja. Nem olyan üzlet, hogy lássam a szerződést, azután én lépek, adjál, azután én is adok. Nem erről szól a hit. A hit arról szól, hogy először én lépek, mert hiszek abban, amit Isten mond, azután megjön Isten a megoldása. Most erre a nehéz helyzetre négyes válasz jön Istentől. Négy következmény. Az első. Válasz a körülményekre. A nehéz körülményekre. Dárius meghallja, hogy mi történik. Rendeletben megerősíti, hogy folytathatják, a költségeket fedezi. Amikor panaszkodás helyett elkezdjük, akkor az Úr félreteszi az akadályokat. Amikor oda tesszük a saját forrásainkat, akkor Isten kirendeli bőségesen a szükségleteket. Ugye ezt olvastuk a második fejezet 8. versében. Miért? Mert enyém az ezüst, és enyém az arany. Ezt soha ne felejtsük el. Nem a miénk. A pénz nem a miénk. És ha Isten egy percre eltávozna mellőlünk, és nem adná az életet, nem adná az erőt, nem adná a lehetőséget, akkor azonnal megtudnánk, hogy mennyire igaz. Istené az arany, az ezüst, pénz, minden anyagi lehetőség. Hát Istennek nem gond. De előbb a mi válaszunkat vár. A második válasz a csüggesztő ügynökök munkájára, hogy akik azt mondták, hogy ez a templom semmi, ez a dicsőség, ez semmi, az előző volt jó. Mi erre a válasza Istennek? A második fejezet 9. versében azt mondja, nagyobb lesz-e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok. Hogyan teljesedett ez? Mitől volt ez a második templom dicsőségesebb, mint a Salamon nagy temploma? Na, ez egy nagy rejtvénykérdés. Ki volt az, aki ebben a második templomban tanított? Jézus Krisztus. Megjelent az igazi áldozat. Isten báránya. Salamon temploma bármennyivel szebb volt, nagyobb volt, dicsőségesebb volt, de csak a bárány az előkép volt ott. És ebben a satnyább, gyengébb, olcsóbb templomban megjelent maga Isten fia, Isten báránya. Sokkal híresebbé vált ez a templom, és nagyobbá, dicsőségesebbé, amikor maga az Isten jelent meg, nem csak valami fényben, vagy valami ilyen jelben, hanem testet öltött, ott emberi alakban láthatták, és tanított, maga az Isten volt ott. Ettől volt ez a templom nagyobb. Hát ez volt Isten válasza. Nem kell siránkozni mindig a múlt miatt. Persze, hogy jobb volt. De ha megfogjuk Isten dolgait, akkor lesz még jobb. Jobb volt a múlt, de lesz még jobb. Azért, mert Istennél van a kulcsa, a sikernek a kulcsa. A harmadik válasz. Az egyéni élet kudarcaira hogyan válaszolt Isten? Második fejezet 18. és 19. verse. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban, mindmáig, a 9. hónap 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg! És akkor felsorolja, mi minden történt eddig. Mi minden vesztesség érte a népet, a gabonával, a fügével, szőlővel, gránátalmával, olajfával. De ettől a naptól fogva áldást adok. A szőlőben, a gránátalmában, az olajfában, meg mindabban, amiben a nép megtapasztalta a kudarcot. Azután a negyedik és a végső válasz a távlati jövőkép. 20. 22. vers, így szól az Úr igéje Aggeus, az másodszor is, hónap 24. napján, mondd meg Zorobábelnek, Juda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, megtöröm a népek királyainak az erejét. Tehát mind azoknak a próbálkozásait, akik ezt a népet próbálják szétzilálni. Tehát végén Isten ugye ezen a földön győzedelmeskedni fog. És ez nem feltétlenül a zsidó nép népnek az életét, jövőjét jelenti, hanem a mindenkori Isten népének a jövőjét jelenti. És gyönyörű messiási ígérettel zárul ez a könyv, amit Zorobábelnek ad, amikor azt mondja, hogy én szolgám, olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Egy gyönyörű messiási ígéret, amit Zorobábel személyéhez intéz, de ami egyben Isten minden hűséges gyermekének szól, hogy olyan ez, mint egy pecsétgyűrű Isten kezé, Isten figyelmének a középpontjának. Nos hát, ez Aggeus könyve, és még egy szót a mai napjainkról. Soha a történelem folyamán nem volt nagyobb hajsza az egyéni jólétért, mint ma. És itt van egy ördögi kör, ami úgy kezdődik, hogy hajszoljuk a pénzt, aminek a következménye egy növekvő elidegenedés. Nincs idő egymásra, romlik a közérzet, egészségügyi problémák jelennek meg. Tehát ez a második pont. Azután jönnek a hirdetők, és biztosítanak arról, hogy a termékeik választ adnak ezekre a hiányokra, amit ez az elidegenedés okoz. Ugye influenza előtti bogyódömping, a fiatalon tartja a bőrt reklámok, az úton is hallgattam, most igazán nem, nehogy bepereljenek, hogy itt valamelyik cégnek rontom a reklámját, hogy nem probléma, hogy fáradtak, kimerültek, hogy idegesek, beveszik azt az áldott jó bogyót, gyógyszerész voltam, megbocsájtanak nekem, és reggelre ismét frissen kelnek ki. Ugye ismerik? És szó sincs arról, hogy változtassunk valamit az életmódon. Hogy lépjünk ki ebből az ördögi körből. Mert nem ez oldja meg azt a kérdést, biztos egy darabig a tüneteket megoldja, de nem erről szól a történet. De hogy meg tudjuk venni ezeket az áldott jó bogyókat, mire van szükség? Mert nem dobják utánunk. Még több pénzre. A még több pénz még több munkát, még több hajszolást jelent, ami még nagyobb elidegenedést okoz, ami még nagyobb vágyat kelt a módszerek iránt, ami miatt még több pénz kell, ami miatt még jobban hajszoljuk a pénzt, folytassam, ez az ördögi kör. Hol lépünk ki belőle, mikor lépünk ki belőle? Biztos, hogy nem lehet kilépni ebből? Biztos, hogy nem lehet egyszer megállni, és azt mondja Isten, gondoljátok meg, hogy mi történik veletek most. Miben vagyunk benne? Gondolkozzunk. És ennek a szabad egyetemnek is, amellett, hogy információkat gyűjtünk letűnt korokról, van egy ilyen mába, elevenbe vágó hatása. Gondoljuk meg, hogy ezeket Isten miért tartotta meg több ezer éven át számunkra. Miért van az, ami van velünk? Miért haladunk arra, merre haladunk? Mikor vesszük észre, hogy Isten jelenléte nélkül nincs áldás az erőfeszítéseinket? Ne várjunk addig, amíg minden rendbe jön, mert soha nem fogjuk ezt érezni egy fogyasztói társadalomban. Minden arról szól, és arra épül fel a mai világ, hogy legyünk elégedetlenek. Mert minél inkább sikerül kiváltani az elégedetlenség érzését, annál többet költünk. Mert az az érzés, hogyha ezt lecseréljük, jobb lesz, arra hajt minket, köse karácsony előtt, hogy előre 5 évre eladósodjunk, hogy ennek a karácsonynak a költségeit ki tudjuk fizetni. Tehát ez az állandó elégedetlenség. Arról szól, hogy még jobban belehajszoljon minket ebben. Ne várjuk azt, amíg elég pénzünk lesz, elég időnk lesz, hanem keressük először Isten országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak, mondja Jézus. De maradjunk még az Ószövetségnél, ne szaladjunk előre az Új Szövetségbe. Pontosan ugyanezt szó szerint ezt fogalmazza meg a 127. Zsoltár. Muszáj ezt felolvasnom, mert annyira ide talál, a mai embernek szól, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn. fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez a két alternatíva. Kilépünk ebből, vagy pedig folytatjuk tovább ezt, amiben élünk. Ez a régi könyv bátorít. Merjünk kilépni ebből a fogságból. És arra szólít, hogy legyen Isten az első, legyen az ő munkája az első, és a többi miatt nem kell aggódnunk, mert Isten azt magára vállalja, és azt mondja, hogy az ő áldásaival, a megelégedés lelkületével több lesz, mint ami addig volt. És ez az ígéret mindannyiunknak szól, akik így döntenek, hogy Isten pecsétgyűrűjében egy ékszer kövek leszünk. És a nehézségek nem teszik tönkre azoknak az életét, akik egy ilyen Istennel szövetségre lépnek. És azt mondja, hogy megőrzi őket úgy, mint ahogy az ékszert őrzik, aminek értéke van, aminek tekintélye van. Én szeretném, hogy most pont, hát ha mégsem véletlen, hogy most beszélünk Aggeus könyvéről, hogy most gondolkozunk el ezekről a dolgokról, és meg tudunk állni, és föl tudjuk cserélni a sorrendet. Tehát nem arról szólt ez, hogy hagyjuk el a dolgainkat, hanem arról szólt, hogy ami az első helyre való, azt tegyük az első helyre. Köszönöm a figyelmet.
1: XIX. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjannak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

Zsoltárok könyve 112. fejezet első vers. Boldog ember az, aki féli az Urat, és parancsolataiban igen gyönyörködik.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örömmel gondolok arra, hogy a következő percekben is velünk szeretnének rádiózni. Műsorunk első perceiben ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fog elhangzani. Ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni a 36. Zsoltár alapján a Körülölelő szeretet címmel. Az elmélkedés után mai műsorunkat egy újabb énekszámmal fogjuk zárni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Ha a 36. Zsoltárt olvassuk, két világot látunk meg egyszerre. Az emberek világát, fura egy világ ez. Mondhatnánk azt, hogy az önzés világa, de én azt hiszem, hogy ez a Zsoltár talán még érdekesebb, különlegesebb diagnózist állít majd elénk, hogy azután nem kevesebb és nem több, mint rövid négy vers után megmutassa az Isten világát. Azt a másik világot, ahol békét és reményt találhatunk mindig. Mert az Isten világa a körülölelő szeretet világa. Szinte ebben a magyar szóban, a maga dallamosságával, mire kimondjuk, meg is látjuk, hogy körülölelő. Úgy hajlik, úgy játszik, úgy dallamosan lenyűgöz minket ez a szó. Ahogy azon az Isten szeretete is körülölel bennünket. Hallgassuk meg a 36. Zsoltárt.
1: A karmesternek, az Úr szolgájáé, Dávidé. A gonosz hamissága felől így gondolkozom szívemben. Nincs ő előtte Isten félelem, mert azzal hízeleg önmagának, hogy bűnözhet és gyűlölködhet. Szájának beszéde gonoszság és hamisság, nem tud bölcs lenni és jót cselekedni. Hiába valóságot gondol, ki ágyában nem a jó útra áll és nem veti meg a rosszat. Uram, kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig. Igazságod olyan, mint Isten hegyei. Ítéleteid, mint a nagy mélységek, mert embert és állatot te tartasz meg, Uram. Ó Istenem, milyen drága a te kegyelmed! Szárnyad árnyékába menekülnek az ember fiai. Dúslakodnak házad bőséges javaiban, gyönyörűséged folyóvizéből itatod meg őket. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Terjeszd ki kegyelmedet a téged ismerőkre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne jöjjön ellenem a kevélyek lába, és ne üldözzön engem a gonoszok keze. Hullanak már a gonosz szevők, elvetetted őket, és nem tudnak fölállni.
0: Az emberi világ egy fura világ. Talán az első versekben, a második, harmadik, negyedik, ötödik versekben, amikor Dávid a gonoszok hamissága felől gondolkodik, akkor ő maga így foglalja össze, hogy egyszerűen semmitől sem félnek, még az Istentől sem, nincs bennük Isten félelem. Az Isten félelem, ami nem azt jelenti, hogy rettegek valakitől, ezért meghunyászkodom, hanem az Isten félelem, ami azt jelenti, hogy jó és rossz között különbséget tenni, és a rosszat elutasítani, a jót pedig választani. Azonban rendkívül érdekes, ahogyan a továbbiakban leírja a lélektanát a gonoszok hamisságának, mert azt mondja, hogy az ember, amikor hamisságot választ, amikor a hamisságot választja, azzal hízeleg önmagának, hogy bűnözhet és gyűlölködhet. A leírásban az is szerepel, hogy már ágyában ezen gondolkodik, tehát jó előre felépíti magában ezt a világot, ezt a fura világot, az önzés világát. Mert az, hogy valaki hízeleg magának, abban van valami álságos önértékelés. A hamisságnak kétségkívül vannak rövidtávú eredményei, győzelmei, sikerei, karrierje. A hamisságnak megvannak a maga előnyei, a maga bevételei, a maga nyereményei. Győzelem, siker, karrier, előny, nyeremény, bevétel. Szóval olyan, mintha szaladna a szekér, és amikor szalad a szekér, akkor az ember értékeli önmagát. Akkor az ember azt mondja, hogy na ugye, tessék, megmutattam. Szóval a hamisság egy fura világot teremt az ember számára, az önértékelésnek ezt a fura világát, ami az önzésre épül. Milyen érdekes, soroljuk ezeket a szavakat, amik mindegyik az ön előtaggal kezdődik. Önzés, önértékelés. Önmegvalósítás, ha ezt a szót negatív értelemben használjuk, amikor másokon át tapodva, erkölcsi mércéket félretéve haladunk előre, siker, karrier, nyeremény, előny, jutalom. Szóval van ebben egy érdekesség, egy fura érdekesség, egy fájdalmas érdekesség. Az önzés világában ugyanis a siker és az önértékelés céllá válik. Miközben Isten félelem nélkül, értékek, jó és rossz megkülönböztetése nélkül halad, szalad előre az ember. Azonban Dávid elutasítja ezt a világot. Nem egyszer belekóstolt ő maga is. tudott már érvényesülni emberi erőből, meg tudta mutatni azt, hogy van boldogság Istenen kívül, de csak múló és röpke és nagy áron megfizetett boldogság volt minden esetben az ő életében is. Azonban Dávid hazatalál, és a 6. verstől az isteni világról kezd el beszélni. Egy másik világról, ahol nincs hamisság, nincs bűnözés és gyűlölködés. Ahol a gonosz beszéd nem cél és nem eszköz. Ahol az Isten félelem, a jó és a rossz szétválasztása uralja az értékrendet. De mindenek előtt valaki uralja. Ugyanis miközben az első vers szakasz az ember önértékeléséről szól, a következő szakasz Isten világa bemutatása az Istennel kezdődik. Uram! Uram, kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig. Igazságod olyan, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Hihetetlen egy felsorolás. Kegyelmed, hűséged, igazságod és ítéleteid. Szóval ez az a világ, amiben ez a 4 jégtáj. Kegyelem, hűség, igazság és ítélet. Ahogyan az Isten szereti a bűnöst, ahogyan kitart, fáradozik a bűnösért, ahogyan nem enged az igazságból, és ahogyan meghozza a maga döntéseit, ítéletet hirdet. Azt mondja, hogy ezek az égig érnek, az egyik irányba is hihetetlen távlatok, a másik irányba felhőkig, a harmadik irányba olyan szilárd az Isten igazsága, mint a mozdíthatatlan hegyek, miközben az Isten ítéleteinek a mélysége, ahogyan embereket, emberi sorsokat és emberi döntéseket a mérlegre helyezve dönt, beavatkozik és cselekszik. Próbálja megmenteni az embert, miközben megméri az embert. Miközben embert és állatot te tartasz meg, Uram. Egyszerre fáradozol minden egyes bűnös teremtményedért, miközben életet adsz és fenntartod az ő létezésüket. Ó Istenem, milyen drága a te kegyelmed. Nem is véletlen, hogy ez a mondat fakad Dávid szájából, a zsoltáríró szájából. Nem is véletlen, hogy így folytatja, hogy szárnyad árnyékában menekülnek az emberek fiai. Hiszen az önmegvalósítás, az önértékelés, hamisságos önértékelés, álságos önfelmagasztalás értékrendjéhez képest itt szilárd pontokat tapasztal meg az ember. A te szárnyad árnyékában kegyelem, hűség, igazság és méltányos igazságos ítélet van. Dúslakodnak házad bőséges javaidban, gyönyörűséget folyó vizeiből itatod meg őket. Amikor a bárányt hazaviszik végre, abba adta a kóborolást, az önmegvalósító csavargást az éjszakában, a sziklás meredeken, a farkasok földjén, és már alaposan megijedt, és tudja, hogy neki Istenre van szüksége. Isten kegyelmére és hűségére, Isten igazságára, hogy az igaz úton ne tévejegjen többet, és Isten ítéletére, hogy méltányosságot tapasztaljon. Szóval amikor hazaér a bárány, akkor azt olvassuk, hogy dúslakodik a karán bőséges javaiban, és az Isten gyönyörűséges folyóvizeiből talál magának friss folyadékot, mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Víz és fény. Jézus Krisztus az élet forrása, Jézus Krisztus a világ világossága. Így mutatkozik be az evangéliumokban. A hazatalált ember megtalálja a maga értékét, nem a gonosz hamisságban, nem az önmagának hízelgésben, nem a szájának beszédeiben, hanem abban a biztonságban, amit Isten szárnya árnyékában, az ő hűségében felfedezhet. Mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Az önzés fura emberi világa, és az isteni világ találkozik egymással ebben a zsoltárban. Az előbbi világban az ember futszalad, tapod, győz, kapaszkodik, másokat megsemmisítve, jut magasabbra az önértékelés létráján. Miközben nem tudja pontosan, hogy min is áll az a létra, és még maga sem tudja, hogy mekkorát fog esni és csalódni a végén. A másik világban az Isten a szilárd talaj. A szárnya az oltalmazó árnyék. Igazsága, mint mozdíthatatlan hegy, hűséges felhők, kegyelmes ég, Isten mindennel körülveszi az embert. Megteremti azt a világot, amiben az ember békére találhat, ihat, ehet, fényben, világosságban élet, és nem sötétségben rejtőzködik. Isten azt üzeni ebben a Zsoltárban nekünk, hogy sokat érsz, többet, mint gondolnád. Hagyd abba azt a csatázást, ahogyan megpróbálod a fura világ fura önző szabályai szerint elérni a sikereket, a karriert, az eredményt, az előnyt, a jutalmat, a megbecsülést. Futunk, futunk, futunk, hogy végre valaki megtapsoljon minket. És amikor várjuk a tapsot emberektől, és elhasalunk, gúnyos nevetés fogad bennünket. És elgondolkodunk, hogy miért is vártuk tőlük a tapsot, hiszen nem az én oldalamon állnak, ők is csak a maguk értékét keresik az értéktelenségükben. A fura önzés világa, de amit az Isten ajánl, az más. Sokat érsz, kegyelemmel veszlek körül, hűségemmel kísérlek, igazságommal biztos úton vezetlek. Ítéleteim, döntéseim segítenek az életben megállni és előre haladni, hogy majd egyszer odaállhass magam, odaállíthassalak magam elé a végső ítéletben. És azt mondtam, hogy győztél, győztünk. Olyan szép ez a Zsoltár, a körülölelő szeretet Zsoltára, a sokat érsz nekem, a gyere hozzám, és ne magadnak hízelegj, hidd el azt, amit én mondok rólad. Szép vagy, szeretetreméltó vagy, gyógyítható vagy. Meg akarlak téged szabadítani. Nem véletlen, hogy Dávid ezek után egy rövid kéréssel zárja a Zsoltárt, amit minden ember elmondhat, aki a fura önzés világából, a magamnak hízelgés, a törtetés, csörtetés világából át szeretne menni az Isten világába. Uram, terjeszt ki kegyelmedet a téged ismerőkre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne jöjjön ellenem a kevélyek lába, és ne üldözzön engem a gonoszok keze. Hullanak már a gonosztevők, elveted őket, és nem tudnak fölállni. Miről szól a kérés? Istenem, majdnem én is úgy jártam, mint ők. Szinte rossz látni, ahogy nem tudsz rajtuk segíteni, mert nem a te utadat keresik, mert hízelegnek önmaguknak, de Uram, ettől az ön hízelgéstől kérlek, szabadíts meg engem. Terjeszt ki kegyelmedet. Terjeszt ki kegyelmedet, mert mióta csak megismertelek, rájöttem, hogy nincsennél fontosabb. Téged ismerni és benned bízni. Nem a tapsban, nem az elismerésben, nem a jutalomban, nem a karrierben. Terjeszt ki kegyelmedet a téged ismerőkre, magamért imádkozom. Terjeszt ki kegyelmedet és igazságodat az igaz szívűekre. Az igaz szív nem befejezett állapot, az igaz szív őszinte szív, egyenes szív, Isten előtt megnyíló szív. Az a szív, amelyik beengedi, behívja Istent. Az a szív, amelyik kéri Istent, hogy vezess engem a te igazságodon. Vezess engem igaz ösvényen. A Zsoltár szerzője a körülölelő szeretet oltalmában rejtőzik el. A Zsoltár szerzője gyönyörködik Isten nagyszerű jellemvonásaiban. Megtapasztalja a pásztor gondoskodását, ahogy hazaviszi őt, napról napra hazaviszi, visszavezeti a karámba, szárnyad árnyékába. Minden nap kilépünk ebbe a fura világba. Ne egyszerűen úgy nézzünk az emberekre, hogy jaj, de rosszak, jaj, de gonoszak, ne ítélkezzünk, egy vagyunk közülük. De amikor lelepleződnek a szemünkben, amikor mi magunk lelepleződünk a magunk szemében, mert egy fura önértékelést akarunk felépíteni, a rohanással, a kapkodással, az eredményekkel, önmagunknak hízelegni, akár becstelen eszközöket, megoldásokat, vagy beszédet is megengedve, találjunk vissza mi hamarabb az Istenhez. Ne ragadjon el minket. Ennek a fura világnak a fura boldogtalan törvénye az önzés törvénye. Szólítson meg minket az Isten, és szólítsuk meg mi az Istent. Terjeszt ki kegyelmedet én rám. Tapasztaljuk meg, ahogyan az Isten fülünkbe sugja, ahogy elénk állítja az igében. Sokat érsz, gyere haza, vigyázok rád. Tapasztaljuk meg az Isten jóságát és biztonságát, hogy ő a forrása, a mi életünk boldogságának, ő a fény, ami sötétségünkben és ebben a sötét világban.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Néhány érdekesség. Az agyunk 85%-a víz, úgyhogy amikor vízfejűnek mondanak bennünket, akkor nem kell megsértődnünk. Az izmaink 75%-a, a vér 95%-a víz. És hogyha ez az éltető folyadék nem kerül megfelelő mennyiségben a szervezetünkbe, ennek bizony kárát látjuk. Hiszen az összes testfunkciónk vizes közegben zajlik. A hallás, a látás. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire fontos, hogy a könnyünk megnedvesítse a szemgolyót, hiszen így tudunk csak pislantani. Aztán az emésztés, vagy éppen a nyál ezek közül, a fontos emésztőnedvek közül, hiszen nem tudnánk nyelni, nem tudnánk beszélni, hogyha a nyál nem nedvesíteni meg a szánkat. Ezért jó, hogyha kéznél van egy pohár víz, és tudatosan iszunk akkor is, amikor nem érezzük magunkat szomjasnak. És érdekes dolog, sokszor becsap bennünket a szervezetünk, ugyanis a szomjúság érzetet mi éhségérzetnek gondoljuk, és ahelyett, hogy vizet innánk, eszünk valamit. És ez is extra kalóriákat jelent a szervezetünk számára. Mennyi lenne az elég? Hát ez biztos, nem? Elmondom önöknek, hogy azt a rengeteg mennyiséget, amit elveszítünk, nem kell teljesen vízivással pótolni, hiszen a szervezet valamennyit ebből a vízből, ami a szervezetben található, visszaforgat. A verség megszűrik és visszajuttatja a szervezetnek. De azért a 6-8 pohár víz, másfél-két liter, az legalább szükséges ahhoz, hogy ne csak elvegetáljunk, hanem valóban a szervezetünknek megadjunk minden segítséget az ideális működéshez. Nagyon fontos az is, hogy mikor iszunk. Nagyon sokan akkor isznak először, amikor végre leülnek enni. Ez nem a legjobb. Ugyanis az étkezés közben elfogyasztott víz felhigítja az emésztőnedveket és lelassítja az emésztést. Ezért lehetőleg körülbelül negyed órával, 20 perccel az étkezés előtt ígyunk utoljára, és csak 1-2 órával evés után ígyunk megint. Nagyon fontos az, hogy reggel, amikor felébredünk, hiszen egész éjszaka nem ittunk, belülről is mosakodjunk meg. És ígyunk meg legalább 2 pohár szobahőmérsékletű vizet. Ez az elején lehet, hogy nem lesz egyszerű, ha nem vagyunk hozzászokva, de meg fogjuk látni, hogy egy bizonyos idő után már igényelni fogjuk. Igényli a szervezetünk, és jó érzéssel tudjuk ezt a feladatot ellátni minden reggel. Nagyon érdekes felfedezése volt Sir Alexander Flemingnek, akit a penicillin felfedezése kapcsán ismerünk talán. Ő volt az, aki azt a felfedezést is tette, hogy az orr és a torok nyálka hártyájában van egy természetes fertőtlenítőszer, a lizozim. Ez enyhén savas közegben nagyon hatékony a kórokozók ellen. El tud bánni a bekerülő vírusokkal, baktériumokkal. De ha ez a nyálkahártya lúgossá válik, akkor tulajdonképpen kaput nyitunk a betolakodóknak. Azt, hogy ez a savas közeg megmaradhasson, azzal tudjuk segíteni, hogyha reggelente hideg zuhanyt veszünk. Ez elsőre lehet, hogy hátborzongatóan hangzik, de bizonyítottan a legjobb módszer arra, hogy ez a nyálkahártya, ez savas kémhatású maradjon. Legjobb védekezés a megfázásos időben. Tehát a víznek a külső használata is nagyon fontos. Nem csak belülről, kívülről is használjuk, hiszen áldásunkra lehet. A naponkénti tisztálkodás nagyon fontos, azt gondolom, hogy erről nem kell beszélni, hiszen a napi tevékenység közben, a verejtékezés közben, a külső szennyeződések miatt eltömődnek a pórusok, és így a méregtenítés a bőrön keresztül, a pórusokon keresztül nem megfelelően tud működni. Tulajdonképpen újabb lehetőséget adunk így a szervezetnek, hogy lélegezni tudjon. Ez a második tüdőnk, ne felejtsük el. Amúgy a fürdő, az esti meleg fürdő vagy langyos fürdő nyugtató hatása van az idegekre is egy stresszes nap után. De amúgy a víz használatának rengeteg formája van. A hidroterápiát a régi emberek használták a napi rutinban, és nem nyúltak mindjárt a gyógyszerekhez, a különböző vegyszerekhez, mert igazából ezek akárhogy is veszük méreganyagok, hanem használtak egyszerű dunsztkötést a torokfájásra, vagy éppen egy váltófürdőt, hogyha éppen levertek, vagy kimerültek voltak, de éppen gondolhatunk a jeges borogatásra is. Amikor valakinek fáj a feje, akkor próbálja meg először azt, hogy iszik egy nagy pohár vizet, és kimegy a friss levegőre, egy picit kiszellőzteti magát. meglátják, hogy sok esetben nem lesz szükség gyógyszerre. Amúgy a kézváltófürdő remek módszer a fejfájás megszüntetésére. Ehhez két kis edény szükséges, az egyikben forró, a másikban pedig hideg víz kell, hogy legyen. 3 percig bemerítjük a kézfejeinket a forró vízbe, és aztán 30 másodpercre áttesszük a hidegbe. Ezt 4-5-ször megismételve meg fogják látni, hogy csodálatosan működik, hiszen a végtagokba fog áramlani a bő vér, ami addig esetleg a fejünkbe tolult. Tessék kipróbálni. Honnan tudjuk, hogy elegendő mennyiségű vizet ittunk-e? Nagyon érdekes ez is. Kétféle tesztet végezhetünk, az egyik a csípésteszt, a kézfejünkön megcsípjük a bőrt. És ahogy így összefogjuk, utána elengedjük, és ez azonnal visszaugrik és visszasimul, ez azt jelenti, hogy elegendő víz van a bőrünkben, tehát nem vagyunk úgymond dehidratáltak. De hogyha csak szép, lassan mászik vissza, az egy jelzés arra, hogy pótolnunk kell, újabb vízbevitelre van szükség. A másik teszt pedig a vizelet színe. Ezt mindenki otthon ellenőrizni tudja, hogyha sötétsárga, ez azt jelenti, hogy nagyon koncentráltan vannak jelen benne a méreganyagok. A cél a szinte vízszerűen áttetsző vizelet. Ehhez hajrá, több vizet kell inni. Nézzük akkor még utolsóképpen, mit ír a Biblia a vízfogyasztásról, mert erre is találunk tanácsot a Bibliában. Az ige pedig, amit olvasni szeretnék, Jézus szájából származott, és ő maga így nyilatkozik az igével kapcsolatban. János evangéliumában a 4. fejezet 14. versében ezt olvashatjuk. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre búzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ez egy csodálatos lehetőség, hogy ihatunk abból a vízből, ami után nem szomjazunk meg. Ez a víz pedig Isten szava, Isten igéje. Merítsünk belőle minden nap, hogy felfrissülhessünk, ne csak testileg, hanem lelkileg is. Egészségükre!

Következő receptünk a cukorborsó krémes pirított tönkölykockákkal. Ehhez szükségünk van 2 darab kockára vágott burgonyára, aztán szükségünk van még 500 g, tehát 1/2 kiló mirelit cukorborsóra, persze, hogyha van idény szerint zsenge, friss cukorborsó, az még finomabb. Az első lépés, hogy a burgonyát berakjuk a fazékba, felöntjük annyi vízzel, hogy körülbelül egy 2 ujnyira ellepje. Először a burgonyát kell előfőzni, hiszen az keményebb, több főzést igényel. Ízesítésnek hozzárakunk még 1 darab egész vöröshagymát és 1 darab babérlevelet. Ezután fedőt teszünk rá, és előbb magasabb, és utána alacsonyabb lángon főzzük, miután elkezd forni. Közben elkészítjük a szójatejfölt, amihez 3 deci szójatejet beleöntünk egy turmixba, valamint egy közepes földburgonyát rakunk még.

szintén, hogy jól ellepje, és egy magasabb lángra kapcsoljuk, sót is rakhatunk bele, ízlés szerint. Amikor elkezd főni, illetve forni a vízünk, akkor még egy 5 percet főzzük, így a cukorborsót és a burgonyát együtt, majd összeturmixoljuk botmixerrel, és hogyha még krémesebbre szeretnénk, akkor ezzel a csészés turmixsal turmixoljuk össze, és a tejfölt szintén belehabarjuk, bele krémesítjük. Amíg ez fő, a többi zöldségünk, addig tönköly lisztből készült zsemléből kockát pirítunk. Ilyen finom zsemlét otthonházilag is lehet készíteni. Nagyon egyszerű, és egy értékes, rozsban gazdag, vitaminokban gazdag zsemlét, péksüteményt kaphatunk belőle, érdemes rászánni az időt, hiszen amit mi magunk készítünk, abba tudjuk, hogy mit tettünk, mi van benne, nem fog csalódást okozni. Zsemlekockákat olaj nélkül egy tepsibe rakjuk, és forró sütőben aranybarnára pirítjuk. Visszük a sütőbe. Itt van a botmixer is, és a levesünk kész arra, hogy összeturmixoljuk. Nem szükséges a hagymát sem kivenni, babérlevelet azt kivehetjük, de a hagyma útközben megfőtt, úgyhogy az is nagyon finom ízt ad neki, ezt ne vegyük ki. Jöhet is bele a szójatejfölünk. Ugye lehet látni, hogy ez ugyanolyan nagyon szép, krémes tejföl lett, mint a hagyományos. És miután felforrt a levesünk, lekapcsoljuk, és még ebbe az edénybe, amiben turmixoltuk a tejfölt, visszamerjük, hiszen így még krémesebb lesz. Ez egy nagyon finom, üde krémleves. Esetleg a gyerekek, akik nem szeretik a cukorborsót, így megszerethetik. Közben elkészült a zsemlekockánk is, rögtön hozom. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Köszöntöm Önöket! Szereti-e valahogy Önt annyira, hogyha elrabolnák, letenne Önért 50 millió forint váltságdíjat? Szereti-e valaki ennyire? A Biblia alapján azt kell mondanom, hogy igen, valaki szeret. Az egész Biblia váltságról beszél. Péter apostol első levelében ezt találjuk. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Krisztus megváltott. Nem 50 millió forinton, nem 1 milliárd forinton, hanem vérén. Van valaki, aki ennyire szeret bennünket. Van valaki, aki ennyire törődik velünk. Miért volt az emberiségnek szüksége váltságra? Biblia első könyvében Isten azzal kezdi a világ történetét, hogy nem volt bűn és betegség, egy tökéletesnek teremtett, háború nélküli, gyűlölet, vérontás és viszály nélküli bűntelen világ volt. De nem olyan lényeket teremtett, akik képtelenek választani. Nem akart beprogramozott teremtményeket, akik egy kozmikus kompjúter gomnyomására irányíthatóak. De ha egy lény a döntés képességét kapja, megtörténhet, hogy rosszul dönt. A szeretet Istene kész volt vállalni ezt a kockázatot. És az ember döntött. Rosszul. Döntésének következményeként elrejtőzött Isten elől, egymást, kígyót, végső soron magát Istent okolták engedetlenségükért. Elszakadtak Istentől. A bűn ugyanis elválasztja az embert teremtőjétől. És mivel a bűn elválaszt Istentől, az ember nem tud Isten nélkül élni. Mert a bűn zsoldja a halál. Mit tegyen Isten? Semmisítse meg ezeket az ellene fellázott teremtményeket? Az emberiség halált érdemelt. A világegyetem válságban volt. Hogyan kezeljék a bűn problémáját? Írtsák ki az emberiséget, mint ahogy lecsapnak egy legyet. Amikor Isten Ádámra és Évára tekintett, olyan teremtményeket látott, akiket szeretett. Olyan lényeket, akiket tökéletes és boldog lényeknek akart látni. Az igazságszolgáltatás halálukat követelte, de az irgalom, a szeretet más megoldást talált. Mit tehetett Isten? Megváltoztathatta volna törvényét. Az igazságszolgáltatás nem engedte meg ezt. Ugyanakkor az irgalmasság nem hagyta, hogy elpusztítsa azokat, akiket szeretett. Történelemnek ebben a válságos pillanatában Isten fia az a valaki, aki az örökké valóságtól létezett, és aki létezni fog az örökké valóságon át, az a valaki, aki Isten, és aki egyenlő az atyával, azt mondta, Atyám, én elmegyek, és az emberi küzdőtérre lépek. Az ember tökéletlen életet élt, de én elmegyek, és emberi testben tökéletes életet fogok élni, hogy helyesen tegyem azt, amit ők rosszul tettek. Elszenvedem azt a halált, amit ők érdemelnek meg. Pál apostol bemutatja azt a Jézust, aki eljött erre a világra. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Majd így folytatja, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus azt a halált halt, amit mi érdemlünk meg. Gondoljuk csak meg, ő Isten fia volt. A fiú Isten nevére minden angyal imádattal hajolt meg. De ő ott hagyta az imádatot, a dicsőítést, a ragyogást, és emberi testbe öltözött, mert olyan értékesek vagyunk számára, mert velünk akarja tölteni az örökké valóságot. Végzetes betegségünk van. Halálra vagyunk ítélve. A bűn elpusztít bennünket nem csak testileg, hanem szellemileg és lelkileg is. Csak egy orvosság van, csak egy megoldás. Jézus eljött, hogy bűneinket hordozza. El sem tudjuk képzelni, hogy ma mennyien küzdenek bűntudattal. Vannak, akik azt hiszik, hogy ha a halál lezárja szemüket, örökre elvesznek bűneik miatt. Sokan kérdezik, hogyan hat ma az életemre az, amit Krisztus 2000 évvel ezelőtt tett bűneimért a Golgotán? Hogyan adhat Krisztus golgotai halála békességet nekem most? Hogyan szabadíthat meg ma a bűntudattól? A bibliai időkben, ha valaki vétkezett, egyik bárányát el kellett vinni a szent sátorba. Tegyük fel, hogy egy embernek valami vitája van a feleségével, és annyira megharagszik az asszonyra, hogy arcul üti.
majd miközben dolgozik, kezd bűntudatot érezni. Lelkiismerete megszólal. Elfogadja azt a tényt, hogy vétkezett. Elfogadja azt a tényt, hogy vétkezett mind Isten, mind felesége ellen. Ezért hoz egy bárányt. Keresztelő János ezt mondta Jézusról. Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az ótestamentumi bárány Jézus előképe volt. Tehát a bűnös, jelen esetben az az ember, aki feleségével vitatkozott, visz egy bárányt. Tudja, hogy az a bárány fog meghalni ő helyette. Mire tanít bennünket ez az ótestamentumi szertartás? Vagy mi hordjuk bűnünk terhét, vagy megvalljuk bűnünket, és akkor Jézus hordja annak terhét. Nem kell bűnünk terhét hordanunk, nem kell bűntudatot cipelnünk magunkkal. Jézus meghalt értünk. Jézus kész megbocsátani. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Krisztus azt kapta, amit mi megérdemlünk, hogy mi azt kaphassuk, amit ő érdemel. Meghalt a mi bűneinkért, amelyben semmi része sem volt. Az én hazug nyelvem, az én haragom, az én neheztelésem, az én féltékenységem, büszkeségem, dühösködésem szögezte őt a keresztre. Van hely a keresztnél. Mert a kereszt az egyetlen olyan hely, ahol minden férfi, minden nő, minden gyermek találkozhat. Biztonságban lehetünk a keresztnél. Örök életünk van itt. Elfogadjuk-e ezt a lehetőséget? Adja az Úr, hogy így tegyük. Amen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
2: Nagyon sok szeretettel, Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Ebben az időszakban kerül sor arra, hogy bemutassuk a nyári táborokat, és a mai alkalommal az idén megszervezett kisőskert táborról szeretnénk egy néhány gondolatot képekben bemutatni. Meghívott vendégeim Szép Szilvia Orsolya, a hetednapot ünneplő adventista egyház Délerdi egyház területének ifjúsági társigazgatója, valamint Tordai Csilla, a hetednapot ünneplő adventista egyház Délerdi egyház területének kisősker zóna vezetője. Isten hozottal köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Köszönjük szépen mi is a meghívást, szeretettel köszöntjük a nézőket, és reméljük, hogy egy állásos beszélgetésünk lesz.
4: Köszönjük szépen, szeretettel köszöntünk mindenkit.
2: Hogy vagytok, hogy érzitek magatokat, hogy telt a nyaratok, inkább fárasztó volt, vagy sikerült valamit pihenni?
3: Hát, hogy egy vezető nem mondhatja azt, hogy pihent a nyáron, de mégis, amikor látjuk az eredményeket is, a sikeres tábor végén vagyunk, akkor ha fáradtan is, de azt mondhatjuk, hogy ismét egy jó nyarat zárunk.
2: Együtt érzek veletek, veled, emlékszem, abban az időszakban, amikor én is többet szolgáltam az ifjúsági osztályban, furcsa volt az első nyár, mert hát nem volt szabadság. Jobban mondva volt hivatalosan, de gyakorlatilag nem lehetett élni a szabadsággal, mert a fiatalok, a gyerekek hétről hétre különböző korosztályban, csoportok kerültek sor, ahogy tábort szervezzünk számukra. Hát az idén egy újabb tábort szerveztetek. Milyen táborról van szó, mikor szerveztétek, hol, mi volt a témája, a tematikája, mit hoztatok számunkra erről a táborról?
3: Az idei nyári táborunk, a Kisösker tábor, az a Jónás nevét viselte. Jónásról tanultunk egy majdnem egész héten keresztül a gyerekekkel, aminek az volt a mottoja, hogy nincs kifogás, és a célunk az volt ezzel a táborral kapcsolatban, hogy ne csak egy történetet meséljünk el a gyerekeknek, hanem személyesen is meg tudják tapasztalni és látni azt, hogy ez, ami Jónás keresztül ment, az igazából a mi életünkre is kivetíthető.
2: Miért pont Jónás? A múlt évben tudom, hogy az Illés tábor volt, és az előtti években is valószínűleg mindig egy bibliai személyiséget, általában ez a gyakorlat, hoztok modellként a gyerekek elé. Idén a Jónás szerepe, proféta szerepe került választásra. Miért?
3: Lehet, én azt mondanám, hogy egy Isten ihletés lehetett. A fiúk még tavaly nyáron, amikor beszélgettek, vagy volt valami tevékenység, akkor így hirtelen ötletből jött ez nekik, hogy milyen jó lenne Jónás feldolgozni, és akkor elkezdtünk ezen a, hát úgy tavasszal, vagy inkább már nyár elején, mielőtt neki fogtunk szervezni, agyalni, gondolkodni, hogy mit is tudnánk kihozni ebből a témából. És ahogy egyre jobban belemélyültünk, láttuk, hogy nagyon sok tanulság van ebben a történetben.
2: Számomra a Jónás könyve egy nagyon kedves és érdekes történet. Gyerekkoromban sokat olvastam és prédikáltam a Jónás történetét. Péntek esténként vagy naplemente előtt ez volt az a játék, amit pozitív értelemben játék, mint prédikátor lelkész gyerekként 6-7 évesen előadtam. Úgyhogy a szívemhez közel áll a Jónás története, egy megragadó történet. Nektek mi érdekes a Jónás történetében? Mi az, ami érdekesebbé vált esetleg a tábor után?
4: Hát én is gyerekként el tudom mondani, nekem is ez nagy kedvencem volt. És ugyanez a gyerekeknél is láttuk, hogy mind ismerték ezt a történetet. És hát mindig vannak olyan új dolgok, amikkel találkozunk, legyünk gyerekek vagy felnőttek. És így, ahogy a motot is mondta Orsi, hogy nincs kifogás, ez nagyon meghatározó az életünkben, és a tábor ideje alatt is. Úgyhogy jó volt ez a téma, nagyon.
2: Kikkel szerveztétek idén a tábort? Gondolok itt nem feltétlenül név szerint a személyekre, hányan voltatok a szervező csapatban, hogy osztottátok fel a munkát?
4: 17 vezető volt. Azon kívül volt még egy plusz önkéntes, aki valamikor segédvezető volt Orsi csapatában, a Nagyöskereknél, és ő is jelentkezett, úgyhogy elég jó nagy csapatunk volt. Hát úgy osztottuk fel, hogy már a tábor előtt mindig 6 héttel gyűléselünk, és akkor kinek mi az erőssége, vagy miben érzi otthon magát, akkor mindenki szabad akarattal azt válassza.
3: Igen, kiegészteném azzal, hogy idén érdekes módon két táborvezetőnk is volt a táborban, és nekik elsősorban az az egyik feladatuk, hogy ők segítenek főleg a logisztikában, meg a gyűléseket is ilyenkor ők levezetik, megosztják velünk a gondolatainkat, és segítenek, hogy együtt el tudjuk dönteni azt, hogy mi a legjobb, minden nap melyik a legjobb az a bizonyos programokban.
2: Ez egy új helyzet. Két táborvezető, hogy sikerült így a munkát összehangolva vinni, illetve hogy osztották el a feladatokat a táborvezetők?
3: Igen, hát hála drága Jézusnak, a Kisösker csapat az bővül vezetőkkel is, és mivel vannak új vezetők, nekik ezek új szituációk, ezért arra gondoltunk, hogy egyből nem dobhatunk be senkit a mély vízbe, de mi lenne, hogyha egy tapasztaltabb vezető, meg egy új vezető, akinek már vannak tapasztalatai, de még nem vezetett le tábort, együtt tudnák ezt csinálni, hogy úgymond az egyik vezető mentorálta a másikat, és akkor ezáltal ő már egy következő alkalommal akár be tudja vállalni azt, hogy levezessen egy tábort.
2: Gyerekek, hogy érezték magukat a táborban? Mindjárt aztán a képekben is bemutatjátok. Milyen volt a hangulat? Milyen élmények alakultak?
3: Gyermekek, ők mindig jól érzik magukat, nekik nem számít az, hogyha épp kint esik az eső, vagy ha szerintem, ha hóvihar lenne, vagy bármi, ők ugyanúgy nagyon jól érzik magukat a táborban. Egy-két nap alatt igazából megtalálják a közös hangot, barátaikkal ugye találkoznak, akikkel már ismerik egymást, vagy új barátokat szereznek, és akkor nekik igazából teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között hol vagyunk. Nekik a legfontosabb az, hogy együtt vannak, és új dolgokat tanulnak.
4: Meg annyira jól érzik magukat, hogy nem akarnak hazamenni, hogy még hosszabb legyen.
2: Ez jó dolog az ők szempontjukból. Általában az ifjúsági házban szoktátok megszervezni, Zimc településhez közel. Az idén is így történt?
4: Igen.
2: Idén is így volt. Ki volt a tábori lelkész? Hogy tudtatok vele kollaborálni? Hogyan hatott az üzenet a gyerekekre? Mi volt a vele való tapasztalatotok?
4: A tábori lelkészünk ugyancsak Bíró Szilárd és plusz Szabó László. Ketten ők megbeszélik és elosszák a feladatokat. Hát ők a csapatunk részei, úgyhogy már évek óta együtt szolgálunk.
2: Jól ismerjük őket az adásokból, úgyhogy tudjuk, hogy kiről van szó, kikről van szó. Egy néhány fényképet, ha hoztatok magatokkal, és ha bevezetnétek a tábori élményekbe.
4: Jó. Hát így, ahogy Orsia is mondta, hogy a motto az a nincs kifogás. Mivel tudjuk, hogy a gyerekek ugyanúgy napi szinten használják azt, hogy most nem érek rá, vagy most nem akarom, vagy most fáj itt, vagy fáj ott, otthon is, vagy ugyanúgy az iskolai rendszerben. És akkor ez a mottot úgy gondoltuk, hogy nagyon passzol Jónáshoz, és ez úgy egyből mindannyian úgy rábólintottuk, hogy ez nagyon jó.
2: Hogy reagáltak a gyerekek erre, hogy nincs kifogás? Szívesen vették, humorosan? Hogy élték ők ezt meg?
3: Igen, igen. Tetszett nekik a gondolat, és úgy azért már úgy tábor vége felé hallottad, hogy ők is ismételgették, hogy nincs kifogás. Úgyhogy reméljük, hogy ez nekik a tábor óta is nagy segítség, főleg most, hogy megkezdődött az iskola, akkor ezek után nem lehet kifogás a házi feladatban, se a tanulásban.
2: Ez még nekünk felnőtteknek is nagyon jó bátorítás.
4: Igen. Itt kedden, amikor megérkeztünk, délután szoktunk megérkezni, akkor volt a tábornyitás, és a tábornok elmondta a szabályzatot, ő is látott a képen. A jelentések megtörténtek, és akkor a keddi nap az egy kicsit ilyen lazább.
2: Talán annyit kérdeznék, hogy a gyerekek hogyan kerülnek a szobába, kikkel, ők választják ki, ti döntitek el a vezetők, zónákra van ez is osztva, hogyan szokott ez történni?
4: Hát mi válasszuk, mi osztjuk be őket, hiszen a vezetőnek könnyebb, hogyha az ő csapata ott van közel hozzá, nem külön épületekben, és akkor a gyerekeket, mivel ismerjük, tudjuk, hogy ki kivel érzi jobban magát, hogy azért az otthon hiánya is kicsit könnyebb legyen, főleg az újaknak, úgyhogy általában úgy rakjuk, hogy barátok és a vezetők, és akkor a zónákat is ugyanúgy, hogy legyenek a szeredei a közel egymáshoz, szomszédosban, ugyanúgy a balavásárhelyiek, a marosvásárhelyiek, a panitiak, bergenyek, úgy az egész csapat egybe legyen.
2: Volt olyan alkalom, amikor azzal találkoztatok, hogy valaki nem akart valakivel egy szobában lenni, hogyan lehet kezelni egy ilyen esetet?
4: Még nem volt ilyen a kisüskerekben.
2: Hát, nagyon jó csapatotok van.
4: Hát azt is szoktuk, hogy előtte minden vezetővel külön kollaborálunk, és hogy mit szól, hogy okés, nem okés, hogy jó lesz a gyereknek, a vezetőnek is, mert hogyha mit tudom, nagyon energikus mondjuk a csapat, a fiúk, akkor a vezető hogy lássa, mert ő van végül is egész évben vele, és hogy ő mit tanácsol, úgyhogy nem egy ember dönti el, hogy ki kivel legyen.
3: Igen, itt a táborkezdés után volt egy rövid vacsora, ami után voltak közös tevékenységek, nevezném őket ilyen jégtörőnek is, hiszen kicsit még össze kell csiszolódjon a csapat. Voltak ismerkedős játékok, hogy azért egymás nevét is meg tudják könnyebben tanulni, jegyezni akár. És hát körülbelül ezzel telt az este, az esti program, ami után következett a lefekvés, és igyekeztünk minél hamarabb eltenni magunkat, hiszen szerdától aztán kezdődött az igazi munka.
2: Kíváncsivá tettetek, hogy mit jelentett a szerdai nap?
4: Hát a szerda délelőtt a tornával kezdődött, utána pedig mindenki a szobáját kellett rendbe rakja és személyes áhítat, majd reggeli, és akkor indult a jellemnevelő, amikor megismerkedtek konkrétan a témával. És a jellemnevelő után volt egy olyan közös tevékenység, két csoportban voltak osztva a gyerekek, és az egyik csapat kézimunkára ment, a másik csapat játékban vett részt. De a szerdán már megkapták az üzenetet és az alapigét, amit meg is kellett tanuljanak, és jutalomban volt részük, Szilárd erről gondoskodott.
2: Hogy látjátok, a gyerekek mennyire tudták végigkövetni az előadásokat, a szemináriumokat, a jellemnevelőket, a figyelmük mennyire maradt fent, illetve más generációkhoz képest ez javult, gyengült, milyen a ti tapasztalatotok?
3: Én úgy tapasztaltam, és ahogy láttam így, hogy ha megtalálod a gyerekekkel azt a nyelvet, amik ők igazán értenek, akkor le tudod kötni hosszabb ideig is a figyelmet, viszont nem tudod órákon keresztül csinálni, hiszen gyerekek is nem várhatod el azt, hogy most ők például egy teljes órán keresztül csak arra figyeljenek, amit te mondasz. És nem csak idén, de már évek óta látjuk, hogy Szilárd nagyon jól megtalálja azt a hangot, amivel fent tudja tartani a figyelmet a gyerekek számára. Persze interaktívá is teszi, hogy azért így könnyebben tudnak figyelni, kérdéseket tesz fel, hogy válaszoljanak, ad nekik különböző kicsi feladatokat, amit meg kell oldjanak, és akkor így én azt mondom, hogy teljesen meg lehetünk elégedve azzal, hogy a mostani generáció hogyan viszonyul ezekhez az alkalmakhoz.
4: A jellemnevelőhöz társul egy füzet, amit egész héten visznek magukkal, és azokban vannak, így ahogy mondta Orsi, hogy kapnak feladatot, és azt ott közösen, csapatonként, vagy párban, ahogy szeretnék, azt is megoldják. Uh-huh. Úgyhogy nem végig az van, hogy csak ülnek.
3: Ezen kívül nagyon sokat énekelnek. Ugye szerdán volt az az alkalom, amikor már több éneklés volt, akkor elkezdik megtanulni a tábori himnuszt, amit hát, lelkesen fogadnak mindig, úgyhogy igazából elmondhatom azt, hogy tábor végére cseng az egész terem a gyerekek hangjától.
2: Ez a tábori himnusz általában egy számukra ismeretlen ének?
4: Igen.
3: Igen, igen. Van, hogy van olyan ének létezik, ami pont ez a témához talál, vagy vannak olyan táborok, ahol direkt arra a táborra írnak egy himnuszt, úgyhogy általában igen, ez egy új dolog, amit meg kell tanuljanak.
4: A kicsiknél, amit még észrevettünk, hogy mondjuk kiválasztunk mi egy olyan dalt, amit azt mondjuk, na ez legyen a himnusz, mert találom meg, jó. És közben van 5-6 ének egy táborban, amit egész héten azokat az énekeket tanuljuk, vagy énekeljük, és akkor a végén, vagy a már közepén van, hogy ők mondják, hogy na ez többször, uh-huh. És akkor rájövünk, hogy hát akkor válthatunk, hát ezt szeretnék, akkor legyen ez a himnusz.
2: Hát akkor azt jelenti, hogy minden évben kiválasztotok egy néhány éneket, amit inkább gyakrabban énekeltek, jellemzően arra táborra.
4: Igen, vannak énekfelelősök, és akkor ők ezzel foglalkoznak, és megosztják velünk a többi vezetőkkel is, és akkor közösen.
2: Nagyon jó.
3: A délutáni program az egy nagyon várva várt program mindig a gyerekeknek. Ilyenkor előkerül a vízi csúszda, és most is az idő megengedte, ezért hát egy jó pár órán keresztül vízes tevékenységek voltak, vízi csata is volt, úgyhogy nagyon aktívak voltak a gyerekek, mozgásban voltak egész délután, és nagyon élvezték ezt a programot.
4: Volt csendes játék is, amikor lejárt a nagy őrjöngés, akkor a fiúk is, a lányok is fociztak, vagy az egyik vezető külön félrevonult velük, és ilyen csendesebb játékot próbáltak, mert hát közeledett az este. Itt a képen látható, hogy ott csomóan vagyunk az asztalnál. Hát készültünk előre, mert hogy a téma most már kezdett mélyülni, és maguk voltak elültetve, a gyerekek ültették, és aztán kiderül, hogy mi lesz belőle.
2: Ez mennyi idő alatt kell, hogy kikeljen? Ezek konkrét igazi maguk voltak?
4: Igen, de vannak csodák. De a Jónás életében
2: csodák.
4: Is.
2: Hát, már nagyon kíváncsi lettem ezekre a csodákra.
4: Az estét azt egy tábortűzzel zártuk, ott is egy tevékenység volt, egy vezető tartotta a gyerekeknek. Azt nem mondtuk, hogy a vezetőknek nekünk vannak nagyobb gyerekeink is, ők már nagy őskerek, az Orsi csapatához tartoznak, és ők is jönnek velünk és segítenek. És ennél a tevékenységnél a vezető bevonta őket, és ők is bemutattak valamit a gyerekeknek. Készültek. Úgyhogy összesen 8 nagyösker gyerek volt velünk.
3: A csütörtöki nap a megszokott programban kezdődött, itt is ugye a napkezdés előtt van reggeli torna, reggeli, és utána van a jellemnevelő. A minden program előtt azt még elmondanám, hogy reggelente a vezetőkkel szoktunk találkozni, együtt imádkozunk, van egy rövid áhítat, és megbeszéljük aznap, hogy akkor időjáráshoz is viszonyítva, hogy tudjuk megcsinálni, hogy minden jó legyen, le tudjuk vezetni a tevékenységeket. Úgyhogy nekünk vezetőknek ez egy nagyon fontos rész, amit lehet, hogy más nem lát, de ez az egyik alapja annak, hogy egy jó táborunk legyen. Úgyhogy nem csak otthon imádkozzunk egyedül a szobánkban egy jó táborért, hanem ezt megtesszük közösen is. És ugyanúgy ezen a napon is, annak ellenére, hogy elég rossz időt, esőt mutattak, napsütésesen kezdődött a nap, és bíztunk benne, hogy végig tudjuk vinni a tevékenységeket.
4: Hát a reggelit, az ebédet, a vacsorát nagyon várják a gyerekek, nagyon finomak az ételek, és megörökítettük fentről őket. Aztán indult is a gyerekváros, ez nekik egy hatalmas utazás, nekünk is, mert mi is kell készüljünk, és nagyon sok olyan dologgal tanulunk, hogy az életben mi az, amit össze tudunk hasonlítani a Jónás élethelyzetében, amit ő átélt, és így a gyerekek is megtapasztalhassák, úgyhogy részt vesznek ilyen tevékenységeken. Itt volt a csapatelosztás. Úgy szoktuk a csapatokat, hogy mindig a tevékenységet mérjük, hogy ha szükséges, hogy a kisebbek az első, második osztály együtt, vagy harmadik, negyedik együtt, vagy ha pont úgy kell, hogy változó legyen, akkor összerakjuk úgy, hogy a kicsi is tudjon érvényesülni, mert segíti a nagy.
3: Igen, itt a gyermekvárosnál elmondanám, hogy a nézőknek is tisztább legyen ez a dolog, hogy miről szól. Ez arról szól, hogy igazából Jónás életén keresztül állomásokat alakítunk ki, pontosabban Jónás otthonától kezdődően egész Ninivén keresztül a tök árnyékáig különböző állomások voltak, ahol nem csak egy lelki tanulság volt a gyerekeknek, hanem volt valami olyan tevékenység, ami nekik akár egy élmény, vagy egy játékos dolog, ami által jobban meg tudták jegyezni és felfogni azt, hogy mit is szeretnék nekik üzenni.
2: Melyik pontot szerették a legjobban ebből a körútból a gyerekek, hogy láttátok?
4: Amikor oda kerülünk, megmutassuk. A legjobbat.
2: A legjobbat. Ja.
4: Itt a gyerekek, vagy ahogy csapatokra voltak osztva, kaptak egy-egy térképet, ahol be volt jelölve, hogy hol vannak az állomások, és az alsó képen pont az első állomás, vagy amelyikre pont egy csapat ment, ahol a kiinduló pont az, hogy Isten ott van veled a kényelmedben is, az elhívásban is. Itt az volt, hogy volt egy akadálypálya, be kellett kötni a szemüket, és voltak a társaik, akik segítették, de csak szóval, és napszúrást is kaptak ráadásul, és akkor itt ilyen segélynyújtás volt, és az, hogy kényelemben az ember úgymond úgy érzi, hogy hát Istenre nem figyel annyira, mert hát köszöni szépen, jól van, de amikor egy olyan helyzet adódik, hogy Isten szól, és kell menni, hát akkor az úgy, mint a Jónás történet, és hogy neki az úgy nem tetszett. Ugyanezt a helyzetet élték át ők is, hogy amikor látunk, milyen könnyű minden, amikor meg nem, mennyire nehéz, és hogy de mégis kell menni, mégis kell tenni, és hogy akár mikor Isten ott van velünk, és hogy ne felejtsük el, hogy akkor is, amikor jól van dolgunk.
2: A napszúrás is a jelenet része volt, vagy valóságos esettel találkoztatok, ami a napszúrást illeti?
4: Nem, az úgy, a gyerekeknek ez úgy...
2: Be volt építve a játékban.
4: A következő állomás arról szólt, hogy a gyerekek kaptak kártyákat, erkölcsi kártyákat, jó és rossz is volt rajta, és volt egy mérleg, amin a gyerekek, hogyha az életben vannak olyan dolgok, amikor rossz döntéseket hozunk, annak súlya van. És hogy ki kellett egyenlíteni, hogy a jónak is van súlya, mert hogy a jót teszünk, annak eredménye van. És akkor, hogy melyik az, amelyik többet nyom, vagy amelyik értékesebb. És a másik kép, ahol írja, hogy itt is volt ez a kiinduló, hogy Isten ott van veled a döntéseidben is, hogy akár mikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem tudom, hogy döntsek például a gyerekek, hogy az jó vagy nem jó, akkor, hogy tudja, hogy nem egyedül kell ezt végigjárja, hanem van valaki, aki segít, hogy jó döntést hozzon. A másik kép ott, amikor a viharokban és a következményekben, itt arról volt szó, hogy volt egy pléd, és voltak sok kicsi labdák, és volt középen egy nagyobb, az volt Jónás szimbolizálva, és a gyerekek kellett rázzák, és úgy, hogy a kicsi labdák, vagy ki kellett vegyék, úgy, hogy ne essen le Jónás, és hogy Isten megtart akkor is, hogyha nem látunk kiutat, vagy vihar közeledik, vagy viharban vagyunk, vagy elakadunk. Hmm. És akkor ez is így a gyerekeknek egy olyan volt, hogy ők átélték, hogy Jónás is mit élhetett át, mert ott volt viharban, és elég nehéz helyzetben volt, de hogy akkor sem volt egyedül, amikor azt hitte, hogy most már elvész.
3: A következő állomás már jobban bevitte a gyerekeket, hogy Jónás mit is érezhetett igazából, amikor engedetlen volt Istennel, és más irányba indult el, hiszen itt a hal gyomra volt, amit próbáltunk egy kicsit megeleveníteni, és a gyerekek, mikor bementek úgymond a hal gyomrába, meg tudták tapasztalni, hogy milyen lehetett ott a sötétben azok a körülmények között. Úgyhogy, és itt próbáltunk arra rávilágítani, hogy Isten ott van velünk a sötétségben, akkor is, amikor magányosak. Ez azért egy elég különös élmény lehetett nekik, hiszen próbálta a vezetőtársunk, aki ennél az állomásnál volt, tényleg úgy megcsinálni, hogy azt ne csak úgymond lássák, hogy milyen lehet a hal gyomrában, de hogy érezzék is a tapintását, a szaglásától, és ez alapján egy kicsit úgy közelebb érezték a történetet.
2: Nagyszerű ötlet volt ez.
4: Ilyen halkonzervvel, meg nyullós dolgokkal. És volt egy dobozka is, amely bele kellett nyúljanak, és ki kellett vegyék a betűket, hogy érintsék is meg, ahogy mondta Orsi, és akkor kijött az, hogy Jónás. És akkor, amit elfejtettünk mondani, hogy minden állomásnál kaptak két puzzle darabot, hogyha teljesítették azt a kihívást. Isten ott van veled az újrakezdésben is. Itt is egy állomás volt, a gyerekek végig kellett zsákban ugráljanak. Közben volt egy pálya, ez amikor végül Jónás úgy döntött, hogy elmegy Ninivében, és mégis nehéz volt ezt a döntést meghozza, és hogy nekik is nehezen kellett ezt az akadálypályát végigjárják, és utána visszajöttek, hogy tapasztalták, hogy nem könnyű egy feladatot megcsinálni, de hogy Isten ott van velünk, akkor is, ha tévedünk, és újra kezdjük. Nem egyedül kell ezt így csináljuk.
3: A következő állomás az arról szólt, hogy Istennek van egy üzenete mindenki számára, és itt a gyerekek kellett készítsenek papírt, egy ilyen merített papír igazából volt, egy massza, amit víz és különböző anyagok által hoztak létre. Ezáltal mindenki készített egy papírt, majd persze nem volt idő arra, hogy megvárják, ameddig megszárad. Azt félretették, és egy előre elkészített papírra rá kellett írjanak egy üzenetet, amit át kellett adjanak.
4: Igen, ez a Isten Igen. szeret és megbocsát.
3: Igen, egy másik állomás volt, amikor kenyeres sütöttek a gyerekek. Itt arra próbáltunk az egyik, amire rávilágítani, hogy Isten ott van velünk a bűnbánatban és a megváltozásban is. Ugye, ahogy a kenyér is először az alapja, csak egy ilyen pár alapanyag, ami még nem áll össze, de Isten képes minket formálni és alakítani.
2: Egy tábor tűz volt a gyerekek számára, ahol megsüthették az úgymond kenyérmasszát, vagy mindenki magának kellett készítsen tábortüzet erre a célra, hogy működött a
3: A tábortüzet, azt mi készítettük elő a tüzet nekik, viszont a kenyérnek a masszáját, azt mindenki saját magának kellett előkészítse,
2: Ott annál keresen. Az állomásnál.
3: Így van, és kellett keresenek fa ágakat, amire fel tudták ezt csavarni, ahhoz, hogy meg tudják sütni a kenyeret.
2: Végül elfogyasztotta valaki az elkészített tésztát?
3: Volt, akinek sikerült és el tudta fogyasztani, de sajnos ez volt az a pont azon a napon, amikor hát ránk szakadt az ég, úgyhogy nem tudta mindenki megsütni a kenyerét, de volt, aki megkóstolta, és többé-kevésbé, de sikeres lett.
4: Itt a magra visszatérve látható, hogy csoda történt.
2: Középső alsó képen.
4: Igen. Mint ahogy Jónás életében is, hogy egyik napról a másikra volt neki árnyékja, És a gyerekeknek ez hatalmas élmény volt, mert egyik délután elvetették a magot, és ennél a tevékenységnél, ahol Isten ott van veled a csalódottságban és a kegyelem megértésében is, előtte részt vettek ilyen kísérletekben, vulkánt készítettek, többfajta vagány dologgal készült a két vezető, és akkor az volt az árapont, hogy akkor hátra vitték őket, mert ezt mind eltettük, hogy ne legyen szem előtt, és le volt takarva, és ahogy jöttek a gyerekek, emelték fel, és az arcukon az a, hogy mi történt, hogy ez hogy lehet, hogy azt a, ugyan arckifejezések voltak, le is vannak videózva, úgyhogy ez hatalmas csoda volt nekik, hogy a nagyobb gyerekek ők már rögtön, hogy hát ez ki volt cserélve, ez el volt intézve.
2: Csoda történt.
4: Igen, igen, de a kisebbeknek ez menték
2: volt nézni. Egy hely, ahova betettétek a cserepeket, vagy amiben a föld volt téve, és akkor újból mentetek megnézni, akkor már ott volt a növény a cserében.
4: Úgy hozta az egyik vezető.
2: Igen, igen, de a gyermekek elültették a magot.
4: Persze.
2: És azokat ez valahova le volt téve, egy szobába, vagy a konyhába, vagy nem tudom, igen, egy előztérbe, igen. És akkor ott történt a csoda, az igen. Átalakulás.
4: Hát ők ott hagyták kint az udvaron, ők nem tudták, hogy az hova került, tudták, hogy megcsinálták a feladatot, és másnap pedig az épület háta mögött volt ez, hogy ne tudják elmondani egymás közt, mert jöttek külön-külön csapatok.
3: Igen, akkor most elértünk az egyik nagy kedvenchez. Ez az az állomás volt, ahol a gyerekek igazából bementek a halnak a hasába, vagyis a víz bevitte őket. Készítettek a fiúk egy óriási halat, és a patakon lengették a gyerekeket. Amikor odaértek a halhoz, akkor kinyílt a szája, és bekerültek, ami tényleg itt azt hiszem, hogy ennek az anyagnak köszönhetően tényleg rendes sötét volt ott bent, úgyhogy itt ismét azt tapasztalhatták meg, hogy milyen volt az a pillanat, amikor a hal elnyelte Jónást, és közben meg tudták itt azt is tanulni, hogy Isten ott van velük a csalódottságban, és megértették a kegyelmet is, hiszen nem hagytuk ott őket a hal gyomrában.
2: Ez volt az a próba vagy pont, ami a legjobban tetszett a gyerekeknek?
4: Igen, igen, ez volt a kedvencük, amit úgy átélhettek, és hogy látták is, hogy kinyílt, mert a fiúk a hídon fent húzták fel, és vissza bekerültek ők is a hal gyomrába. Úgyhogy szerintem ez az, amit soha nem fognak elfelejteni. Meg mi se. Mi vezetők is volt, akik kipróbáltuk.
3: A délutáni tevékenység, megtartottuk délután a jellemnevelőt, és utána a gyerekek készíthettek különböző kulcstartókat, valamint a csapatok a délelőtt összegyűjtött puzzle darabokat kellett összerakják, és ezáltal minden csoportnak kijött egy kép Jónás életéből, amit aztán feltettünk egy táblára, és akkor egész héten a hét további részében meg tudták tekinteni. Napzárás, és akkor körülbelül ennyi volt a csütörtöki napunk. Péntek, ez is egy olyan nap volt, ahol kihívás várt a gyerekekre. A reggel felkészültek a tornán, ismét az izmaikat bemelegítették, mert egy olyan nap következett, ahol persze először volt a jellemnevelő, ez minden nap, hogyha nem is mondjuk így ki, de minden nap ez egy alap dolog volt, hogy ez egy olyan program, ami soha nem marad el. A jellemnevelő után a gyerekek részt kellett vegyenek egy exatlon nevű tevékenységben. Ez arról szólt, hogy ismét felosztottuk a gyerekeket csoportokra, viszont itt nem korosztályra, hanem úgy osztottuk, hogy minden osztályból legyen egy-egy a csapatban, kicsitől nagyik, és olyan tevékenységen kellett részt vegyenek, olyan feladatok voltak, ahol amiket csak úgy tudtak igazából teljesíteni, hogyha egymást segítették, úgyhogy nem hagyhatták maguk mögött a kisebbet, vagy a gyengébbet, vagy akár lehet, hogy pont a nagyot, mert ezek olyan feladatok voltak, hogyha négyen voltak a csapatban, akkor oda négy ember kellett ahhoz, hogy át tudjanak menni egy-egy akadályon.
4: Hát volt vakvezetős pálya, elég hosszú volt, nagyon vagány megcsinálta a vezető, ott tényleg nagyon kellett a segítség. Volt bátorságpróba, ahol a gyerek felállt egy székre, és hátra kellett ereszkedjen, úgyhogy a társai tartsák meg. Volt olyan, hogy különböző pályák voltak építve, és ugyanúgy párban végig kellett, az pont az egyik vezetőnek a gyereke vezette le, és volt egy érdekes a vizes cső. Amikor a gyerekek ki volt lyukaszva egy cső, és hogy úgy kellett segítsél, hogy hogy is.
3: Úgy kellett pontosan megfogják igazából, hogy betömjék azokat a lyukakat a kezeikkel, mert hiába töltötték fel vízzel, ugye kifolyik, ezért ide mindent be kellett vessenek ahhoz, hogy, hogy valahogy betömjék a lyukakat, ezáltal ha megtöltötték a csövet vízzel, akkor kijött belőle mm-hmm. egy labda. Mm-hmm. Igen, voltak még különböző más tevékenységek, akadálypályák volt, ahol talicskázni kellett a gyerekeknek, vagy egymás feje fölött átadni úgy a fűmagokat, hogy az ne boruljon ki lehetőleg. Azért igyekeztünk ennél a tevékenységnél is olyant használni, hogyha már kihull meg minden, akkor hasznos legyen a természet számára, úgyhogy igazából csak segítettünk a fűnek növekedni.
4: Persze a gyerekeknek ezt nem mondtuk el, azt mondtuk, hogy vigyázzatok, hogy minden társatokhoz jusson el az az adag.
3: Ezek is bizonyos akadálypályák voltak, itt meg volt egy logikai feladat, jobb oldalt a sarokban van az a fotó, ahol meg voltak különböző formák, és úgy kellett kirakják, hogy jöjjön ki minden formát felhasználva, jöjjön ki egy négyzet. Át kellett bújjanak különböző úgynevezett alagutakon, ahol akadályok voltak, és az volt itt a lényeg, hogy együtt, tehát például kézenfogva kellett menjenek, hason csúszva, de együtt kellett átjussanak. Ezek a tevékenység után már azért eléggé kifáradva következett a vacsora, amit mindenki örömmel fogadott. Még volt pár szakosítás is. Az egyik szakosítás a bálnák szakosítás volt, és a másik a halak, ugye, hogyha a Jónás tábor és ha már van a halról szó, akkor igyekeztünk olyan szakosítást választani, ami valamilyen formában összeköthető ezzel. Ezért most a vízi élővilágról tanultak itt a gyerekek. És egy kis kézi munka is járt hozzá, hogy érdekesebb legyen számukra. Az egyiknél egy úgymond bálna állarcot kellett készítsenek, és a másik szakosításnál összekötöttük azt, hogy ugyanúgy, mint ahogy a halaknak is tisztán kell tartani a vizet ahhoz, hogy meg tudjanak élni, mi is kell igyekezzünk a magunk tisztaságára, azért készítettünk szappant a gyerekekkel. Itt egy másik kézimunka látható, amit elkészítettek. Ez azt hiszem, hogy már pénteken volt. Igen, péntek délután. Ameddig készültünk, mi már a vezetők a szombatra, addig pár önkéntes vagy pár vezető vállalta, hogy lefoglalja a gyerekeket, és itt még készítenek valamit, mielőtt ők is elkezdenek készülni.
2: Miről szól a péntek este a szombat a kisüskertáborban?
4: Megyünk arra fele. Itt már a pénteki nap. Hogy elő tudjunk mindennek készülni, akkor gyerekeknek volt különböző tevékenység, mozgásos játék, csapatos játék, és így ők is le voltak foglalva az idő alatt, amíg mi is készültünk. Persze nekik is ugyanúgy napnyugtáig ők is meg volt, hogy rendbe kell rakják a szobájukat, mosakodás, és elő kell készülni szombatra.
3: Péntek estének az egyik különlegessége, hogy az egész héten tanult lelki rész, vagy maga a történetet, azokról készítünk különböző állomásokat, egy úgynevezett múzeumot, ahol a gyerekek végigmenve meg tudják nézni azokat a jeleneteket, amelyikek fontosabbak voltak és kiemeltünk Jónás életéből. Ezeket csoportokban teszik meg, és amikor végigmennek minden állomáson, utána elvonulunk a tábortűzhöz, ami elő van már készítve. Ez egy még különlegesebb pillanat igazából, és pont ez teszi különlegessé a szombatot is, hogy amikor megkezdtük a szombatot, akkor a tábortűznél van egy avatás. Felavatjuk azokat a gyerekeket, akik bizonyos, tehát ők megfelelnek már ahhoz, hogy fel legyenek avatva, tehát jártak a kisöskerekhez, kisöskerúrákra, kitöltötték a füzetet, és szeretnének kisöskerek lenni, ezért itt van, megkapják azt a lehetőséget, hogy felavassuk őket. A Szilárd vezette az avatást, elmondják ilyenkor a kisöskerek a fogadalmat, a vezető felhelyezi a kisösker nyakkendőt, majd ezután fel lesznek avatva, és utána a tábori lelkész mond egy imát a gyerekekért, meg a vezetőkért, ami után lehetőség van arra, hogy az egész tábor, akik már fel vannak avatva, a többi résztvevő, vezetők, mindenki, végig mehetünk, és köszönhetjük az új kisöskereket a csapatban.
4: A múzeumra egy kicsit visszatérnék. Ott úgy működik, hogy a csapatokra vannak osztva, és a lelkész jön velük, és az idő alatt nincs beszélgetés, hanem ez csendben, a esti fényben, a fény is úgy van kialakítva, hogy ilyen, tényleg ilyen múzeumi hangulata legyen, és meghitt. És mi, akik minden, hát 6 állomás volt, egy jelenettel, amikor a gyerekek megállnak előttünk, akkor egy jelenettel megmozdulunk, és akkor így mennek végig, végigjárják. Úgyhogy ez egy olyan pillanat számukra, ahol csak csodálkozás van, és úgy ámulnak, bámulnak. Nekem legalábbis ez az egyik kedvenc részem, amikor mi beöltözünk, és lássuk a gyerekek arcán, hogy ez tetszik nekik.
3: A szombati nap az különleges olyan szempontból is, hogy reggel a gyerekeket énekkel ébresztjük, és azzal telik a dél előtt először, hogy átismételik az egész héten tanultakat, levonják a tanulságokat. Itt meg is említeném, hogy 3 fő gondolat volt a jellemnevelőkön. A fő igazából ilyen jellemtulajdonságoknak nevezném, ami fontos a mi életünkben, nem csak a Jónáséban. Az egyik ilyen volt az engedelmesség, hogy Isten, amikor hív minket, akkor ne keressünk kifogásokat, hanem induljunk azon az úton. A másik volt a megbocsátás, hogyha Isten kész megbocsátani nekünk, akkor nekünk is készen kell lenni megbocsátani az embertársainknak, valamint a 3. a türelem.

0: a fő kulcsszavakkal dolgoztak, és jeleneteket mutattak be. Volt egy olyan tevékenység is, ahol a gyerekek, a kisebbek lerajzolták az egész heti történetet, a nagyobbak rejtvényt készítettek, volt séta is, dinnyézés, és képnézés, ezt várják a legjobban, hogy visszanézzék.
1: Ez szombaton délután?
0: Igen.
1: Szombaton délután.
0: És a szombatot zártuk tábortűzzel.
2: Igen, a vasárnapi nap az már egy rövidebb nap. Napkezdés után még volt egy áhítat jellemnevelő, amikor, ahogy látjuk, Fotón és Szilárddal körbeültek, átbeszélték még egyszer a tanulságokat, elmondott nekik egy nagyon érdekes történetet, ami által még jobban megértették azt, hogy mi az üzenet számukra, együtt imádkoztak, amiután volt még egy rövid tevékenység, mindenki készített magának egy kalapot, vagyis megfestette a kalapját, amit elvitt majd emlékbe, ezt mindenki saját magának személyre szabta, és ezután felvettük ismét az egyenruhát, elvonultunk a zászlótérre, négyszögbe álltunk, és egy utolsó áhítattal és egy nagy öleléssel igazából bezártuk a tábort.
1: Véleményetek szerint célba érkezett a tábori üzenet, gondolat a gyerekek számára?
0: Úgy gondoljuk, hogy a magot azt elültessük, és a Jóisten dolgozik. Úgyhogy reméljük a legjobbakat.
1: Mikor kerül sor a tábori találkozóra? Tudom, hogy minden évben megszervezitek a tábor után egy újbóli találkozó kerül sorra, amikor találkoztuk a fiatalokkal, és visszatekintés kerül sorra.
0: Novemberben. Gondolkodunk, igen.
1: Hát sok sikert kívánunk. Lehet, hogy ott leszünk, lehet, hogy az akkori alkalmat is majd filmezzük, és akkor a gyerekeket is programban majd a szülők és a televíziónézők látni tudják. Egy kérdésem van még. Látom a kitüntetéseket, a jelvényeket. Valamivel gazdagodtatok az idei évben, az elmúlt évben. Melyik a legújabb darab, és mihez kötődik, milyen élményhez?
2: Igazából minden évben kapnak a gyerekek, amit hát most nem hoztuk magunkkal. Nem az ingre kell rátenni, vagy felvarni, hanem van az úgynevezett átló, amit átteszünk magunkon, amin a szakosítást gyűjtik, és minden évben kapnak egy nagyobb jelvényt, amit az átlónak a hátára kell felvarni vagy vasalni, amin rajta van a tábor neve, a helyszín és a motto, hogy ne felejtsék el, hogy milyen táborban voltak, valamint ugye a szakosítása, a kettő, amit említettem, részt vettek, arról is kaptak jelvényt, úgyhogy igazából ezzel gazdagodtunk a nyáron.
1: Hogyan csatlakozhatnak más gyerekek, akik esetleg nincsenek kapcsolatban az adventista egyházzal, ezzel a programmal, de látva ezt az adást, szeretnének megkeresni benneteket, hogyan működik a kapcsolatfelvétel?
2: Igazából, ha valaki szeretne csatlakozni, most vannak az iratkozások a Kisösker klubba. Elsősorban meg lehet keresni a helyi gyülekezetnek a Kisösker vezetőjét, viszont hogyha nincs ösker tevékenység abban a gyülekezetben, akkor nyugodtan meg lehet keresni engem, és segítek megtalálni Csillával együtt a legközelebbi gyülekezetet, ahova tudnak csatlakozni a gyerekek, valamint kisöskerek, és bátorítjuk is őket, hogy hívjanak barátokat az iskolákból, és így bővülhet a csapat.
1: Tehát a kapcsolatfelvétel a gyülekezeten, az adventista gyülekezeten keresztül, az ottani felelős személy, hogyha nem lehet tudni ki az, akkor a lelkészen keresztül lehet ezt kideríteni.
2: Igen.
1: Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a beszámolót, és erőt kívánok ehhez a munkához a továbbiakban is, mert ez egy fárasztó munka, egy nehéz munka, de amennyire fárasztó és amennyire nehéz, annyira áldott és annyira jó lelki állapotot hoz magával, úgy képzelem, úgy tapasztaltam, valamikor úgy tudom. Úgyhogy köszönjük szépen nektek a szolgálatot, amit teljesítettek a gyerekekért az egyházunkban.
2: Köszönjük szépen, mi is köszönjük.
1: Szép napot kívánok nektek a továbbiakban, és minden jót, minden áldást. Köszönöm, hogy velünk tartottak a mai alkalommal. A Jónás Kisösker tábor beszámolóját hallgathatták meg. Kérem, a következő időszakban, csütörtök esténként maradjanak velünk, mert a következő tábori eseményekről is szeretnénk egy rövid beszámolót hozni. Szép estét kívánunk mindenkinek, és várjuk Önöket szeretettel a holnap esti alkalomra is. A viszontlátás.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az ember számára ez a nagy kérdés, hogy hogyan tud kijönni azokból a lelki betegségekből, problémákból, amelyek az élet gondjai vagy a saját hívája folytán belekerül. Sokszor az emberek nem igazán tudnak különbséget tenni bizonyos dolgok között. Sokan azt mondják, hogy bármire képes vagyok. Ismerek olyan hívő embereket, akiknek súlyos beteg lett a feleségük, és azt mondják, hogy bármire képes vagyok. És a bármi alatt mindent kell érteni. És hallottam, hogy elvitték ilyen különböző látó emberekhez, és különböző gyógyító emberekhez, de nem segítettek. Mi nagyon gyakran nyúlunk a gyógyszerhez, nem? Kicsit fáj a fejünk, na, kis valeriánát, vagy ezt, vagy azt gyorsan beveszünk, mert nem szeretjük a fáj a fejünk, és nem szeretünk semmit a fájunk. Van, aki élvezi a fájdalmat? Nem élvezi, senki, nem? Nem is gondoljuk, hogy a gyógynövényeknek a használata mennyire szolgálná a mi egészségünket. Hiszen a gyógyszerek nagy részének az alkotó elme gyógynövényekből származik, kivonat, amit felhasználnak a különböző gyógyításra. Dr. Neil Levinnek volt egy esete, egy páciense Angélának hívták, aki nagyon boldog volt, egyetemre járt, az Oklahomai Egyetemre, és minden este hazatelefonált, alig várta, hogy a szüleivel találkoztassék. Nagyon boldog volt, és este nagyon boldogan köszönt a szüleinek, és néhány perc boldogan feküdt le, elköszönt a szüleitől, és néhány perc múlva az édesanyja bement a szobájába. És azt látta, hogy valami érthetetlen ok miatt Angéla úgy sír, mint az ápol eső. És ufakott, hogy mi bajod van, kislány? És elmondta ez a lány, hogy ezt a jó kedvet én csak magamra erőltetem. De olyan mély szomorúság van a lelkemben, hogyha egyedül vagyok, csak sírok, csak sírok, csak sírok. Ez egy nagyon rossz dolog, nem? Én nem szeretem, különösen ha a lányok vagy nők sírnak. Nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és gondolom, hogy a szülei is így érezhették magukat. Jó lenne valamit a szívünkbe vészni, bár több embernek elmondhatnám ezeket a dolgokat. Isten beszéde mind örökre megmarad. Isten ígéje, ha elkísér az életünk során, abból olyan tanácsokat és bátorításokat kapunk, amelyek segítségünkre vannak, és mind testileg, mind lelkileg gyógyulhatunk ezáltal. Ellen White, a nagy orvos Rágnyomán című könyvben azt írja, ha a betegben tudatosul az, hogy Jézus jelen van, ez a tudat nagy mértékben elősegíti mind a lélek, mind a test gyógyulását. Az a tudat, hogy Isten szeret engem, az a hit, amelyen megtapasztalom Jézusban, az a hit, amelyen az ő ígéretét magamévá teszem. Amikor Jézus elment erről a földről, mit ígért? Hogy én veletek leszek minden napon, amíg csak ember él ezen a földön. Akik bennem hisznek, akik hitben megragadják az én ígéretemet, vele vagyok. Ha ezt a hitet magunkévá tudnánk tenni, minden napot Jézus jelenlétében kezdenénk el, és minden napot azzal a tudattal fejeznénk be, hogy Jézus ma velem volt, és aki az én tevékenységem során megőrzött és megáldott, velem lesz az éjszakában is. És felüldözt egy újabb nap. Ez a tudat, hogy Jézus velem van, ez mind a testi, mind a lelki betegségek gyógyulását nagy mértékben elősegíti. A gyógynövények alkalmazása rendkívül fontos dolog. nagyon sok beteg ember esetében a gyógyszerezés kezdetben szükséges lehet, a sikeres kezelés vagy a komplikációk megelőzése szempontjából. De minden gyógyszert előbb-utóbb szüneteltetni kell. Mert azok a mellékhatások, amelyeket egy-egy gyógyszer kivált, ha ezek fölöttéd összegyűlnek a szervezetben, komoly mellékhatásokat tudnak okozni. Bizonyos gyógynövények rendkívül jó hatással vannak az emberi egészségére, az egészségének a megőrzésére. Szeretném bemutatni azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi itt Erdélyben igen jó hatással használhatunk. Ilyen a citromfű. Meg lehet termelni a kertben. Akinek van citromfűje a kertben, ajánlom, hogy mindenkinek legyen. Amikor én járok a kertemben, akkor oda megyek a bokorhoz, a citromfű bokorhoz, leszakítok néhány levelet, és összedörzsöm a kezemben, és egy mély lélegzetet veszek, mintha csak úgy tárgulna az ember tüdeje, és felfrissülne az egész szervezete. Kamilla megteremít is, ugye? Ismerős ez a nevén? Nem tudom, hogy ismerős itt is. Igen, jó hatása van, sokféle jó hatása van. Macskagyökérhez is hozzá lehet jutni. A legjobb fájdalomcsillapító. Azok, akik fejfájással küzdenek, ne a gyógyszert a valeriánál szedjék, hanem készítsenek macskagyökér teát. Főzzék ki azt a levet is, és fogyasztják azt. Orbánszfű is ismerős? Az orbánszfű is. Különösen jó hatása van a kedély betegséggel, akikre gyakran rátör a szomorúság, főzzenek orbánszfűből teát. A legjobb az, hogyha ezeket nem nagyon keverjük össze, mert ellentétes hatást is kiválthatnak. Levendula is megterem a kertben. Jó, hogyha mi kertünkben ezeket a dolgokat, igen, elszaporítjuk, és gyűjtünk télire ezekből a teákat, amikor nem süt a nap, amikor minden hegyet, minden dombot köd borít itt a környezetbe, és nem lehet túl messze ellátni, akkor az ember hazamegy és készít orbánszűből egy kis teát, és mindjárt jó kedve lesz. Amikor vége van a télnek, érzik azt is az első tavaszi napokban kisüt a nap az égen. Nem érzik magunkat sokkal jobban? A kedélyünkre milyen jó hatása van? Az orbánszfű teát nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert igen jó hatása van az életünkre nézve. Azok, akik csak enyhébb hangulati problémáik vannak, akkor fogyasszák az ebből készült teát. Ez sokkal többet ér, ezek a gyógynövények, mint bármelyik depresszió ellenes gyógyszer. Ez nem halmozódik fel a szervezetben, nem okoz olyan mellékhatásokat, amelyek viszont később kellemetlenségeket okozhatnak. A depresszió leküzdésében az életmód törvényszerűségei kerüljenek az első helyre. Megváltoztatom az én egész életemet. Másképpen élek, másképpen veszem igénybe, használom fel azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésemre állnak. A gyógynövények vagy a gyógyszerek csak a második helyet foglalják el. Vagy amikor nagyon súlyos a helyzet, akkor ennek a kettőnek a kombinációja, az enyhülés vagy változás legelőször. Hát én nem mutatok senkit ezekkel a gyógyszerekkel, amelyeknek különböző mellékhatásai kialakulhatnak. Remegés, ödéma, szédülés, székrekedés, aluszékonyság, szájszárasság, látászavarok és a többi. Az ember testsúlya is megváltozhat, és sok minden emelkedhet, a vérnyomás, szapor a rendellenes, szívverést okozhat, és különböző zavarokat eredményez. Az Egyesült Államokban rendkívül nagy figyelmet keltenek ezeknek az antidepresszánsoknak, a depresszió elleni gyógyszereknek, és nagyon komoly sikereket is érnek el. Azok, akik terhesek lesznek, terhes anyák, általában rendkívül érzékenyé válnak. Vannak olyan egyének, akik a terhességük alatt rendkívül komoly érzékenységgel küzdenek, és sokszor panaszkodnak, hogy én nem tudom, én azelőtt nem voltam ilyen, most olyan rosszul esik minden. Ha úgy szólnak hozzám, ha úgy bánnak velem, az olyan fájdalmat okoz nekem, és alig tudok rálenni. A terhesség alatt egészen más állapot jön létre, és rendkívüli módon óvatosan kell bánni bárkivel. Nem szabad azt a tanácsot elfogadni, hát legyél egy kis nyugtatót, és akkor nem fog fájni. Nem fognak a durva szavak, a rossz bánásmód, hogy fájni majd. Vannak gyógyszerek, amelyek jobb kedvre derítenek, de amelyeknek igen káros hatása van a megszületendő kis gyermekre. Úgyhogy kérem, hogy mindenki kerülje ezeket. A gyógynövények és a gyógyszereknek megvan a maga helye. A depresszió súlyosságától függően, hogy mikor használjuk azt, a hatásos gyógynövényeket és gyógyszereket részletesen is ez az orvos felsorolja az ő tanulmányában. Gyógyszeres kezelésekre sokszor a kezelési program beindításánál van csak szükség, de utána lehet csökkenteni és a végén elhagyni. Az ember nagyon betegen elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy fölírok egy gyógyszert, ami hatni fog, de az első nap dupla adagot vegyen be, és utána lehet csökkenteni, utána már csak egyre van szükség. Az itteni orvosok nem szokták ezt mondani. Az a cél, hogy 6 hónap elteltével hagyjuk egy szünetet, vagy hagyjuk el teljesen a gyógyszeres kezelést. A legtöbb gyógyszertől való elvonást csak fokozatosan lehet végbevinni, mert a szervezet egy idő után hozzászokik, és amikor egyszerre történik az elvonás, az különböző problémákat okozhat. Táplálkozás és életmódbeli változások, ez a kulcskérdés. Megváltoztatod az életedet, a szokásaidat, a mindennapi gyakorlatodat, gyógyszeres kezelés nélkül, ha ennyi tünetről van szó, akkor ezek a dolgok használni fognak, és a probléma elmúlik. A táplálkozás és életmódbeli megközelítés nélkül a visszaesés igen valószínű. Lehet, hogy a gyógyszerek hoznak egy jó állapotot, megerősödnek az emberek. De ha ezt nem kíséri egy életmódbeli változás, és a táplálkozásunkban nem veszünk magunkhoz azokat a tápanyagokat, amelyekről már beszéltem. Ha hiányzik az étrendünkből a szezámmag, a köles, a dió, és azok a többi nagy, a spenót és a többi kellemes anyag, akkor bizony a visszaesés szinte törvényszerű. Nagyon fontos az, hogy amikor mi általános javulásunkat érezzük, akkor az egész szervezet állapotában érezzük ezeket a javulásokat. Dr. Breslow, a Kaliforniai Egyetem professzora, az ő gyógyászati módszerében 7 kérdést alkalmazott, amikor az előzményeket kutatta, hogy a betegségeknek milyen előzményei voltak. Ez a 7 kérdés kipróbálta 7000 személyen, 7 éven át. Melyek az alapvető kérdések, amelyek betegséghez, akár testi, akár lelki betegséghez vezetnek? Vajon mik ezek a kérdések? Mi az első? Dohányzik? Akkor biztosítva van a tüdőre. Igen nagy mértékben. Fogyaszt alkoholt, a májrák, a gyomorrák és egyéb más probléma biztosítva van. Sokszor úgy elgondolkodom, hogy milyen ostoba is az ember. Megveszi magának a betegséget. nem? Hát Magyarországon nem kevésbe kerül a cigaretta, én nem tudom, hogy most hány száz forintot. Amikor egy kicsit baj van, akkor mindig emeli a dohány és az alkohol és az egyéb ilyen izgató szereknek, a fekete kávénak és minden más ilyen dolognak, akkor mindig emelik az árát. Először hozzászokjátatják az embereket, már gyerekkorban, hogy a gyerek már nyújtson rá a cigarettára, nyúljon a pohár után, és úgy csak nem indulhat el a nap, hogy nem iszik az ember egy kávét. Hát az a délre már hullának érzi magát, nem? Ezek a szokások, amik mind-mind pénzbe kerülnek, ezáltal veszünk meg a betegséget önmagunk számára. Kiadjuk a sok pénzt, és még betegek is veszünk. A következő kérdés, végez-e rendszeres testmozgást? Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy most már nem hivatkoznak a nagyapára, hanem a történelem egyik legkiemelkedőbb a személyiségére, Churchillre. Hogy lehet őt látni? Csak szivarral a kezébe, nem? Szinte ritkaság, hogy olyan fényképet lehet találni Churchillről, amikor nincs a kezébe a szivar. Leírja, az életrajz írói leírják, hogy szinte nem volt el nap, hogy az alkohol befolyása alatt meghalt. És olyan kövér volt, mint egy maszkó, nem? És milyen hosszú ideig élt? És ha nem szivarozott volna, ha nem fogyasztotta volna az alkoholt, ha nem itta volna a kávét egymás után, hogy az alkohol hatását valahogy a szervezetében kioltsa, nagyon-nagyon hosszú ideig élhetett volna. Ezek a kérdések igen fontosak az életvitelünkben. Hány órát alszunk éjszakán? Napulában hány órát aludt egy éjszaka az ütközetek során? Amikor jó napja volt, akkor 4-et. Amikor rossz napja volt, akkor 2-t. És a hadsereg nem tudott megállni előtte. Tehát a napulában olyan volt, amilyen. Szükségünk van arra, hogy tévedjük, hogy az éjszakát valóban alvásra fordítsuk. Mennyi a testsúlyunk? Nem mindegy, hogy a szívnek milyen felületet kell vére ellátni. Ahogyan növekszünk, ami testsúlyunk növekszik, úgy a vérenek is növekszenek. És a szívet annál nagyobb munkára készítjük. És idő előtt kimerül és problémánk van vele. A reggelizünk rendszeresen? Ez a volt a 6. kérdés, amit a professzor feltett. És a másik kérdés, ami szintén a betegségek belejárója, étkezés között eszik egy kis csokit, másfél édességet, nassorát. Ha ezeket a dolgokat teszi valaki, vagy nem teszi, biztos lehet, hogy idő előtt meg fog betegedni. És ha megbetegedett és meg akar gyógyulni a 7000 embert, akiket ő kezelt, és akiknek a betegségének a hátterét megvizsgálta, amikor átálltak, elhagyták ezeket a dolgokat, amikor törődtek az alvásukkal, törődtek a mozgásukkal, törődtek azzal, hogy mit esznek és mit nem esznek, és a káros szenvedélyekről lemondtak, gyógyszeres beavatkozás nélkül, csak a rendszeres vizitek során kapott bátorítások alapján rendkívüli eredményeket ért el ez a professzor. Azzal, hogy kérdéseket tett fel, azzal, hogy az életmódjuknak a megváltoztatására készítette az embereket, és a káros szenvedélyekből visszatartotta őket. Ez ilyen eredményt hozott. Hát ha Amerikában ez így van, akkor itt Erdélyben nem lehet ugyanúgy, de hogy nem? Cigaretta, alkohol, kávé, mi szükség van rá? Semmi. Jobb kívül lenni az ajtót. Nem fogja izgatni a hasnyálmirigyünket a kávérés. Nem okoz sok más bajt, amit aztán csak később lehet észrevenni. János apostol az ő levelében azt írja az ő szeretének. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van, a te lelkedsz. Ügyelj arra, hogy egészséged legyen. Ügyelj arra, hogy a te lelki élet testi bajaink, a káros szenvedélyeink, a helytelen életvitelet, ne roncsa meg azt a jólétet, amelyeket Isten ad neked lelkiedre. Mert Isten nem csak a mi lelkünkre gondol, a testi állapotunkat is azt akarja, hogy az a legjobb legyen. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életünk legyen, és bővölködjenek. Milyen életünk legyen? Jó. Jó életünk legyen. Megmutassam nekik azt, hogy hogyan lehet egy jó életet élni. Hogyan lehet bővölködni az egészségben. Hogyan lehet bővölködni az örömben, a boldogsággal, a vidámsággal. Ezért jött Jézus. Bár a fájdalomnak férfia volt, a betegségek ismerője volt, és mindig derűs és boldog volt Jézus. És akik találkoztak vele, azok boldogok voltak. Az az öröm, az a derű, ami Jézusból áradt, az áthatotta az ő életüket is. Isten azt mondta Izrael népének, és ez a parancs, vagy ez a felszólítás ma is érvényes. Ha a te Uradnak Istenednek szavába hallgass, hűségesen hallgatsz, és azt cselekszel, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátott reálam a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Milyen sokszor elfeledkezünk erről, hogy Isten úgy mutatkozik be a számunkra, hogy én vagyok a te gyógyítód. Sokan szaladgálnak fűhöz, fához, kipróbálnak természetgyógyászatot, varázslást és mindent, mikor rádöbbennek, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te gyógyítód. Pedig hívve, segítsen minket a Jóisten, hogy megtegyen. Tekintsünk Istenre, mint aki, ami gyógyít. Legyen így az életünk.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tegnap fiam adott egy kis levelet. Azt mondta, hogy ő leírta a gondolatait. Ő elsős most tanul írni, de nyomtatott betűkkel, szóköz nélkül, meg egy-egy betű úgy a tükörkép formájában van leírva. Azt írta nekem, hogy apa, én nem szeretem a Mikulást, mivel elhiteti magáról, hogy létezik, közben nem létezik. És azért sem szeretem, mert ő nem szereti a rossz gyerekeket. Hogy kapcsolódik ez a történet Aggeus proféta könyvéhez? Hát azt is meglátjuk, mert itt vannak rossz gyerekek. És mivel, hogy Isten nem Mikulás, hanem tényleg létezik, ezért ő szereti a rossz gyerekeket. És van esély a váltásra, a fordításra. Ezt a kis könyvecskét, ami egyébként két fejezetből áll, olyan sokféleképpen lehet értelmezni. Én az újrakezdés könyvének nevezném, az ébredés könyvének. Hogy nincs olyan helyzet, amiből ne lehetne fordítani és visszatérni. Szeretném felolvasni a könyvet egy az egyben úgy, ahogy van, mivel csak kettő fejezetből áll, de előtte néhány gondolatot mondanék a könyvről. Volt-e már olyan érzésük, hogy gyűjtik a pénzt, és úgy tűnik, mintha lyukas erszénybe gyűjtenék? Hát nem gyűlik össze sehogy sem, amit szeretnének. Ugye, vagy mint a kőműves Kelemennek a mondája, hogy építjük, építjük, de mintha egyik napról a másikra leomlana, amit elvégeztünk az előző nap. Vagy időt töltünk valamire, és mégsem haladunk vele. Van ilyen élettapasztalatuk, ilyen életérzésük? Mintha az egyről a kettőre nem sikerülne jutni. Legyen ez családélet, legyen ez munkahely, legyen ez a cégvezetés, bármi. Küszködünk egy ilyen érzéssel, hogy akarunk, beleteszünk időt, energiát, és mégsem jön ki a végén az, amit látni szeretnénk. Hogy miért van ez? Ha erre a mai kérdésre találunk egy régi választ Aggeus könyvében. Mert a mi kérdéseink nem újak. Nem csak a mai ember él zsúfolt életet. Nem csak a mai embernek van ez az érzése, hogy beleteszi, és a végén nem jön ki semmi. Hanem ez egy évezredes kérdés, mióta az emberiség létezik, és megpróbálja saját útját járni. Néhány szót a proféta szeméről. Nem tudunk túl sokat róla. Azt tudjuk, hogy a név mit jelent. Ünnepi, vagy ünneplő, vagy valami hasonló. Az Úr követének nevezi az első fejezet 13. verse. Valószínűleg, hogy a fogság előtt született, és láthatta a salamoni templom dicsőségét, mivel megkérdezi, vagy rákérdez, hogy láttátok-e annak idején, annak a templomnak a dicsőségét. A fogságból hazatérőknek az első csoportjával jön vissza, ezt a csoportot pedig Zorobábel és Józsua főpap vezették. Hogy melyik is ez a történelmi korszak, csak néhány mondatba szeretném felfrissíteni. Nehémiás, Esdrás korszaka, ugye ez a két könyv, valamint Aggeus és Zakariás könyve, ez a négy könyv egy történelmi korszakról szól. Na most akkor egy kicsit úgy rakjuk össze gyorsan ezeket a mozaikokat. Lejár a 70 éves fogság Babilóniában, lejár a babiloni fogság uralma, hatalma, és jön, kicsoda jön, ki az, aki meghódítja, és megtöri a babiloni uralmat, és megmondani, tessék, a nevét, a nagy, hát Nabukodonozor, nagy babiloni király, ő meghal, jönnek további királyok, Círus, pontosan Círus volt a Médó Perzsia királya, aki egy éjszaka alatt, ugye tetszenek emlékezni, a falak alatt, az Eufrátesz medrében behatol, és elfoglalja Babilont, és azután kiterjeszti az uralmát, és a második nagy világbirodalom, a Médó Perzsia birodalma veszi kezdetét. Círus Perzsa király első évében, Krisztus előtt 538-ban, engedélyt ad a hazatérésre. Asszíria beolvasztott mindenkit, Babilónia csak a
nagy fejeket próbálta átmosni, és azután hazaküldte őket. Médo-Perzsiának egy harmadik megközelítése volt, adjunk autonómiát a kisebbségnek, mert így tudjuk jól kezelni. Tehát küldjük haza őket, és adjunk központi támogatást, hadd bibelődjenek a maguk templomaival, a maguk istentiszteletével, addig csendben vannak, amíg a saját dolgaikat végzik. És így lefoglaljuk őket. És könnyebb őket úgy kezelni, hogy adunk nekik valamit, csendben vannak, de közben rajtuk tartjuk a kezünket és a szemünket. Tehát ez volt Médo-Perzsiának a politikája. Sőt, nem csak engedélyt ad a hazatérésre, hanem rendeletet, hogy építsenek ismét templomot az Úrnak. És a költségeket a központi költségvetésből fedezi, visszaadja a régi templomi edényeket, amit a babiloni király hozott el Jeruzsálemből. Ezekről mind Esdrás könyvében olvasunk. Az első fogolycsoport hazaindul 42 ezer férfi taggal, plusz az asszonyok és a gyerekek, és azonnal, ahogy hazaérnek, felállítják az égváltozati oltárt. Tehát nagyon gyorsan munkához látnak. A következő évben hasonló lelkesedéssel dolgoznak, letették az új templomnak az alapkövét. Tehát van rendelet, van pénz, van lelkesedés, van munkaerő, tehát dolgoznak Isten munkájába. A harmadik évben azonban zavar támad, tetszenek tudni, amikor valami jól megy, annak el kell romlania. Hát itt is így van. Az Izrael földjén letelepedett idegen samaritánusok, ugye az asszírok jóvoltából, északi királyság úgy szűnik meg, hogy mindenkit deportálnak, és idegeneket telepítenek az északi királyság területére. Ezek a samaritánusok, akik átveszik hát valamelyest az országnak a vallását, de magukkal hozták a sajátjaikat. És azt mondják Zorobábelnek, hogy látjuk, hogy mit csináltok, építetek egy szép templomot, hadd segítsünk mi is. És Esdrás könyvében olvastuk azt az udvariatlan választ, hogy köszönjük szépen, nem kérjük a segítséget, mi magunk akarunk templomot építeni, és ti maradjatok meg a saját dolgaitoknál, nem kérünk ebből. De mai szemmel ez nagyon udvariatlan dolog, nem igazán partneri viszony, de ha az akkori történelmet ismerjük, megértjük. Mert ők, a samaritánusok, jogot és részt kívántak a templomból. Tehát úgy gondolták, hogy ez egy a föld istenei közül, ezért őket is megilleti a jog, hogy ennek az Istennek a dolgaiba beleszóljanak, előbb úgy, hogy besegítenek, azután úgy, hogy beleszólnak az Isten tiszteletbe, a liturgiába. Tetszenek tudni, hogy van ez, hogy beengedni a kis súlyát, és azután az egész kell. Tehát körülbelül ez volt a samaritánusoknak a filozófiája, amit nyilván jól ismertek Zorobábelék, és azt mondták, hogy nem, nem kérjük ezt a segítséget. Mi lett ennek a következmény? Hát azonnal írtak egy panaszlevelet Círusznak, hogy ez a nép lázadó nép. Mivel indokolják ezt a vádat? Azzal, hogy annak idején 70 évvel azelőtt, mielőtt fogságba vitték volna Izrael népét, az utolsó királyok fellázadtak a káldeusok ellen. És lám-lám, ez a nép egy lázadó nép. És ha most megengedik, hogy felépítsék a templomot, megint az lesz, mint 70 évvel ezelőtt. Ugye mennyire ismerős a történelem, amikor kell, akkor előveszünk valami régi dolgot. Hát ő ezt csinálta ekkor is, meg akkor is, és bárkinek fejéhez lehet vágni, hogy mi volt régen. Ennek az lett a következménye, hogy Círus és később az utódai leállítják a templom építését. Hogy állítják le? Úgy, hogy leállítják a központi támogatásnak a folyosítását. Ez is ismerős történet. A zsidók lelkesedése elfogyott. Eszükbe sem jutott összefogással, a saját erőforrásaikkal, a lassúbb ütemben is, de végezni lehetne, folytatni lehetne az építkezést. Ehelyett azt mondták, nincs támogatás, nincs engedély, hagyjuk az egészet, és mindenki visszatért a saját istelkére, és ez már Ageus proféta könyve, elkezdték építeni a saját kényelmes házaikat. És lám, volt rá forrás. Az embernek a saját életéről van szó, kiderül, hogy van rá forrás. A templomról van szó, akkor miért nem fizet a központi költségvetés?
és a templom építése leállt. 16 évvel a visszatérés után Dárius király második évében fogta hozzá újból az építéshez, amiatt, mert Aggeus és Zakariás próféta fölálltak, és azt mondták, hogy nem maradhatnak így a dolgok. Nem lehet az, hogy mindenki a maga dolgát végzi, és az Istenét elhanyagolja. És ez a nép engedély nélkül elkezdte építeni a templomot. Központi támogatás nélkül. Nyilván megint megy a panasz, de amikor Dárius értesül arról, hogy annak idején Círus király rendeletére indult el a templom építése, azt mondja, hogy mi a probléma? Hát annak idején a nagy előtt Círus ezt engedélyezte, támogatta, ő miért ne engedélyezné, és ahelyett, hogy leállítatta volna az építkezést, újabb forrásokat biztosít, és központi költségvetésből támogatja a templom felépítését. Ez lett az eredménye ennek a kezdeményezésnek. Dárius 6. évében, a 12. hónap 3. napján elkészül a templom, amit az első pászka ünnepen felszenteltek. Hát ez a rövid történelmi időszak, amiben zajlik ennek a könyvnek az üzenete, tehát Esdrás, Nehémiás, Aggeus és Zakariás könyvnek az egységes történelmi korszaka ez. Aggeus könyvét négy rövid kis részre lehetne felosztani. Az első üzenet a közömbösségnek a feddése. Leírja, hogy mik az asszály okai, valamint a nép válaszát a prófétai üzenetre. A második üzenetben az első templom dicsősége miatti kesergést olvassuk, és a választ, hogy a második templom dicsősége ehhez képest milyen lesz. A harmadik üzenet a vallásos formák tiszteletéről szól, hogy ez nem elég. És engedelmességre hív, mert hogy erre van szükség, hogy valaki elnyerje Isten áldását. És a negyedik üzenet pedig az ellenkező nemzetek legyőzéséről szól, és a Zorobábelnek tett ígérettel zárul ez a könyv. A kulcsszó az ébredés. Ha megengedik, felolvasnám ezt a két fejezetet, valószínű néhány percet vesz igénybe, de annyira tömör, annyira szép fogalmazású könyv, hogy megéri ezt a néhány percet erre fordítani. Dárius király uralkodásának a második esztendejében, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Aggeus proféta által Zerubábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Józsua főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Aggeus proféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban heve. Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. És amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever. Ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot. A föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárasság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubábel, Sealtiel fia, és Józsua főpap, Jócádák fia, és az egész megmaradt nép hallgatott
Istenének, az Úrnak a szavára. Aggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Aggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubábelnek, a Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Józsua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán, a 6. hónap 24. napján, Dárius király uralkodása 2. esztendejében. A 7. hónap 24. napján így szólt az Úr Aggeus proféta által. Beszélj Zerubábellel, Sealtiel fiával, Júda helytartójával, és Józsua főpappal, Jócádák fiával, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük. Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye, szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest. Azért most légy bátor, Zerubábel, így szól az Úr. Légy bátor, te is Józsua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad. Ne féljetek. Így szól a seregek ura. Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura. És ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Dárius uralkodásának 2. esztendejében, a 9. hónap 24-én így szólt az Úr igéje Aggeus prófétához. Ezt mondja a seregek ura. Kérj útbaigazítást a papoktól erre nézve. Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? A papok ezt válaszolták, nem. Akkor Aggeus ezt kérdezte. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá, mindezekhez tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták, tisztátalanná. Aggeus erre így felelt, ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet én előttem, így szól az Úr. És ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Most azért gondoljátok meg, hogy mi történt a múltban, mind máig, mióta elkezdtetek követ kőre rakni az Úr templomában. Az történt, hogyha valaki odament gabonájához, amelyből 20 vékát várt, csak 10 lett. És ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lett. Megvertelek benneteket aszállyal, gabonarosdával és jégeső verte el mindazt, amiért munkálkodtatok, de ez sem térített titeket hozzám. Így szól az Úr. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban, mind máig. A 9. hónap 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját, gondoljátok csak meg. Van-e még gabona a magtárban? És még a szőlő, a fügefa, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést. De ettől a naptól fogva áldást adok. Így szólt az Úr igéje Aggeus másodszor is a hónap 24. napján. Mondd meg Zerubábelnek, Júda helytartójának. Megrendítem az eget és a földet. Ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt. Elhullanak a lovak a lovasokkal együtt. Az emberek egymás kardja által esnek el. Így szól a seregek ura. Azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubábel, Sealtiel fia, én szolgám, így szól az Úr.
és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki, így szól a seregek ura. Gyönyörű profétai beszéd, prédikáció, egy olyan beszéd, ami egy országot munkára fogott, megváltoztatta a gazdasági helyzetet, megváltoztatta az államháztartási hiányt, megváltoztatta az inflációt, megváltoztatta a nép lelki állapotát, eredmények születtek, egy hihetetlen ébredés indult el attól, hogy valaki felállt és elmondta azt, ami Isten akarata volt. Most mi a könyvnek az üzenete? Arról szól, hogy Isten munkájához hogyan viszonyul Isten népe. Mi az Isten munkája? Hogyan lehetne ezt meghatározni? De olyan feladat, amit én végzek, de nem magamért, hanem Isten ügyéért. Nem saját érdekből, nem profitért, nyereségért, hanem csak úgy, mert Isten mondja, mert ő határozza meg a célt, de önkéntesen teszem. Azért, mert jól esik ezt tenni. Isten céljaiért, az ő országának, az ő elveinek a terjedését. Abban az időben miért volt a templom építése ilyen feladat? Tehát miért számított ez Isten munkájának? Isten elveinek a terjesztése hogyan függ össze egy építmény építésével? Lehet egy kicsit ma nem így gondolkozunk erről. Mit gondolnak? Miért volt akkor küldetés felépíteni egy templomot? Ja, próbáljuk elhelyezni, most alkalmazzuk az információkat, hogy abban a történelmi korszakban egy templomot felépített. Miért volt ez Isten ügye? Isten érdeke? Isten munkája? Tessenek megnevezni nekem még egy olyan helyet az akkori világban, ahol a teremtő Istennek, tehát az egy Isten hitnek templomot, emléket, helyet építettek volna. Sehol. Sehol. Tehát kezdjük érteni, hogy miért volt ennek olyan jelentősége, tehát miért volt ez Isten érdeke, miért? Mert egy ilyen templom miről beszél? Csak úgy önmagában azzal, hogy áll. Hogy van egy olyan Isten, aki ezt a népet visszahozta a fogságból. Aki ezt a népet idehozta annak idején, neki adta ezt a földet, engedetlenek voltak, ezért elkerültek innen, ellenség kezébe adta, de visszahozta. Ez egy élő Isten, erős Isten, hatalmas Isten, működő, cselekvő, jelenlévő Isten. Tehát ezért volt Isten munkája akkor egy templom felépítése. Ma általában miért restaurálnak egy templomot? Miért? Mert már műemlék, mert múzeum. És arról szól, hogy valamikor abba jártak. Valamikor abban hittek. Valamikor az az imádat helye lehetett, és már ez egy nemzeti kincs, meg kell őrizni annak az emlékét, hogy valamikor ez jelentett valamit. Nekünk azt jelenti, hogy az atyáknak jelentett valamit. Tehát azért nem egészen ez volt a súlya az akkori időkben. Na most a könyvnek az alkalmazására egészen a végén szerettem volna beszélni, de egy-két gondolatot hadd emeljek át ide. Azért, hogy amikor olvassuk azt, ami történt Aggeus könyvében, már be tudjuk egy kicsit helyettesíteni a gondolatainkban a mai időkkel. Az Új Szövetség elmondja azt, hogy a keresztény egyház számára Krisztus mit nevez meg Isten munkájaként. És ezt egész hosszasan lehetne sorolni, hogy néhányat válogattam ki, vagy kerestem ki, hogy mit nevez az Új Szövetség a korai keresztény egyház életében Isten munkájának. És ilyeneket találtam Máté 28:19-ben. Azt mondja, hogy Isten ügye a kereszténység számára a Földön az, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez Isten érdeke és ügye. Tehát, hogy másoknak elmondani azt, hogy
van Isten, hogy Jézus Krisztus mit tett érte. Ezt Isten munkájának nevezi. Ugyanolyan súllyal, mint az Ószövetség idején egy templomnak a felépítése. Tehát most mondom el, hogy hogyan lehet templomot építeni. Egy kicsit másként, mint az Ószövetségben. A másik, Máté 24:14 azt mondja, hogy Jézus visszatérésének második eljövetelének a hirdetése, hogy erre felhívni az embertársaink figyelmét, ez Isten ügye, Isten munká, Isten érdeke. Ez újabb kő a templom építésünkben. Van egy harmadik, Róma 12. fejezet első két verse azt mondja, hogy egy megváltozott élet, egy Isten törvényei által szabályozott életmód, az is egy olyan bizonságtétel az embertársaink számára, ami felhívja a figyelmét, hogy van egy teremtő Isten, aki megszabja azt az életrendet, amiben az ember a lehető legboldogabb tud lenni, legegészségesebb tud lenni. Azt mondja, a testünket őrizzük úgy, mint élő áldozatot. Legyen az egy Isten tisztelet, ami életmódunk. Ez is egyfajta templomépítés, ami testünk, ami életmódunk által. Van egy negyedik is az apostolok cselekedetei könyvben, hogy a közösségben élni a hívőkkel. Úgy, ahogy a jeruzsálemi első keresztények tették. Isten tiszteleti alkalmak, közös imádkozás, közös étkezés. Tehát amikor közösségben éli meg egy csoport Isten imádását, az Újszövetség azt mondja, ez is egyfajta templom. Nyilván lelki templom. Egyébként 300 évi Krisztus után a keresztények nem jártak templomban, hanem házi templomok, házi istentiszteletek voltak. Miért? Hát azért, mert üldözött volt a kereszténység. Hogy egészen nagy Konstantin császárig nem voltak templomok, és akkor fejlődött a kereszténység a legjobban. A házakban volt. Tehát ezt már előre elmondta Jézus, hogy ez az újszövetségi templomépítés. Vagy 1 Korintus 12-ben azt mondja, hogy használjuk a lelki ajándékainkat mások szolgálatában. Ilyeneket mond, hogy a betegek látogatása, az egymással való foglalkozás, egymás meghallgatása, segítése, ez egyfajta lelki templom építése. Tehát ezt úgy előre hoztam a végéről, hogy amikor olvassuk a könyvet, közben helyettesítsük be, hogy hogy állunk mi ennek a mai templomnak az építésével. Most Ageus könyve elmondja, hogy a nép hogyan viszonyul Isten munkájához, és tessenek behelyettesíteni, kipróbálni a saját életet, saját életünket, hogy vajon mi is átmegyünk ezeken a fázisokon, vagy nem. Vagy ez csak akkor volt. Tehát hogy kezdődik a dolog? Amikor megértjük, hogy van ilyen, hogy van egy olyan ügy, ami nem rólam szól, akkor ez általában lelkesedést vált ki. Akkor is azt váltotta ki, ma is képes lelkesedést kiváltani. Nem ez cél, az mindig motivál. Nagy lendülettel leteszik az oltárt, leteszik az alapkövet. Minden forrás megvan. Ugye a cél az mindig egységet teremt. Mindig közös munkát teremt. De amikor több ember összefog, az lelkesítő hatású. Egy célért több ember lépni tud. Az hihetetlen, milyen hatással van a környezetre. A második, ami a lelkesedés után rögtön következik, hogy az ellenség pánikba esik. Mindig, amikor a kereszténység, vagy amit Isten népe összefog és dolgozik. Miért? Mert az ilyen közös munka ébren tartja bennük, hogy nem a földi célok az elsődlegesek, hanem az eljövendő világi. Tehát amikor Istenért teszünk valamit, az mindig emlékeztet arra, hogy ez megmarad, a Biblia mondja, még nem hiszük lehet, de ezt mondja, hogy ez megmarad, ami minden egyéb, amiért élünk, az meg nem marad meg. És minden Isten munkában végzett kis munka az emlékezetünkből előhozza ezt a bibliai igazságot. És ebben a lelki élet fejlődik, és ez lelki növekedésben mutatkozik meg, ami nem tetszik az ellenségnek, ma sem, soha nem tetszett. Azután az sem tetszik, hogy a közös munka egységet teremt. Mert az ellenség az mindig a széthúzás által dolgozik. De amikor van egy közös cél, akkor ezek a széthúzó erők nem működnek. És ez az oszd meg és az
uralkodj elv, amikor ez nem érvényesül, ez rendkívül dühötté teszi azokat, akik ezzel a módszerrel uralkodnak felettük. Harmadsorban azért sem tetszik az ellenségnek, mert Isten áldásait hozza magával az ilyen közös munka, ami érdekes módon mindig hálás lelkülettel tölti meg a hívőket, és hogyha egy közösségben hálaadás van, akkor a lázadásnak, a lázításnak az ősi módszere nem használ semmit. Elégedetlenség, a panasz, ami egyébként mindig sikeres fegyver az ellenség kezében, teljesen hatástalan. Tehát dühötté válnak azok, akik egy más erő szolgálatában szeretnék kontrollálni a mi életünket. Tehát amikor egység van, amikor önzetlenül teszünk valamit, amikor Isten ügye kerül előtérbe, akkor mindig kivált egyfajta ellenségeskedés. De ez akkor is így volt, ma is így van. Azután a harmadik lépés, hogy az ellenség azután, hogy pánikba esik, támadásba lendül. Mik voltak akkor a külső támadások? Rágalmazás, a pénzforrás leállítása, tiltás. De jöttek a belső támadások is. Ugye a Ageus könyve a harmadik versben azt mondja, ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot a régi dicsőségében, és milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest. És utal ez az Esdrás könyve harmadik fejezetére, amikor, hogy emlékeznek, mit olvastunk ott. Hogy az idősek, amikor meglátták az új templomot, mit tettek? Egyszerűen emlékezni? Tehát akik a fogság előtt látták Salamon templomát, megjárták a fogságot, 70 év után csodával határos módon visszatérnek, csodával határos módon újraépíthetik a templomot, már épül a templom, már lehet látni, hogy mi lesz belőle, és az idős, tapasztalt, lelki nemzedék mit tesz? Elkezd hangosan jajveszékelve sírni. Hogy mi ez ahhoz képest? Hát bezzeg a mi időnkben nem így volt. És elkezdenek egy ilyen belső, bomlasztó, jajgató, önmarcangoló, öntépő folyamatot, aminek az lesz a következménye, hogy elveszi a lelkesedést, elveszi a lendületet, elveszi a hálaadásnak a lelkületét. Ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat ez, ami belülről kezdi el kikezdeni, támadni ezt a közösséget. Persze, amit mondtak, az lehet, hogy igaz volt. De én azt kérdezem, igen, lehet, hogy régen jobb volt, biztos, hogy jobb volt. De milyen lelkületből jön ez a fajta hozzáállás? Ugye egy fogság után, amikor lehetetlen helyzetből indul el valami, amikor leállítják, aztán megint újraindul. Nincs pénz, azután megint van pénz. Nincs lelkesedés, azután megint van. Honnan jön ez a fajta lelkület? Nyilván, hogy nem jöhet Istentől, csüggedést okozott. Ugye az lett az eredménye, és sokszor ez ma is, hogy a nép abba hagyta a munkát. Nincs sikerélmény, nincs elismerés, csak kritizálás, külső nyomás, kilátástalan körülmények, és ezzel arányosan nő a panasz, a siránkozás, az egymásra mutatás, a hibakeresés. Mindenki teljes gőzzel visszatér a saját tulajdonához, ott pedig tetszenek tudni, hogy mindig van tennivaló. A saját telkünkön, a saját szőlőnkben, a saját kocsinkon, mindig van bővítés, felújítás, karbantartás, amiben semmi rossz nincs. Tehát tessenek félreérteni, vagy Ageus könyvét ne értsük félre. Nincs azzal gond, hogyha leesik a csatorna és a helyre tesszük, vagy eltörött a cserép, és visszatesszük, hogy nyázunk be. Semmi gond nincs azzal, hogy sáfárkodunk azzal, amink van. De amikor Isten munkáját teljesen kiszorítják az életünkből, akkor siralmas helyzetbe kerül a nép. Tehát amikor annyira a saját gondjaink, a saját
munkánk, a saját céljaink keresése mindent betölt az életünkben, akkor annak mindig súlyos következménye van. Mik ezek a következmények? Hát először is az volt, hogy a templom 14-15 éven át romokban állt. Ez is egy bizonyság volt a körülötte élő népek számára. Mit mondott el? Ilyen a mi Istenünk. Ennyire fontos nekünk az ő értékrendje. 15 évig ez a rom halmaz arról beszélt. A mi Istenünk tehetetlen Isten. Számunkra ennyire fontos a mi Istenünk. Azután. Mi következik ebből? Lelki hanyatlás. Nem volt, ami erőt adjon, ami táplálja. Mert tudják, ez akkor is így volt, ma is így van, hogy a saját dolgaink, a földi célok kizárólagos hajszolása általában kiveszi belőlünk az erőt. Nem feltölt, hanem kiveszi belőlünk. De jönnek ezek a jó ünnepi hajrák, hatalmas nagy előkészületek, amikor koncentrálunk a saját dolgainkra, a saját ünnepünkre, a saját céljainkra, és hogy érezzük magunkat, amikor már úgy kellene ünnepelni. Teljesen kimerülten. Mert amikor csak magunk dolgaival foglalkozunk, akkor ez mindig kivesz belőlünk. Nem ad energiát, hanem kivesz belőlünk energiát. Az Istentől eltávolodott élet, ahol már csak magam küzdök, Isten jelenlétének az áldása nélkül, ott lelki hanyatlás és kimerültség az eredmény. És hogy mi volt az áldás hiányának a jele, hát ezt olvastuk az 5.-6. versben, azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Tehát amivel kezdtük. Dolgozunk, beletesszük az időt, az energiát, mindent megteszünk, és azután úgy érezzük, hogy miért? Nincs eredmény. Nem történt semmi. Nem jutottunk előbbre. A család nem lett egységesebb. Megvettünk mindent. Eladósodtunk mindenfele. De ettől nem lett jobb a családi életünk. Tehát irdatlan sok mindent beletesszünk, de a végén nincs ott az a végeredmény, amiért csináljuk. Miért? Mert a saját céljaink kerültek a középpontba, és Istent valahova félretettük, nem volt időnk rá, nem volt fontos számunkra, más értékrendet követtünk. És ennek ma is a kimerültség a következménye, és az eredménytelenség a következménye. Erre jön, és a következő lépéshez feddés, jön a prófétai üzenet, egy felhívás, hogy itt az ideje folytatni a munkát. És érdekes a nép reakciója. Látták ezt az állapotot, hallják a feddést, és a nép ellenáll. Rossz érzések jönnek elő. Mert a hitben meggyengült emberek mindig szkeptikusak, nehezen mozdulnak ki a saját dolgaik rabságából, még akkor is, ha nem sikeres. Tehát nagyon érdekes az ember. Tudja, hogy nem működik. Tudja, hogy az élete így, ahogy van, egy zsákutca. Hányan tudják? Hányan elismerik? De amikor azt mondjuk, hogy akkor egy lépést kellene megtenni, akkor ezen kellene változtatni. Azt már nem. De valaki a környezetemben szívinfarktust kapott, és úgy tűnt, hogy meghal, azután mégis megmentették. És amikor az orvosok elmondták neki, hogy ha tovább élni akar, akkor változtatni kellene az étkezési szokásain, változtatni kellene a munka ütemén és a munka mennyiségén, azt mondta, hát az borzasztó, ez a 8 nap is, amit kórházban kell eltölteni, a számára kibírhatatlan. Tehát az ember tudja, hogy nem jól ér. Tudja, hogy mi az eredménye, már szinte bele is kóstol, de amikor változtatni kell, valami miatt ennek a rabságából nehezen tudunk kimozdulni. És ez lehet, hogy nem csak Aggeus korában volt így. Ezért volt ez az ellenállás. Nyilván az ellenség is odasúgja ilyenkor, látod, hogy a magánéleted milyen kusza. Mit akarsz te Isten dolgaival foglalkozni? Nem elég így sem a pénz, pedig mennyit dolgozol.
Hát miért, miből adnál te Isten dolgaira? Arra sincs időt, hogy ellásd a családot. Miért foglalkoznál te azzal, amiből nem jön pénz? És ott van a kis ördög, és sugja a fülünkbe ezeket, hogy foglalkozz csak még erősebben a saját ügyeiddel. Mert így sincs elég pénzed, így sincs elég időd. Most akarnál visszatérni? Még kevesebb pénzed és még kevesebb időd lesz. És jönnek a kifogások. Vagy a második vers azt mondja, hogy még nem jött el az ideje. Persze, tudjuk, hogy azt kell csinálni, de majd, ha nyugdíjba kerülök, majd, ha ez lesz, meg az lesz, ha bevezetik majd az eurót, majd, ha nem vezetik be, majd, ha fölmennek az ingatlanárak, majd, ha lemennek az ingatlanárak. Tetszenek tudni, vannak kifogásaink. Nem jött még el az ideje, hogy komolyan foglalkozzak Isten dolgaival. Keresünk mindig valamit, ami, hogy nem most kezdjük el ezeket komolyan venni, amiről tudjuk jól, hogy igazság. Isten válasza viszont nagyon érdekes, nagyon egyértelmű. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Ennyi Isten válasza. Próbáld ki. Menj föl a hegyre, hozzál fát, és kezd el. És azután majd beszélgetünk, hogy mi következik ebből. Nem azért nem tud az ember áldozatot hozni, mert nehéz idők vannak. Hanem azért vannak nehéz idők, mert az ember nem hoz áldozatot. És ez ma is érvényes. Nem azért nem tud az ember áldozatot hozni, mert nehéz idők vannak. Hanem azért vannak az életünkben nehéz periódusok. Mert nem hozunk áldozatot Istenért. A saját gondjainkba és céljainkba való temetkezés elszakít az áldás forrásától. Megköti Isten kezét, ezért nem jutunk egyről a kettőre. És érdekes, hogy Isten, amikor fölvázolja ezeket, és ismételten, refrénszerűen felhívja őket arra, hogy gondoljátok meg, mi történik veletek. Nem fenyegetőzik, nem mond semmit, csak hogy álljon meg a nép, gondolja végig, hogy miben van benne, hogy mi folyik körülöttek. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Végül a nép válaszol, és így olvastuk, hogy hallgatott az Úr szavára, és az egész gyülekezetet félelem fogta el, és tehát Isten félelem, ezt így értsük, és egy emberként elkezdték a templom építését. Na és mi volt ennek a változásnak a következménye? És én szeretném, ha akár mindent elfelejtenének, amit én eddig mondtam, ennek az egynek a kivételével, hogy a megoldásnak mi a sorrendje. Rossz csüggesztő körülmények vannak, a nép elfordul a munkától, elfordul Istentől, ennek még rosszabb lelki következményei lesznek, amit az ember próbál, egyre inkább nem sikerül, és azután az Isten azt mondja, hogy úgy fordíts ezen az állapoton, hogy abból, ami nincs, vagy abból, ami már nagyon kevés, abból adj oda Istennek. Hát a sorrendre tessenek figyelni. Tehát már nincs, már az lett a következmény, hogy a kevés sem elég, már a semmi sem elég. Isten azt mondja, hogy az a megoldás, hogy abból a kevésből, ami már majdnem nincs, adj áldozatot Istennek. Időben, energiában, figyelemben. És amikor a nép ezt megért,

akkor az Úr félreteszi az akadályokat. Amikor oda tesszük a saját forrásainkat, akkor Isten kirendeli bőségesen a szükségleteket. De ezt olvastuk a második fejezet 8. versében. Miért? Mert enyém az ezüst, és enyém az arany. Ezt soha ne felejtsük el. Nem a miénk. A pénz nem a miénk. És ha Isten egy percre eltávozna mellőlünk, és nem adná az életet, nem adná az erőt, nem adná a lehetőséget, akkor azonnal megtudnánk, hogy mennyire igaz. Istené az arany, az ezüst, pénz, minden anyagi lehetőség. Hát Istennek nem gond. De előbb a mi válaszunkat várjuk. A második válasz a csüggesztő ügynökök munkájára, hogy akik azt mondták, hogy ez a templom semmi, ez a dicsőség, ez semmi, az előző volt jó. Mi erre a válasza Istennek? A második fejezet 9. versében azt mondja, nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok. Hogyan teljesedett ez? Mitől volt ez a második templom dicsőségesebb, mint a Salamon nagy temploma? Na, ez egy nagy rejtvénykérdés. Ki volt az, aki ebben a második templomban tanított? Jézus Krisztus. Megjelent az igazi áldozat. Isten báránya. Salamon temploma bármennyivel szebb volt, nagyobb volt, dicsőségesebb volt, de csak a bárány az előkép volt ott. És ebben a satnyább, gyengébb, olcsóbb templomban megjelent maga Isten fia, Isten báránya. Sokkal híresebbé vált ez a templom, és nagyobbá, dicsőségesebbé, amikor maga az Isten jelent meg, nem csak valami fényben, vagy valami ilyen jelben, hanem testet öltött, ott emberi alakban láthatták, és tanított, maga az Isten volt ott. Ettől volt ez a templom nagyobb. Hát ez volt Isten válasza. Nem kell siránkozni mindig a múlt miatt. Persze, hogy jobb volt. De ha megfogjuk Isten dolgait, akkor lesz még jobb. Jobb volt a múlt, de lesz még jobb. Azért, mert Istennél van a kulcsa, a sikernek a kulcsa. A harmadik válasz. Az egyéni élet kudarcaira hogyan válaszolt Isten? Második fejezet 18. és 19. verse. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban, mindmáig, a 9. hónap 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg! Akkor felsorolja, mi minden történt eddig. Mi minden vesztesség érte a népet, a gabonával, a fügével, szőlővel, gránátalmával, olajfával, de ettől a naptól fogva áldást adok. A szőlőben, a gránátalmában, az olajfában, meg mindabban, amiben a nép megtapasztalta a kudarcot. Azután a negyedik és a végső válasz a távlati jövőkép. 20. 22. vers, így szól az Úr igéje Aggeus, az másodszor is, hónap 24. napján, mondd meg Zorobábelnek, Juda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, megtöröm a népek királyainak az erejét. Tehát mind azoknak a próbálkozásait, akik ezt a népet próbálják szétzilálni. Tehát végén Isten ügye ezen a földön győzedelmeskedni fog. És ez nem feltétlenül a zsidó népnek az életét, jövőjét jelenti, hanem a mindenkori Isten népének a jövőjét jelenti. És gyönyörű messiási ígérettel zárul ez a könyv, amit Zorobábelnek ad, amikor azt mondja, hogy én szolgám, olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Egy gyönyörű messiás ígéret, amit Zorobábel személyéhez intéz, de ami egyben Isten minden hűséges gyermekének szól, hogy olyan ez, mint egy pecsétgyűrű Isten kezé, Isten figyelmének a középpontjának. Nos hát, ez Aggeus könyve, és még egy szót a mai napjainkról,

soha a történelem folyamán nem volt nagyobb hajsza az egyéni jólétért, mint ma. És itt van egy ördögi kör, ami úgy kezdődik, hogy hajszoljuk a pénzt, aminek a következménye egy növekvő elidegenedés. Nincs idő egymásra, romlik a közérzet, egészségügyi problémák jelennek meg. Tehát ez a második pont. Azután jönnek a hirdetők, és biztosítanak arról, hogy a termékeik választ adnak ezekre a hiányokra, amit ez az elidegenedés okoz. Ugye influenza előtti bogyódömping, a fiatalon tartja a bőrt reklámok, az úton is hallgattam, most igazán nem, nehogy bepereljenek, hogy itt valamelyik cégnek rontom a reklámját, hogy nem probléma, hogy fáradtak, kimerültek, hogy idegesek, beveszik azt az áldott jó bogyót, gyógyszerész voltam, megbocsájtanak nekem, és reggelre ismét frissen kelnek ki. Ugye ismerik? És szó sincs arról, hogy változtassunk valamit az életmódon. Hogy lépjünk ki ebből az ördögi körből. Mert nem ez oldja meg azt a kérdést, biztos egy darabig a tüneteket megoldja, de nem erről szól a történet. De hogy meg tudjuk venni ezeket az áldott jó bogyókat, mire van szükség? Mert nem dobják utánunk. Még több pénzre. A még több pénz még több munkát, még több hajszolást jelent, ami még nagyobb elidegenedést okoz, ami még nagyobb vágyat kelt a módszerek iránt, ami miatt még több pénzt kell, ami miatt még jobban hajszoljuk a pénzt, folytassam, ez az ördögi kör. Hol lépünk ki belőle, mikor lépünk ki belőle? Biztos, hogy nem lehet kilépni ebből? Biztos, hogy nem lehet egyszer megállni, és azt mondja Isten, gondoljátok meg, hogy mi történik veletek most. Miben vagyunk benne? Gondolkozzunk. És ennek a szabad egyetemnek is, amellett, hogy információkat gyűjtünk letűnt korokról, van egy ilyen mába, elevenbe vágó hatása. Gondoljuk meg, hogy ezeket Isten miért tartotta meg több ezer éven át számukra. Miért van az, ami van velünk? Miért haladunk arra, merre haladunk? Mikor vesszük észre, hogy Isten jelenléte nélkül nincs áldás az erőfeszítéseinket? Ne várjunk addig, amíg minden rendbe jön, mert soha nem fogjuk ezt érezni egy fogyasztói társadalomban. Minden arról szól, és arra épül fel a mai világ, hogy legyünk elégedetlenek. Mert minél inkább sikerül kiváltani az elégedetlenség érzését, annál többet költünk. Mert az az érzés, hogyha ezt lecseréljük, jobb lesz, arra hajt minket, köse karácsony előtt, hogy előre 5 évre eladósodjunk, hogy ennek a karácsonynak a költségeit ki tudjuk fizetni. Tehát ez az állandó elégedetlenség arról szól, hogy még jobban belehajszoljon minket ebben. Ne várjuk azt, amíg elég pénzünk lesz, elég időnk lesz, hanem keressük először Isten országát, és az ő igazságát is, ezek mind megadatnak, mondja Jézus. De maradjunk még az Ószövetségnél, ne szaladjunk előre az Új Szövetségbe. Pontosan ugyanezt szó szerint ezt fogalmazza meg a 127. Zsoltár. Muszáj ezt felolvasnom, mert annyira ide talál. A mai embernek szól, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez a két alternatíva. Kilépünk ebből, vagy pedig folytatjuk tovább ezt, amiben élünk. Ez a régi könyv bátorít. Merjünk kilépni ebből a fogságból. És arra szólít, hogy legyen Isten az első, legyen az ő munkája az első, és a többi miatt nem kell aggódnunk, mert Isten azt magára vállalja, és azt mondja, hogy az ő áldásaival, a megelégedés lelkületével több lesz, mint ami addig volt.
És ez az ígéret mindannyiunknak szól, akik így döntenek, hogy Isten pecsétgyűrűjében egy ékszer kövek leszünk. És a nehézségek nem teszik tönkre azoknak az életét, akik egy ilyen Istennel szövetségre lépnek. És azt mondja, hogy megőrzi őket úgy, mint ahogy az ékszert őrzik, aminek értéke van, aminek tekintélye van. Én szeretném, hogy most pont, hát ha mégsem véletlen, hogy most beszélünk Aggeus könyvéről, hogy most gondolkozunk el ezekről a dolgokról, és meg tudunk állni, és föl tudjuk cserélni a sorrendet. Tehát nem arról szólt ez, hogy hagyjuk el a dolgainkat, hanem arról szólt, hogy ami az első helyre való, azt tegyük az első helyre. Köszönöm a figyelmet.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

fura világot teremt az ember számára, az önértékelésnek ezt a fura világát, ami az önzésre épül. Milyen érdekes, soroljuk ezeket a szavakat, amik mindegyik az ön előtaggal kezdődik. Önzés, önértékelés. Önmegvalósítás, ha ezt a szót negatív értelemben használjuk, amikor másokon át tapodva erkölcsi mércéket félretéve haladunk előre. Siker, karrier, nyeremény, előny, jutalom. Szóval van ebben egy érdekesség, egy fura érdekesség, egy fájdalmas érdekesség. Az önzés világában ugyanis a siker és az önértékelés céllá válik. Miközben istenfélelem nélkül, értékek, jó és rossz megkülönböztetése nélkül halad, szalad előre az ember. Azonban Dávid elutasítja ezt a világot. Nem egyszer belekóstolt ő maga is. Tudott már érvényesülni emberi erőből, meg tudta mutatni azt, hogy van boldogság Istenen kívül, de csak múló és röpke és nagy áron megfizetett boldogság volt minden esetben az ő életében is. Azonban Dávid hazatalál, és a 6. verstől az isteni világról kezd el beszélni. Egy másik világról, ahol nincs hamisság, nincs bűnözés és gyűlölködés. Ahol a gonosz beszéd nem cél és nem eszköz. Ahol az Isten félelem, a jó és a rossz szétválasztása uralja az értékrendet. De mindenekelőtt valaki uralja. Ugyanis miközben az első vers szakasz az ember önértékeléséről szól, a következő szakasz Isten világa bemutatása az Istennel kezdődik. Uram! Uram, kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig. Igazságod olyan, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Hihetetlen egy felsorolás. Kegyelmed, hűséged, igazságod és ítéleteid. Szóval ez az a világ, amiben ez a négy jégtáj. Kegyelem, hűség, igazság és ítélet. Ahogyan az Isten szereti a bűnöst, ahogyan kitart, fáradozik a bűnösért, ahogyan nem enged az igazságból, és ahogyan meghozza a maga döntéseit, ítéletet hirdet. Azt mondja, hogy ezek az égig érnek, az egyik irányba is hihetetlen távlatok, a másik irányba felhőkig, a harmadik irányba olyan szilárd az Isten igazsága, mint a mozdíthatatlan hegyek, miközben az Isten ítéleteinek a mélysége, ahogyan embereket, emberi sorsokat és emberi döntéseket a mérlegre helyezve dönt, beavatkozik és cselekszik. Próbálja megmenteni az embert, miközben megméri az embert. Miközben embert és állatot te tartasz meg, Uram. Egyszerre fáradozol minden egyes bűnös teremtményedért, miközben életet adsz és fenntartod az ő létezésüket. Ó Istenem, milyen drága a te kegyelmed. Nem is véletlen, hogy ez a mondat fakad Dávid szájából, a zsoltáríró szájából. Nem is véletlen, hogy így folytatja, hogy szárnyad árnyékában menekülnek az emberek fiai. Hiszen az önmegvalósítás, az önértékelés, hamisságos önértékelés, álságos önfelmagasztalás értékrendjéhez képest itt szilárd pontokat tapasztal meg az ember. A te szárnyad árnyékában kegyelem, hűség, igazság és méltányos, igazságos ítélet van. Dúslakodnak házad bőséges javaidban, gyönyörűséget folyó vizeiből itatod meg őket. Amikor a bárányt hazaviszik végre, abba adta a kóborolást, az önmegvalósító csavargást az éjszakában, a sziklás meredeken, a farkasok földjén, és már alaposan megijedt és tudja, hogy neki Istenre van szüksége. Isten kegyelmére és hűségére, Isten igazságára, hogy az igaz úton ne tévejegjen többet, és Isten ítéletére, hogy méltányosságot tapasztaljon. Szóval amikor hazaér a bárány, akkor azt olvassuk, hogy dúslakodik a karám bőséges javaiban, és az Isten gyönyörűséges folyóvizeiből talál magának friss folyadékot, mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Víz és fény. Jézus Krisztus az élet forrása, Jézus Krisztus a világ világossága. Így mutatkozik be az evangéliumokban. A hazatalált ember megtalálja a maga értékét, nem a gonosz hamisságban, nem az önmagának hízelgésben,

nem a szájának beszédeiben, hanem abban a biztonságban, amit Isten szárnya árnyékában, az ő hűségében felfedezhet. Mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Az önzés fura emberi világa és az isteni világ találkozik egymással ebben a Zsoltárban. Az előbbi világban az ember futszalad, tapod, győz, kapaszkodik, másokat megsemmisítve, jut magasabbra az önértékelés létráján, miközben nem tudja pontosan, hogy min is áll az a létra, és még maga sem tudja, hogy mekkorát fog esni és csalódni a végén. A másik világban az Isten a szilárd talaj, a szárnya az oltalmazó árnyék, igazsága, mint mozdíthatatlan hegy, hűséges felhők, kegyelmes ég, Isten mindennel körülveszi az embert. Megteremti azt a világot, amiben az ember békére találhat, ihat, ehet, fényben, világosságban élet, és nem sötétségben rejtőzködik. Isten azt üzeni ebben a Zsoltárban nekünk, hogy sokat érsz, többet, mint gondolnád. Hagyd abba azt a csatázást, ahogyan megpróbálod a fura világ, fura önző szabályai szerint elérni a sikereket, a karriert, az eredményt, az előnyt, a jutalmat, a megbecsülést. Futunk, hogy végre valaki megtapsoljon minket. És amikor várjuk a tapsot emberektől, és elhasalunk, gúnyos nevetés fogad bennünket. És elgondolkodunk, hogy miért is vártuk tőlük a tapsot, hiszen nem az én oldalamon állnak, ők is csak a maguk értékét keresik az értéktelenségükben. A fura önzés világa, de amit az Isten ajánl, az más. Sokat érsz, kegyelemmel veszlek körül, hűségemmel kísérlek, igazságommal biztos úton vezetlek. Ítéleteim, döntéseim segítenek az életben megállni és előre haladni, hogy majd egyszer odaállhass magam, odaállíthassalak magam elé a végső ítéletben. És azt mondtam, hogy győztél, győztünk. Olyan szép ez a Zsoltár, a körül ölelő szeretet Zsoltára, a sokat érsz nekem, a gyere hozzám, és ne magadnak hízelegj, hidd el azt, amit én mondok rólad. Szép vagy, szeretetreméltó vagy, gyógyítható vagy, meg akarlak téged szabadítani. Nem véletlen, hogy Dávid ezek után egy rövid kéréssel zárja a Zsoltárt, amit minden ember elmondhat, aki a fura önzés világából, a magamnak hízelgés, a törtetés, csörtetés világából át szeretne menni az Isten világába. Uram, terjeszt ki kegyelmedet a téged ismerőkre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne jöjjön ellenem a kevélyek lába, és ne üldözzön engem a gonoszok keze. Hullanak már a gonosztevők, elveted őket, és nem tudnak fölállni. Miről szól a kérés? Istenem, majdnem én is úgy jártam, mint ők. Szinte rossz látni, ahogy nem tudsz rajtuk segíteni, mert nem a te utadat keresik, mert hízelegnek önmaguknak, de Uram, ettől az ön hízelgéstől kérlek, szabadíts meg engem. Terjeszt ki kegyelmedet. Terjeszt ki kegyelmedet, mert mióta csak megismertelek, rájöttem, hogy nincsennél fontosabb. Téged ismerni és benned bízni. Nem a tapsban, nem az elismerésben, nem a jutalomban, nem a karrierben. Terjeszt ki kegyelmedet a téged ismerőkre, magamért imádkozom. Terjeszt ki kegyelmedet és igazságodat az igaz szívűekre. Az igaz szív nem befejezett állapot, az igaz szív őszinte szív, egyenes szív, Isten előtt megnyíló szív. Az a szív, amelyik beengedi, behívja Istent. Az a szív, amelyik kéri Istent, hogy vezess engem a te igazságodon. Vezess engem igaz ösvényen. A Zsoltár szerzője a körül ölelő szeretet oltalmában rejtőzik el. A Zsoltár szerzője gyönyörködik Isten nagyszerű jellemvonásaiban. Megtapasztalja a pásztor gondoskodását, ahogy hazaviszi őt, napról napra hazaviszi, visszavezeti a karámba, szárnyad árnyékába. Minden nap kilépünk ebbe a fura világba. Ne egyszerűen úgy nézzünk az emberekre, hogy jaj, de rosszak, jaj, de gonoszak, ne ítélkezzünk, egy vagyunk közülük. De amikor lelepleződnek a szemünkben, amikor mi magunk lelepleződünk a magunk szemében, mert
egy fura önértékelést akarunk felépíteni a rohanással, a kapkodással, az eredményekkel, önmagunknak hízelegni, akár becstelen eszközöket, megoldásokat, vagy beszédet is megengedve. Találjunk vissza mi hamarabb az Istenhez. Ne ragadjon el minket ennek a fura világnak a fura boldogtalan törvénye, az önzés törvénye. Szólítson meg minket az Isten, és szólítsuk meg mi az Istent. Terjeszt ki kegyelmedet én rám. Tapasztaljuk meg, ahogyan az Isten fülünkbe sugja, ahogy elénk állítja az igében. Sokat érsz, gyere haza, vigyázok rád. Tapasztaljuk meg az Isten jóságát és biztonságát, hogy ő a forrása, a mi életünk boldogságának, ő a fény, ami sötétségünkben és ebben a sötét világban.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: mindennapi egészségünk.
1: Néhány érdekesség. Az agyunk 85%-a víz, úgyhogy amikor vízfejűnek mondanak bennünket, akkor nem kell megsértődnünk. Az izmaink 75%-a, a vér 95%-a víz. És hogyha ez az éltető folyadék nem kerül megfelelő mennyiségben a szervezetünkbe, ennek bizony kárát látjuk. Hiszen az összes testfunkciónk vizes közegben zajlik. A hallás, a látás. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire fontos, hogy a könnyünk megnedvesítse a szemgolyót, hiszen így tudunk csak pislantani. Aztán az emésztés, vagy éppen a nyál ezek közül, a fontos emésztőnedvek közül, hiszen nem tudnánk nyelni, nem tudnánk beszélni, hogyha a nyál nem nedvesíteni meg a szánkat. Ezért jó, hogyha kéznél van egy pohár víz, és tudatosan iszunk akkor is, amikor nem érezzük magunkat szomjasnak. És érdekes dolog, sokszor becsap bennünket a szervezetünk, ugyanis a szomjúság érzetet mi éhségérzetnek gondoljuk, és ahelyett, hogy vizet innánk, eszünk valamit. És ez is extra kalóriákat jelent a szervezetünk számára. Mennyi lenne az elég? Hát ez biztos, nem? Elmondom önöknek, hogy azt a rengeteg mennyiséget, amit elveszítünk, nem kell teljesen vízivással pótolni, hiszen a szervezet valamennyit ebből a vízből, ami a szervezetben található, visszaforgat. A vesék megszűrik, és visszajuttatja a szervezetnek. De azért a 6-8 pohár víz, másfél-két liter, az legalább szükséges ahhoz, hogy ne csak elvegetáljunk, hanem valóban a szervezetünknek megadjunk minden segítséget az ideális működéshez. Nagyon fontos az is, hogy mikor iszunk. Nagyon sokan akkor isznak először, amikor végre leülnek enni. Ez nem a legjobb. Ugyanis az étkezés közben elfogyasztott víz felhigítja az emésztőnedveket és lelassítja az emésztést. Ezért lehetőleg körülbelül negyed órával, 20 perccel az étkezés előtt ígyunk utoljára, és csak 1-2 órával evés után ígyunk megint. Nagyon fontos az, hogy reggel, amikor felébredünk, hiszen egész éjszaka nem ittunk, belülről is mosakodjunk meg. És ígyunk meg legalább 2 pohár szobahőmérsékletű vizet. Ez az elején lehet, hogy nem lesz egyszerű, ha nem vagyunk hozzászokva, de meg fogjuk látni, hogy egy bizonyos idő után már igényelni fogjuk. Igényli a szervezetünk, és jó érzéssel tudjuk ezt a feladatot ellátni minden reggel. Nagyon érdekes felfedezése volt Sir Alexander Flemingnek, akit a penicillin felfedezése kapcsán ismerünk talán. Ő volt az, aki azt a felfedezést is tette, hogy az orr és a torok nyálka hártyájában van egy természetes fertőtlenítőszer, a lizozim. Ez enyhén savas közegben nagyon hatékony a kórokozók ellen. El tud bánni a bekerülő vírusokkal, baktériumokkal. De ha ez a nyálkahártya lugossá válik, akkor tulajdonképpen kaput nyitunk a betolakodóknak. Azt, hogy ez a savas közeg megmaradhasson, azzal tudjuk segíteni, hogyha reggelente hideg zuhanyt veszünk. Ez elsőre lehet, hogy hátborzongatóan hangzik, de bizonyítottan a legjobb módszer arra, hogy ez a nyálkahártya, ez savas kémhatású maradjon. Legjobb védekezés a megfázásos időben. Tehát a víznek a külső használata is nagyon fontos. Nem csak belülről, kívülről is használjuk, hiszen áldásunkra lehet. A naponkénti tisztálkodás nagyon fontos, azt gondolom, hogy erről nem kell beszélni, hiszen a napi tevékenység közben, a verejtékezés közben, a külső szennyeződések miatt eltömödnek a pórusok, és így a méregtlenítés a bőrön keresztül, a pórusokon keresztül nem megfelelően tud működni. Tulajdonképpen újabb lehetőséget adunk így a szervezetnek, hogy lélegezni tudjon. Ez a második tüdőnk, ne felejtsük el. Amúgy a fürdő, az esti meleg fürdő vagy langyos fürdő nyugtató hatása van az idegekre is egy stresszes nap után. De amúgy a víz használatának rengeteg formája van. A hidroterápiát a régi emberek használták a napi rutinban, és nem nyúltak mindjárt a gyógyszerekhez, a különböző vegyszerekhez, mert igazából ezek akárhogy is veszük méreganyagok, hanem használtak egyszerű dunsztkötést a torokfájásra, vagy éppen egy váltófürdőt, hogyha éppen levertek, vagy kimerültek voltak, de éppen gondolhatunk a jeges borogatásra is. Amikor valakinek fáj a feje, akkor próbálja meg először azt, hogy iszik egy nagy pohár vizet, és kimegy a friss levegőre, egy picit kiszellőzteti magát. meglátják, hogy sok esetben nem lesz szükség gyógyszerre. Amúgy a kézváltófürdő remek módszer a fejfájás megszüntetésére. Ehhez két kis edény szükséges, az egyikben forró, a másikban pedig hideg víz kell, hogy legyen. 3 percig bemerítjük a kézfejeinket a forró vízbe, és aztán 30 másodpercre áttesszük a hidegbe. Ezt 4-5-ször megismételve meg fogják látni, hogy csodálatosan működik, hiszen a végtagokba fog áramlani a bő vér, ami addig esetleg a fejünkbe tolult. Tessék kipróbálni. Honnan tudjuk, hogy elegendő mennyiségű vizet ittunk-e? Nagyon érdekes ez is. Kétféle tesztet végezhetünk, az egyik a csípésteszt, a kézfejünkön megcsípjük a bőrt. És ahogy így összefogjuk, utána elengedjük, és ez azonnal visszaugrik és visszasimul, ez azt jelenti, hogy elegendő víz van a bőrünkben, tehát nem vagyunk úgymond dehidratáltak. De hogyha csak szép, lassan mászik vissza, az egy jelzés arra, hogy pótolnunk kell, újabb vízbevitelre van szükség. A másik teszt pedig a vizelet színe. Ezt mindenki otthon ellenőrizni tudja, hogyha sötétsárga, ez azt jelenti, hogy nagyon koncentráltan vannak jelen benne a méreganyagok. A cél a szinte vízszerűen áttetsző vizelet. Ehhez hajrá, több vizet kell inni. Nézzük akkor még utolsóképpen, mit ír a Biblia a vízfogyasztásról, mert erre is találunk tanácsot a Bibliában. Az ige pedig, amit olvasni szeretnék, Jézus szájából származott, és ő maga így nyilatkozik az igével kapcsolatban. János evangéliumában a 4. fejezet 14. versében ezt olvashatjuk. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre búzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ez egy csodálatos lehetőség, hogy ihatunk abból a vízből, ami után nem szomjazunk meg. Ez a víz pedig Isten szava, Isten igéje. Merítsünk belőle minden nap, hogy felfrissülhessünk, ne csak testileg, hanem lelkileg is. Egészségükre!

Következő receptünk a cukorborsó krémes pirított tönkölykockákkal. Ehhez szükségünk van 2 darab kockára vágott burgonyára, aztán szükségünk van még 500 g, tehát 1/2 kiló mirelit cukorborsóra, persze, hogyha van idény szerint zsenge, friss cukorborsó, az még finomabb. Az első lépés, hogy a burgonyát berakjuk a fazékba, felöntjük annyi vízzel, hogy körülbelül egy 2 ujnyira ellepje. Először a burgonyát kell előfőzni, hiszen az keményebb, több főzést igényel. Ízesítésnek hozzárakunk még 1 darab egész vöröshagymát és 1 darab babérlevelet. Ezután fedőt teszünk rá, és előbb magasabb, és utána alacsonyabb lángon főzzük, miután elkezd forni. Közben elkészítjük a szójatejfölt, amihez 3 deci szójatejet beleöntünk egy turmixba, valamint egy közepes föld burgonyát. Rakunk még hozzá, 1/2 deci olaj kell még, ezzel krémesítjük, és egy kis darab vörös hagyma, ennyi elég is, valamint egy teáskanál só. Ezt jó alaposan összeturmixoljuk, és ez teljesen olyan lesz, mint a hagyományos tejfölünk, de egy növényi alapanyagú tejfölt kapunk, ugye koleszterinmentes, és nagyon értékes anyagokat tartalmaz. A burgonyánk már félig megfőtt, és ekkor jöhet hozzá cukorborsó. Most még vizet öntünk hozzá. Szintén, hogy jól ellepje, és egy magasabb lángra kapcsoljuk, sót is rakhatunk bele. Szerint. Amikor elkezd főni, illetve forni a vízünk, akkor még egy 5 percet főzzük, ugye a cukorborsót és a burgonyát együtt, majd összeturmixoljuk botmixerrel, és hogyha még krémesebbre szeretnénk, akkor ezzel a csészés turmix

Köszöntöm Önöket! Szereti-e Balajönt annyira, hogyha elrabolnák, letenne Önért 50 millió forint váltságdíjat? Szereti-e valaki ennyire? A Biblia alapján azt kell mondanom, hogy igen, valaki szeret. De egész Biblia váltságról beszél. Péter apostol első levelében ezt találjuk. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Krisztus megváltott. Nem 50 millió forinton, nem 1 milliárd forinton, hanem vérén. Van valaki, aki ennyire szeret bennünket. Van valaki, aki ennyire törődik velünk. Miért volt az emberiségnek szüksége váltságra? Biblia első könyvében Isten azzal kezdi a világ történetét, hogy nem volt bűn és betegség, egy tökéletesnek teremtett, háború nélküli, gyűlölet, vérontás és viszály nélküli bűntelen világ volt. De nem olyan lényeg,

a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békét.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagyon sok szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység televízió keresztutadását követik. Ugye, ahogy egy héttel ezelőtt ígértem, ebben az időszakban, csütörtök esténként, az ifjúsági táborokról, eseményekről szeretnénk egy kis ízelítőt hozni az önök számára. A mai alkalommal a 2026-ban megszervezett országos ősker találkozóról, táborról szeretnénk egy néhány gondolatot megosztani. Szeretettel köszöntöm a stúdióban meghívott vendégeimet, Szép Szilvia Orsolyát, a Délerdi Egyház terület társigazgatóját, Isten hozott körünkbe.
1: Köszönöm szépen, Orvándek, hogy itt lehetek és beszélgethetünk.
0: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Ferenc Orgel Botond lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Örülök, hogy hozhatom a fiatalok örömét.
0: Úgy tudom, hogy az idei évben, nyáron az ősker táborban együtt szolgáltatok, képviseltétek az egyház területet, nyilván nem csak ketten, hanem többen voltatok ebben a csapatban. Miről is szólt ezen a nyáron az ősker tábor?
2: Különleges volt az idei, hiszen minden negyedik évben megszervezik az országos ösvénykeresők táborát. Ugye minden évben külön az egyház területekben működő zónák, akik szerveznek helyi táborokat, de négy évente egyszer egy közös tábort szervezünk, amiben az ország minden egyház területéről és zónájából levő ösvénykeresők hivatalosak, úgyhogy számban elég sok és nagyon népes volt a csapat. Kihívás is volt, vannak pozitív részei is, vannak nyilván negatív részei is ennek, de tapasztalatként mindenképpen hasznos volt legalábbis nekünk szervezőknek is, de a gyerekeknek is.
0: Hogyha a számokról gondolunk, mert szó volt a számokról, körülbelül milyen létszámban vetetek részt ezen a táboron? Lehet, mint szervezők, lehet, mint fiatalok az ország szintjén.
1: Szervezőkkel együtt körülbelül 1500-an vettünk részt ebbe a táborba. Az elmúlt évhez képest, négy évvel ezelőtt ahhoz képest gyarapodtunk, többen voltunk. A Dél-Erdélyből pedig, hogyha ezt külön kiemelhetnénk, akkor több mint 200-an voltunk.
0: Nem volt egy kicsit sok, 1500 fiatal, azért nagy kihívás megszervezni egy ilyen tábort ennyi személlyel. Hogy lehetett a programot kézben tartani, és mindent úgy dinamizálni, hogy jó legyen?
1: Ez egy olyan dolog, ami az átlagtól eltérően nem tudunk felkészülni egy fél év alatt, vagy pár hónap alatt. Ez egy több mint egy éves munka. Igazából, amikor lejár az egyik országos tábor, akkor már elkezdjük tervezni a következőt. Úgyhogy nagyon sok munka van a háttérben, logisztika, nagyon sok álmatlan éjszaka akár, nagyon sok ima, és ezáltal tudjuk valahogy összetartani. Minden konferenciának megvan a külön feladata, hogy ő mit vállal és miért felelős, és akkor ezáltal szétosztva valahogy meg tudjuk oldani azt, hogy összetartsunk egy ekkora tábort.
0: Hogyha a szervezésnél vagyunk, akkor körülbelül hogy képzeljük el a szervező csapatot? Milyen módon, hát nem, hogy osztottátok el egymás között a feladatokat, mert nyilván több feladat van, hanem kik voltatok ebben a szervező csoportban, körülbelül hányan, és milyen szinten, mondjuk itt gondolok az unió részéről, az Adventista Egyház unió vezetősége részéről, az egyház területek részéről, hogyan működik ez?
2: A Romániai Unióban, vagy unió szintjén Benjamin Stan, aki az ösvénykeresőkkel foglalkozik, és ő volt igazából a nagy ernyő, aki összefogta a szervezést is, a programokat is, meg átlátta a feladatokat. Azon kívül mindegyik egyház területtől a társigazgatók, akik az ösvénykeresőkkel foglalkoznak, ők voltak, és voltunk benne igazából a szűkebb szervezői csoportban, és onnantól pedig a szervezést pedig továbbadtuk, vagy leosztva, kiosztva a feladatokat. Volt vagy két-három hétvége is, amit együtt töltöttünk szervezésben és imádkozásban is. Ugye előtte azért tudjuk, hogy egy ekkora tömeget és ekkora egy ekkora tömegnek átadni egy üzenetet, kihívás, és mi emberekként nem tudjuk megtenni, még akkor is, hogyha mindenre is gondolnánk. Természetesen nem sikerült mindenre, és nem, most sem sikerült mindenre gondolni, de összességében révén, hogy nekem ez az első tábor volt, országos tábor, amiben szervezőként is részt vettem, szerintem hasznos volt, és építő is, aki nyitott volt erre.
0: Rátok nézek, és látom ezt a, mondhatom így, Orsi másod egyenruha, mert beszélgettük az adás elején, hogy az elmúlt évben, az akkori adásban, az ünnepi egyenruhába jelentetek meg a stúdióban, és most pedig a másod egyenruhával, amin különböző emblémák, logók vannak. Egy szót, hogyha erről lehetne ejteni, nyakkendőt is meg lehet amúgy újból kihangsúlyozni, hogy mit is jelent, mi a jelentősége.
1: Igen, tehát ez a második egyenruhánk, amit hordunk. Az elsőt azért a különlegesebb alkalmakkor szoktuk, mint egy táborkezdés, keresztség, vagy más hasonló események. Ezt a második egyenruhát igazából sokkal kényelmesebb hétköznap is bármikor felvenni egy tábor alkalmával, vagy hogyha különlegesebbé szeretnénk tenni egy szombat délelőtt, mikor ennyien vagyunk, akkor viseljük. Ennek annyi igazából a különlegessége, és onnantól válik egyenruhává, hogyha a piros pólón megjelenik az ösker logó, megjelenik a Romániának a zászlója, és az ifjúsági ügyosztálynak, az ifjúságnak a szintén a logója. Ezen kívül pedig ugye az ösker nyakkendő, amit viselünk vele.
0: Nézzük meg akkor a tábort, hogy hol is szerveződött meg, milyen témára gondolt a szervezőcsapat, kik voltak azok, akik a különböző szolgálatokért feleltek. Itt a lelki üzenetre gondolok leginkább, de más gondolatokat is ki lehet emelni. És aztán nézzük meg, hogy ha képekben is el lehet mondani, hogy mi történt az esemény ideje alatt.
2: Minden tábornak van egy központi témája, és ha lehetséges, akkor egy központi szereplője is, akiről beszélünk, és akinek az életútját áttanulmányozzuk a hét folyamán. A 2026-os országos tábornak a témája az Péter volt, Péter élete, és ahhoz, hogy a gyerekek valamiféleképpen megfogják azt az üzenetet, amit akár Péter életéből szeretnénk közvetíteni nekik, szükség volt egy mottóra is, és a motto Chemat Scimbat Trimis románul, magyarul úgy tudnám lefordítani, hogy Isten elhív, megváltoztat is elküld, vagy kiküld, ugyanis Péter életében ezeket a főbb mozzanatokat találjuk meg, és ez volt a fő célunk, hogy a gyerekeknek minden tevékenység folyamán tudjuk ezt átadni nekik, tehát játékok, kézműves foglalkozások, vagy bármilyen más kihívásokon belül is, de ezen kívül voltak reggel és este is olyan közös alkalmak, amikor együtt énekeltünk nagyon sokat, és egy-egy lelki üzenetet mutatott be a meghívott lelkipásztor, és így próbáltuk a gyerekek és az ösvénykeresők számára is átadni ezt. Nyilván, hogy minden feladat, minden mozzanatban volt egy-egy felelős is. Itt most nem is tudnék neveket mondani, hiszen ez az első volt, hogy a teljes szervezésben benne is voltam, de mégsem látom át a teljes mértékben. De elég ügyesen csinálták a feladatukat a többi kollégák, úgyhogy ilyen szinten bátorító volt az, hogy mindenki komolyan veszi a feladatát, hiszen mi is próbáltuk önmagunkra alkalmazni a mottót, mielőtt a gyerekeknek adnánk tovább ezt a bátorítást. Előbb mi kellett ezt magunkra vállaljuk, és műveljük is.
0: Mi a véleményetek? Sikerült az ösvénykeresőket elvezetni arra az ösvényre, és azon az ösvényen tartani, ami a mottó, a tematikát jelentette, elhívva, megváltozva és elküldve. Ezek valamilyen szinten átmentek, átment ez az üzenet a fiataloknak. Milyen, bizonyítékai vannak ennek, vagy hogy gondoljátok, hogy milyen eredménye volt ennek az üzenetnek a fiatalok életében?
1: Úgy gondolom, hogy igen, minden este a tábori lelkész, ő Nácsis Ardélián volt a Bánáti konferenciától, nagyon szépen felépítette sorba ezt az egészet, és próbált rámutatni arra, ugye, hogy ne csak próbáljunk olyanok lenni, mint Péter, hanem fogadjuk el azt, hogy Isten minket is elhív, kegyelme által meg tud változtatni, és azután pedig válaszoljunk a hívásra, és menjünk, amikor elküld. És talán csütörtök este, nem tudom melyik este lehetett, de a tábori lelkész egy felhívást indított a gyerekeknek, hogy aki úgy érzi, hogy szeretné követni Istent, vagy érzi ezt az elhívást, akkor lépjen előre egy imára, és akkor volt az az egyik nagy visszaigazolás, amikor több száz gyerek kiment a többiek elé, és vállalta bátran, hogy ő el szeretne indulni ezen az úton.
0: Gratulálunk, és köszönöm, hogy ezt a tapasztalatot megosztottad itt velünk. Nézzük meg akkor a fényképeket, amelyeket hoztatok, hogy mi is történt a tábor ideje alatt.
2: Ez egy pillanatkép a tömegről és a színpadról, hogy hogyan is voltunk elrendezve, hogyan is ültünk le.
1: A tábori kezdés egy kicsit különlegesebb volt, amikor ennyien összegyűltünk, akkor nem hagyományosan nézőkben, ahogy szoktunk állni, hanem mindenki elhelyezkedett, és az egyik érdekes pillanata, szép pillanata az volt, amikor sorban fel voltak szólítva a konferenciák, és akkor végigvonultunk a konferenciák zászlóival a gyerekek között, és elhelyeztük majd a zászlót a színpadon. Ugye 6 konferencia volt a táborban, ezen kívül pedig volt egy képviselet az Egyesült Államokból is. Ezek itt a kezdés pillanatai. Azért egy hidegrázós pillanat szerintem mindenkinek, amikor 1500-an énekelünk egy éneket, vagy főleg az ösker himnusz, mert aki benne van, az úgy neki egy fontos pillanat, mikor egységesen arról énekelünk, hogy egyek vagyunk, és készek vagyunk Jézus követni. Itt egy érdekesség, ezt a fotót azért tettem be, hogy aki figyelmes volt esténként az esti plenárisokon, azok észrevehették, hogy a tábori lelkésznek mindig a hátára fel volt írva egy kis apró üzenet, egy tanulság, vagy egy felhívás, amit azon az este szeretett volna jelezni nekik. Ez talán az első este volt, amikor itt arról beszélt, hogy fogadjuk el az elhívást, a hívást.
2: És kiemelte a lelkész azt is, hogy Isten nem egy tökéletes szemét hívott el, hanem nagyon sok hiánnyal. És ez az üzenet szerintem is nagyon hasznos, főleg a fiatalok számára, akik kialakulóban van az ő személyiségük, és a képességeik is, ugye iskolát végzünk, tanulunk, stb. És nagyon sokszor talán úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég hasznosak, vagy nem lehetünk, vagy nincsen annyira jó képességünk, amivel a Istenet tudnánk szolgálni, de íme a Péter életéből azt látjuk, hogy a Isten bárkit fel tud használni, csak egyetlen egy tényezője van ennek, hogyha mi azt vállaljuk, és elfogadjuk az ő hívását.
1: Igen, néhány pillanat az esti alkalomról, meg ez az esti plenáris reggel, amikor együtt találkoztunk, tehát mindig reggel és este volt az, amikor egy helyen voltunk az egészen. Általában reggel az áhítatokon egy-egy lelkész arról beszélt, hogy az ő életében mit jelentett az elhívás. Inkább egy ilyen tapasztalatmegosztás volt a gyerekekkel, nem egy kimondott prédikáció.
0: Hogy minősítitek az ilyen jellegű üzenetet, amikor tapasztalatból beszélnek az előadók? Nagyobb hatással, vagy kisebb hatással van a hallgatóságra?
2: Személyesen, inkább személyes véleményként biztos, hogy nagyobb hatással van a személyes tapasztalatok, a megosztása, hiszen személyes is, és valaki az sebezhetővé is válik, amikor azt elmondja. Nyilván, hogy a bibliai történetek képezik a tartalmat, de legtöbb gyerek jól ismeri azokat. Nyilván, hogy vannak olyanok is, akik először találkoztak Péter történetével a táborból, de mindenképpen, hogyha a Istennel való kapcsolat vagy élményt valaki személyesen éli meg, akkor egy testközeli példa vagy akár lehetőség egy fiatal számára, hogy igen, lehetséges, mert akinek sikerült, az él, és itt van előttem. A Biblia is erről beszél, hogy igen, lehetséges, a Jóisten elhív, a Jóisten szeretne veled foglalkozni, rád figyel, ellenben időben és kultúrában távol állnak azok a személyek tőlünk. Úgyhogy számomra mindig is hasznos volt, hogyha valaki a személyes életéből oszt meg a tapasztalatot a Jóistennel kapcsolatban.
1: Itt egy kis szemléltető, amikor el kellett vonuljon egy-egy konferencia, akár reggelizni közösen, vagy egy-egy tevékenységre, azért kicsit így, hogyha fentről is néztük, én úgy képzeltem, mint a Izrael népe menne valahova éppen. Hát érdekes volt látni ezt az egészet.
2: Az élmény is érdekes volt, hiszen a sátor helyek sorban voltak kiosztva mindegyik egyházterületnek, azon belül is különböző zónáknak. Úgyhogy volt olyan egyházterület, aki nagyon-nagyon sokat kellett meneteljen, akár 400-500 métert is, ameddig megérkezik a különböző tevékenységekhez. Mi egy kicsivel szerencsésebb egyházterület voltunk, hiszen a második területen voltunk, ahonnan kellett meneteljünk. De hátrányunkra mindenki ott menetelt el, úgyhogy az utolsó napokra már néha-néha dagonya is keletkezett, hiszen esős is volt az időjárás. Azért volt napsütés is, a tényleg utolsó napra már-már felszáradóban volt, de hát ez a sátoros táborok velejárója is. Örömet is ad, kihívást is, meg így utólag visszagondolva mosolyt is.
1: Még annyit elmondanék, hogy reggel és este volt egy-egy tábori himnusz, most úgy alakult, hogy kettő is íródott. Az egyik Péterről szólt, és ezt mindig reggel énekeltük, azt a himnuszt. Az esti himnusz pedig az már inkább a mottóról szólt, ez az elhívva, megváltoztatva, kiküldve, ami már inkább ilyen személyesebb volt, hogy az utolsó része is úgy szólt, hogy egyes számban, hogy én kész vagyok menni. Voltak nagyon ügyes műsorvezetőink, vagy nem tudom, hogy nevezzem őket, de ők voltak azok, akik mindig kiemelték, hogy mi következik, vagy milyen fontos dolog következik, néha egy kis hangulatot, vagy tevékenységek előtt még bátorítottak.
2: A napi program az érdekes volt, nem egy hagyományos tábori program, és itt már elkezdődnek a képek a napi tevékenységekkel, azért, hogy egyszerre körülbelül 1200 gyereknek a tevékenységet és lefoglaltságot nyújtsunk, ezért szimultán egy időben kellett több tevékenységet végezni. Mindegyik egyházterület kapott egy-egy feladatot, egy-egy tevékenységet, ezért ki volt a tábor területére helyezve 6 különböző színű zászló, és a gyerekek iratkozáskor pedig kiválasztottak egy-egy színű karkötőt, és minden nap ahhoz a zászlóhoz kellett eljussanak, ahol a tevékenység folyt. A zászlók helyét ugye azok cserélődtek, de a tevékenységek helyei azok ugyanott maradtak. A tevékenységek közül megemlíthetjük a szakosításokat, ami az ösvénykeresők szerves részét képezi. Ez azt jelenti, hogy különböző hobbikba, tevékenységekbe, tudományokba, a természeti tudományokba, a különböző munkákba, mesterségekbe bepillantást nyerhet az ösvénykereső. Igazából egy ilyen rövid kurzust jelent, amit majd később hetekkel vagy hónapokkal utána pedig otthon is különböző feladatokkal be kell fejezni és el kell végezni. Itt ezen a képen az íjászat szakosítás látszik, a tájékozódás, szakosítás, de voltak különböző lelki jellegű szakosítások, ami a Bibliával foglalkoztak, mint például, ha jól látom, akkor a Szent Sátor szakosítás, ahol az egyik kisfiút felöltöztették a főpap ruhájába, minél szemléletesebb legyen. ugyancsak egy kép erről a szakosításról. De olyan szakosítások is voltak, mint például az a mesterséges intelligencia, az AI, ugye az IA-szatról újból. Nem tudnám felsorolni az összes szakosítást, hiszen volt 14-15 minden nap, úgyhogy igen, itt például a kenyérsütés, ami hozzátartozik a tábori élet konyha szakosításhoz.
1: Voltak egy másik tevékenység, különböző csapatépítőjátékok voltak, ami részt kellett vegyenek, és itt az volt a lényeg, hogy közösen tudjanak megoldani egy-egy feladatot. Ezen kívül még volt egy olyan tevékenység, ahol szintén kaptak egy útlevelet, ezt már nem kellett csapatba csinálják, hanem ki voltak helyezve bizonyos helyre a pontok, hogy hol van egy-egy feladat, fel volt írva a fára, és akkor ezeket meg kellett ők csinálják, egy-egy rejtvényt megfejteni. Az volt a lényeg, hogy a kiadott idő alatt minél többet tudjanak megcsinálni, és akkor azzal visszamehettek a vezetőhöz, és leellenőrizte, meg talán kaptak valami kis jutalmat. Az egyik szépsége szerintem is különleges része a tábornak az imasátor volt, ami szintén úgy volt kiépítve, hogy volt egy útlevél, és különböző állomások ezen a sátoron belül, mint például volt egy hálalánc, ahol fel kellett írni azt, hogy miért vagy hálás, és akkor hozzacsatoltad a már készülőben lévő lánchoz, ami hát tábor végére elég hosszú lett, és azzal díszítettük ki a színpadot a végén. Volt olyan állomás, ahol le kellett írják azt, hogy egy biblia szöveget, ami bátorítja őket, volt olyan, ahol egy kőre rá kellett írják azt a terheiket, vagy akiért szeretnének imádkozni, a félelmeiket ráírhatták egy papírra, és betenni egy vízbe, ahol ami igazából lemosta azt a félelmet, eltűntek a félelmek, és ami az egyik legfontosabb állomás volt itt az imasátron belül, volt egy felső szoba, oda fel tudtak menni, csendben el tudták olvasni Péter leveléből egy-egy fejezetet, utána pedig volt egy külön rész elkülönítve imára, ahova félre tudtak vonulni a gyerekek, és csendben zavartalanul imádkozni. Mindig ott volt a sátorban egy úgynevezett Péter, aki segített nekik, hogyha azt szerették volna, hogy együtt imádkozzanak, akkor imádkozott velük, és hogyha mindent tudtak teljesíteni, vagy szerettek volna teljesíteni, akkor a végén kaphattak akár egy kis jelvényt is emlékként, hogy ők voltak az imasátorban.
2: Egy másik élménydús a tevékenység, amit hát igazából az egyik másik fénypontja, ami az aktivitást és az élményeket jelenti, ez a City Life, vagy pedig egy kisebb vidámparkszerűség, ahol a gyerekek nyerhettek ösvénykereső pénzt, amit ugye csak ott oda nyomtattunk, és csak ott használtunk, illetve felhasználhattak bizonyos ajándékok vásárlására, jelvények vásárlására, vagy akár élelmiszerek, mint például popcorn, vagy vattacukor, limonádé, és kürtös kalács, hiszen a délerdi egyházterület és az északerdi egyházterület is egy-egy külön standon kürtös kalácsot készítettünk, aminek hát nagy divatja volt, és nagy keletje is. Sorok voltak és a gyerekek örömmel kóstolgatták. Habár a tábori étel nem volt rossz, de emellett is nyilván szeretik az édességet, és keletje volt. Különböző játékokkal tudtak pénzt szerezni. Lehet ügyességi, voltak ügyességi játékok, memória játékok, de ismeretre rákérdező játékok is.
0: Ezeket a pontokat a nap bármelyik szakaszában meglátogathatták a fiatalok, például a lelki sátor, ahol mindig volt egy Péter, ahogy értettem, tehát egy lelki vezető, fogalmazzunk így, vagy a kürtös kalács, ezek milyen program szerint működtek?
1: Az imasátorot mindig lehetett menni bármikor, a nap bármely pontjában volt valaki ott, úgyhogy bármikor lehetett menni, ki mikor érezte szükségét. Ez például, ahol volt a kürtöskolás is, maga a City Life, ez meg volt a programban egy pont, hogy például délután 3-tól 5-ig ez fog történni, kitettük a standokat, és akkor mindenki kedve szerint válogathatott, hogy mind szeretne részt venni. Minden ilyen rész igazából órára le kellett legyen bontva, mert másképp nem lehet kézben tartani ezt az egész eseményt, úgyhogy nagyon sok önkéntesre volt szükség elsősorban ezeknél a standoknál, mert mikor 1200 gyerek elindul játszani, akkor nem elég egy-kettő, mert így is nagyon-nagyon hosszú sorok voltak egyes játékoknál. Ugye a gyerekek felfedezték egy idő után, hogy hol tudnak könnyebben nyerni, melyik a nehezebb, ott lehet nem állnak annyit, ezért úgy kellett készülni, hogy be tudjuk fogadni ezt a sok gyereket.
2: Ha az eső elkapott, akkor mindenki elővette a tartalék esőköpenyt, és néha az ernyőt is. Nem mindig sikerült elijeszteni az eső. Volt olyan alkalom, amikor erősebben esett, olyankor egy vagy két alkalommal megállt a program, de egyébként kitartóak voltak a gyerekek, és a felnőttek is, és ott maradtunk a program számokban.
1: Igen, ez volt az a pillanat, amiről beszéltem, amikor a gyerekek kimentek a hívásra. Ez szintén egy reggeli alkalom, amikor Gilupoinario, a Romániai Unió ifjúsági ügyosztályának az igazgatója osztotta meg tapasztalatát a gyerekekkel. Szombat reggel volt alkalmunk nem csak konferenciánként, de zónánként is találkozni, úgyhogy itt két-három fotó van a magyar zónáról, amikor egy kicsit együtt át tudtuk beszélni a hét történéseit, átismételni, mit is tanultunk a történetekből egész héten keresztül.
2: Úgyhogy amellett, hogy voltak nagy közös alkalmak, igyekeztünk arra is, hogy a gyerekeknek adjunk időt jobban megismerni egymást, mint közösség, kisebb közösség, ugye, mint a zónák. Úgyhogy voltak ilyen alkalmak is, volt egyik este egy közös tábortűzés a két magyar zónával, észak-erdélyi egyházterület magyar ösvénykeresői és a dél-erdélyi egyházterület magyar ösvénykeresői, hogy így is jobban megismerjük egymást.
1: A szombat délelőtti alkalom az is egy különleges alkalom volt, amikor több vezetőt felavattak mestervezetőnek vagy vezetőnek. Ez a vezető életében egy nagyon különleges pillanat, hiszen nem csak pár hónap alatt készül fel erre, hanem akár évek munkája van a háta mögött, ameddig eléri azt, hogy ő igazából egy más színű csíkot szerezzen a nyakkendőit, ami jelképes, hiszen az csak azt mutatja, hogy ő mennyit dolgozik. A másik különleges alkalom délután volt, szombat délután a keresztség. 14 fiatal keresztelkedett meg a tábor keretein belül, és ez persze alapból egy nagyon különleges és szép pillanat, mikor látjuk azt, hogy hány fiatal átadja magát, és vállalja ennyi ember előtt a hitét, viszont az még szebb volt, amikor az utolsó szemét is alámerítették, kiment a vízből, akkor volt egy felhívás, hogy ha valaki úgy érzi, hogy szeretne, akár a közeljövőben, vagy a távoljövőben szeretne egy ilyen lépést tenni, és átadni életét az Úr Jézusnak, akkor megteheti, és előre léphet, hogy együtt imádkozzunk, és itt is több mint százan előléptek, úgyhogy ezek olyan visszaigazolások a vezetők életébe, amikor tudjuk, hogy lehet, hogy fárasztó a munka, lehet, hogy úgy látjuk, hogy a gyerekek nem figyelnek, vagy nem annyira nem érdekli, de mégis a munkánk által el tudjuk vetni azt a magot, és ilyenkor látjuk, hogy igen, van értelme folytatni, és van értelme dolgozni és küzdeni a gyerekekért.
0: Nagyon szép gondolat ez, és szüksége van minden vezetőnek, bármilyen kategóriáról, csoportról legyen szó, hogy lássa a visszajelzést. Emberi gyarlóság ez, de Jóisten nem hiába hagyta így a mi számunkra.
2: Mint ösvénykeresők vezetői, Ez a célunk, tehát minden tevékenységet, amit végzünk, úgy a lelki tevékenységek, mint bármilyen játék, vagy bármilyen szakosítás, vagy kézműves foglalkozás. A célunk az, hogy a gyerekeket közelebb tudjuk vinni Jézushoz, és igazából a gyerekek a Jézus barátai tudjanak lenni. Felnőtt nyelvezettel az azt jelenti, hogy tanítványokká váljanak, és tulajdonképpen a keresség pillanata mutatta meg ennek a gyümölcsét. Nem mindig látjuk ugye az 5-8-as gyerekek életében, hogy tényleg kívül az emberek fele is felvállalják azt, akár keresztség által, hogy igenis Jézus tanítványaivá akarnak válni. Ellenben elmondhatom azt a saját életemből, azt, hogy mindenképpen hatása volt az a 4 év, amikor ösvénykereső voltam arra, hogy igenis a Jóisten mellett döntsek, és mindenképpen ez egy olyan pillanat volt a keresztség, amikor a vezetők saját szemükkel is láthatták azt, hogy igen, az erőfeszítéseiknek van gyümölcse. Másképp arra bátorítjuk a vezetőtársainkat, hogy bármilyen esemény, például ösvénykeresők avatását, vagy pedig más eseményeket is a gyülekezetekben tartsunk meg, aminek több célja is van. Egy, hogy a szülők és a gyülekezet lássa, hogy igenis foglalkozunk a gyerekek lelki életével is, nem csak a fizikai életével, és azért is, hogy lássák azt, hogy valóban történik változás, pozitív értelemben is, habár nem tudjuk elkerülni azt is, hogy történhetnek negatív dolgok és események is a gyerekek életében, vagy akár miért is nem a tábor életében is. De a Jóisten ott van, és vigyáz rájuk, és erre felhasznál minket is.
1: Ez már az utolsó este pillanatai. A minden este mielőtt volt a lelki üzenet, előtte volt egy ilyen kis rövid jelenet igazából Péter életéből, ami rávezette már a gyerekeket, hogy miről is fog beszélni a tábori lelkész. Elmondta az utolsó üzenetét is itt a lelkészünk, és hát reméljük, hogy mindenki minél több tanulsággal ment haza a táborból.
2: Ugye a végső felhívás az az volt, hogy Isten arra akar felhasználni téged, és minden ösvénykeresőt, aki ott volt, hogy bemutassa az embereknek Jézus szeretetét, Jézusnak a küldöttje legyen az emberek között. Tulajdonképpen ez nekünk felnőtteknek is a feladatunk, és a legnagyobb kihívás is, hogy szeressük azokat, akik nem szeretnek viszont, és úgy keressük az embereknek a szükségleteiket, hogy azokra válaszolni is tudjunk. És tulajdonképpen ez ösvénykeresőként a küldetésünk, az, hogy az embereknek bemutassuk Jézust, úgy, hogy segítünk nekik, hogy az életükben hatékony tényezők vagyunk, nem csak akik elmondunk bizonyos értékeket a Bibliából, hanem azt éljük és bemutatjuk is.
1: Igen, és talán pont az volt az utolsó üzenet lényege is, hogy Isten elhív minket, kegyelme által ő megváltoztat minket, és engednünk el a Szentléleknek, hogy dolgozzon bennünk, és elinduljunk.
2: Az utolsó képeken a szervezőcsapat, az utolsó pillanatokban, amikor elénekeltük utoljára az ösvénykereső himnuszát, majd pedig egy pár pillanattal később bezártnak és befejezetnek nyilvánította Benjamin Stan az idei országos tábort. Volt egy kis meglepetés is tűzijátékokkal, és próbáltuk fényképen is lencse végre kapni azt, hogy mennyien is voltunk sötétben, úgyhogy telefonok blitz fényével körülbelül ennyi látszik a tömegből aznap este.
0: Ilyenkor, amikor országos szinten kerül megszervezésre az ösvénykeresők tábora, tábori találkozó milyen módon kerül sorra, és van-e már elképzelésetek, vagy lesz, vagy nem lesz egy visszapillantása a fiatalok számára?
1: Ez általában úgy történik, hogy zónánként lehet egy tábori beszámolót tartani, vagy akár csoportonként is meg lehet ezt tenni a gyülekezetekben, akár egy öskernap alkalmával, ami november első szombatja minden évben. De azért, hogy a gyerekek is együtt legyenek, ezért általában szervezünk egy találkozót. A Magyar Zónának nekünk terben van, hogy az őszi hónapok egyik szombatján ezt megtegyük.
0: Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, köszönöm ezeket a gondolatokat, fényképeket, a beszámolót, köszönjük a szolgálatot, amelyet teljesítettek együtt azokkal, akikkel elvégeztétek Dél-Erdély részéről, körülbelül hányan voltatok szervezők. Nagyon hozzávetőleges szám.
2: A mi csapatunk népesebb volt, hiszen ott volt Gányai Rinel, az ifjúságvezetőnk, de ezen kívül Mihály Petkó, a román ösvénykeresőkkel foglalkozó a lelkész kollégám, Orsi, én, úgyhogy voltunk legalább négyen, úgyhogy kicsivel könnyebben eloszlott közöttünk a feladatok, de így is jutott a feladatokból.
1: Azon kívül meg ott voltak a vezetők, akik, hát ha ők nem lennének, azért lehet, hogy most még mi se ülnénk itt, lehet még mindig pihennénk a tábor utáni fáradalmakat, de több mint 30 vezetőnk volt, és ők voltak azok, akik igazgatták mindig a csoportjaikat, figyeltek rájuk, hogy részt vegyenek a tevékenységeken, mert úgymond a szervezők magja annyi feladat volt mindenre figyelni, mindig menni, például ezt nem is említettük, de Boti volt a mi egyházterületünk részéről a felelős a tevékenységért, ahol ilyen túlélési technikák voltak, úgyhogy ő például egész nap mozgásban volt azért, hogy mindig tudja, hogy a vezetők ott vannak, várják a gyerekeket, elértek a gyerekek bizonyos pontokra, úgyhogy van egy kisebb szervező csapat, de viszont ha nem lennének az önkéntes vezetők, akkor nem biztos, hogy így tudna működni a dolog.
0: Külön köszönet nekik a szolgálatért, az önkéntességért, a munkáért. Köszönöm, hogy eljöttetek, a Jóisten áldja meg a munkátokat és a fiatalokat. Amen.
2: Köszönjük szépen.
0: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ebben az adásban. Amikor a 2026-ban megszervezett ösvénykeresők országos táborának beszámolójáról hallhattunk egy néhány gondolatot. Mindenki számára áldott estét kívánok, és várom Önöket csütörtök este egy hét múlva, amikor egy újabb ifjúsági eseményről hallhatunk. A viszontlátásra.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépése.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Isten békességgel, nyugalommal, örömmel áldotta meg az ember. És ahogyan haladunk előre az emberi történelemben, azt látjuk, hogy az élet egyre stresszesebb, és egyre nagyobb szorongás gyötri az embereket. De vajon miért? Mik azok a dolgok, amelyek kiváltják az ember életéből a stressz? Stressz nélkül nem lehet élni, de túl sok stresszel semmi. Olyan ez, mint a töltött káposzta. Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben méreg. Hallottam valaki, de hogy ez így. Mi nem vagyunk képesek élni, hogyha nincsenek olyan helyzetek, amikor minden erőnkre szükség van, amikor össze kell kapjuk magunkat, hogy bizonyos helyzeteket megoldjunk. Ez természetes reakció a mi életünkben. Bármilyen élethelyzetbe kerülhetünk, és minden ember ahány lelki húrozásúak vagyunk, annyiféle képpen reagálunk azokra a stresszorokra, amelyek az életben érnek bennünket. Vannak emberek, akik semmi problémát nem találnak bizonyos dolgokban, mások meg állandóan szoronganak ettől. De azoknak az életében más helyen fordulnak elő. És általában minden embernek van egy stresszor szellem. Amikor stressz helyzet van és szorongás, vannak emberek, akik azt mondják, hogy úgy megfájunk a fejem. A másik azt mondja, hogy a gyomromat megnézem, a harmadiknak a szívével van baj, a negyediknek. Mindegyiknek van egy stresszor szelve, amikor a túlfeszített, a zömítő nagy mennyiségben stresszorok lehezetnek ránk, akkor ezek a dolgok gyötörnek bennünket. Hát mi okozhat stresszt az ember életében? Ha valaki túlvállalja magát. Azt szokták mondani, hogy 24 órán át dolgozik. De amikor lefekszik, az agya még akkor is jár. És akkor is dolgozik, és gondolkodik, még álmában is a dolgokon. Előfordulhat nők esetében nagyon gyakran, hogy amikor babát várnak, vagy babát szülnek, kisbabát szülnek, a szülési folyamatban történik olyan helyzet, ami szorongóvá teszi az ő életüket. Egy haláleset. Sok olyan házaspár ismerek, akik nagyon-nagyon boldogok voltak, és örömben élték az életüket, és amikor az egyik elment, néhány hónap múlva, egy vagy két év után a másik követte. Semmi baja nem volt addig, de az a stressz helyzet, amit a másik elvesztése okozott, azt egyszerűen nem tudta elviselni. Ma az egész világot mi stresszeli? A pénz, nem? A pénz. Lesz kibontakozás ebből az állapotból, vagy nem lesz? Élni fog egy-két-három év múlva valamit az a pénz, amit összegyűjtöttünk és a bankba tettünk, vagy elolvad, mint ahogyan olyan sokszor már válságok idején megtörtént ez. Amikor stressz kiváltó tényezőkre valamilyen választ adunk, az általában három lépésben lehet meghatározni. Bármi ér bennünket, az első lépés, ahogyan reagálunk rá, az egy aktív lépés. Nagyon sokszor, amikor ilyen helyzet ér bennünket, akkor egy ilyen riadó akció vesz előtt rajtunk. Sétál az ember az utcán, már itt nem igen látok ilyet, gyalogjárát nem nagyon járok, látok, de az ember sétál az utcán, és házak előtt megy el, és egy dühös kutya kirohan neki a kerítésnek, hogy majd kilötti. Mekkorát tud ugrani az ember? Nagyon, nem? Ha nem lenne stressz, akkor elindulnánk. Vészhelyzetben, amikor valamilyen el kell ugranunk, a akkor az egész szervezetünk összpontosít el. A második fázis, amikor már túl vagyunk az első meglepetésen, amikor megpróbálunk ellenállni, valahogyan megszerezzük, vagy szert akarunk tenni, hogy legyünk ellenállóvá. És a harmadik fázis, amikor feladjuk, hogy azt mondja, hogy jaj, szép megy a fejem. Úgy fáj, bölcs vagyok. Nem érzem, hogy a beveim oda vannak. Ez már az, amikor a stressz legyőzött bennünket. Amikor már ezek a tünetek ilyenné válnak. Milyen fizikai hatásai vannak a hirtelen stressznek, ami ugye az életünkre ránk nehezett. És ez pozitívan hat a reakciónkra. Ha ezek a dolgok egészségesen működnek a mi szervezetünkben, akkor nagyon pozitívan tudunk reagálni, el tudunk szaladni a tükörből, vagy a veszedelemből. Ilyenkor megemelkedik a vérnyomás, szaporodik a pulzusunk, fokozott szívizom összehúzódás történik a testünkben, kitágulnak a pupilláink, kitágulnak a pörgőink, sokkal több oxigén vagyunk képesek mellélegezni, hogy az ereinkben és az izmunkat átszövő vérerekben minél nagyobb mértékű legyen az oxigén telítettség. Megnő az izomerő. Hihetetlen dolgokat láttam már gyerekkoromban. Emlékszem egyszer, kimentünk egy ilyen folyó mellett, szántott egy traktor. Traktor láttam itt is, van itt egy traktor. És annyira kiment a szélére, hogy belevonult a folyóba. És hát ott kellett volna maradni. És ebben a stressz helyzetben olyan erőletem szert, hogy a felső rész megfogta, és kihúzta magát még menet közben, mielőtt a lábait levágta volna a rádoló traktor. Tehát beleszólult, de visszaemlékszem, hogy ott a férfiak kérdezték, hogy János, hát hogy tudtál kimenekülni? Én magam sem tudom, de olyan erőm támadt, hogy meg tudtam oldani ezt a helyzetet. A májban felszabadul a cukor, a glukóz, és ez hatalmas erőt kölcsönöz, ami mentális aktivitásunk, a gondolkodásunk olyan mértékben felgyorsul, és átlátjuk a helyzetet, és azonnal tudunk cselekedni. Felgyorsul az anyagcsere, ami szervezetünkben. Az izmainknak a vérellátása, leállnak azok a szervek, amelyek ebben a helyzetben nem jutnak szerephez, és a vér azokban a szervekben tódul oda, ahol a megoldást meg tudjuk találni, és amely szerveinkre a megoldás során igen nagy szükségünk van. Az izomerőben bekövetkezett növekedésnek ez az oka, ugye, hogy erősebben be a szívünk, szaporább a pulzusunk, vérnyomásunk megnő, a vércukorszintünk megnő, és fokozott lesz az áramlás a mi izmainknak. A kortizol az egy olyan hormon, amire szintén indít a töltött káposzta, hogyha kevés van belőle, hogyha kevés van a mi agyunkban, akkor nem működik rendesen, akkor az irányító központban különböző problémák adódnak. De ha túlsúlyban van ez a hormon, a kortizol hormon, akkor az agy funkcióit károsítja. Akkor megkövetkeztet az elborulás, amikor mentális zavarok történnek az emberrel, amikor rögeszmék, kényszerek hatása alá kerül. Nagyon sokszor ez idős korban már, gyakran előfordul. Anorexiát idézhet, amikor undorognak az ételtől. Leginkább a lányok betegsége szokott ez lenni, amikor mindezt a kortizol hormon okozza az ember szervezetében. Depresszióra hajlamossá tesz, nagyon gyakran pánik helyzetben szorongásra kerülünk, a memóriánk csökken, nehezebbé válik a tanulás, és végül idős korban pedig már agysorvadást idéz elő. Amikor az időskorú embereknek úgy leépül, is, hogy akkor ez nagyon komoly problémát jelent. A magas kortizol szint még további problémákat, károsodásokat is okoz. Gyomor és gyomvérfekéhez vezethet, magas vérnyomást idézhet elő, undorodunk az ételtől, ezért alultápláltak leszünk, krónikus alkoholizmushoz vezet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy én már úgy szeretnék megszabadulni az alkoholtól, és nem tudnak, és tesznek próbát, hetekre, hónapokra, talán évekre is, de mivel a kortizol szint nem csökken, ez a hormon nem csökken az agyukban, ezért nem tudnak ellenállni olyan vágytől fel belül az alkohol után, amit nem tudnak önmaguktól elhárítani. Csökken a testi élvezet, és elsatnyad az immunrendszerünk. És ahogy bejönnek a beteg időszakok, a megfázások, az ember egyik betegségből megy a másikba. Mindezt a kortizol szint magas oldal okozza az ember életében. A stressz nem csak az agyunkra nehezedik és okoz károsodást, hanem a vérellátásunkban is, az artériáknak az elzáródásához, elveszesedéséhez is ez a hormon segít hozzá bennünket, ha ezt segítségnek lehet nevezni. A Duke Egyetemen és holland kutatók is, és Tom Kármár is végzett különös kutatásokat, és a következő megállapításra jutottak. A mindennapi negatív élmények megnövelik a szívizom elégtelen vérellátásának az esetét. Hogyha pozitív érzelmek érnek bennünket, akkor pedig csökkennek ezek a kockázatok. Azért tanuljuk meg pozitívan gondolkodni. Ne engedjük, hogy oly mértékben sújtsanak le bizonyos dolgok az életünkben, amelyek szinte lebénítanak bennünket. Törekedjünk túlélni. Néha meglátogatok embereket, és elmondják nekem, voltam egy házaspárnál, és azt mondta, tudod, atyám, fiam, 40 évvel ezelőtt, amikor itt és itt laktunk, ezekkel és ezekkel, mit csináltak azok én velem? Mondd, testvére, és 40 év alatt nem tudtad elfelejteni? Mennyit szenvedtél te ez alatt a 40 év alatt? Nagyon sokat. Akkor imádkozzunk, hogy legalább már most felejtsd el. Ha valakinek hajlama van a negatív gondolkodásra, a rossz élményeknek az átolgatására és őrzésére, imádkozzon nappal és éjjel. Hihetetlen károsodást okoz ez. A Duke Egyetemen legalábbis erre jutottak. A másik vizsgálati eredmény pedig azt mutatja, hogy a szívbeteg páciensek stresszkezelésének a javítása csökkentette az artéria elzáródásoknak az előfordulását. Amikor mentálisan is kezelték őket, amikor az okokat keresték, hogy milyen okok váltják ki ezt a betegséget, és a szívbetegeket megpróbálták, hát jobb kedvre deríteni, akkor ezek az előfordulások megritkultak. Holland kutató szintén szívbeteg pácienseknek a stresszkezelését végezték, és 34%-kal csökkent a szívrohamoknak az ismétlődése. Amikor valaki először átment ezen a nagyon kellemetlen tapasztalaton, amit egy szívroham okoz, és elkezdték pozitív gondolkodásra megtanítani, negatív dolgokat az életéből kisöpörni, 34%-kal javult azoknak az esete, akik újra nem kellett, hogy átérjék ezt. Egy másik kutatási eredmény pedig azt mondja, a szívbeteg páciensek stresszkezelésének javítása pozitív hatásokat eredményezett a vérnyomás, a koleszterin, a testsúly, a dohányzási magatartás, a testgyakorlás és az étkezési szokások terén. Nagyon sokszor a tüneteket kezelik az orvosok. és nem az okokat, amelyek kiváltják ezt. És ha rendszeresen fáj a fejünk, akkor álljunk meg egy pillanat, vagy fáj a gondunk, vagy más gyengeségekkel küzdünk, akkor álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést. Hogyan is életünk? Mit teszek? Hogy gondolkodom? Milyen az érzési lány? Különböző benyomások. Hogyan érnek engemet? Hogyan kezelem? És ha valami nincs jól az életemben, akkor vegyem elő a Bibliámat, és olvassam el a századik zsoltárt. Miről szól a századik zsoltár? Örömről, világságról, az Úr szolgálatáról, nem? Nap, mint nap. Ha valami problémám van, testvér, bárhol, sokszor napközben olvasd el a századik zsoltárt, és az öröm visszatér az életedben, és a vidámság megjelenik az arcodon, és túllépsz azokon a dolgokon, amiket te magad elkövettél, vagy mások követtek el veled szemben. És felszabadulsz ezeknek az emlékeknek a nyomása alól. Szétdövöd a szorongásnak, a stressznek, a bilincseit, és egészséges leszel. Visszatér az egészség hozzá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedések, nagyobb mennyiségű elzáródást eredményeztek a szívünk artériáiban. Kármak erre jött rá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedés. Magas a vérnyomás. Doktorul, vagy doktorul, nem tudom ki van itt. Doktorul, vagy magas a vérnyomásom, szédelnek. Na, kedves, hát hány éves? Ennyi. Na, fölírom magának ezt a gyógyszert, aztán szedje. Neki ez nem kerül semmire. Csak fölírja, nem? De milyen jó lenne, ha lenne annyi ideje, hogy megkérdeznél, hogy János bácsi, ha miért magas a vérnyomás? Miért szívű időként? Hogy van az élet? Hogy fog? Hát ha az orvosnak nincs ideje rá, akkor tegyük meg mi magunk önmagunkért. Álljunk meg és gondolkodjunk el, hogyan éljük az életünket. Ahogyan eszünk, ahogyan iszunk, ahogyan végezzük a mindennapi munkánkat. Az Isten dicsőségére van az, vagy a saját egészségünknek a romlására. Ez az, ami igazán gyógyulást hozhat a mi életünkben. Na nézzük meg még néhány gondolatot, hogy a stressz által súlyosított betegségek milyen állapothoz vezetnek el a szervezetünkben. Van, aki szenved a herpes vírustól, stressz által jön elő. Ott lappang az ember szervezetében, ha egyszer megkapta, és amikor belekerülünk egy stresszes állapotba, szorongóvá válunk, akkor egyszer csak megjelenik a herpes, vagy valahol. Nem? Tessék megfigyelni. Amikor kiüt a herpes valaki, gondoljon vissza egy hónap. Milyen volt az elmúlt hónap? Mennyit szorongtam, mennyi stresszet éltem át, hogy voltak ezek a dolgok? Gondoljunk csak vele. Nagyon sok esetben gyerekek is felnőttek, aszmások lesznek. A feleségemet ilyeneket kezem. És ő inkább 4 óra helyett 7 órakor jön el a rendelőből, de megkérdezi a pácienseit, hogy hogy szarik az élet. És gyógyszert akkor ír, amikor más már nem segít. A HIV és az AIDS, a HIV vírusnak és az AIDS-nek a terjedését, a lefolyásának a gyorsaságát igen nagyban előmozdítja az, hogy valaki mennyire szorongó, a bűntudat mennyire teszi őt szorongóvá, és mennyire stresszes az élet. Eczémák, a pikkelysöböl. Kapott már valaki pikkelysöböl? Borzasztó fájdalmas. Borzasztó. Amikor mi beleünk olyan érzékeny és nem tudunk mindent megenni. A nemi szerveknek az egészsége, a csipőtáji törések. Ugye azt mondjuk, hogy jó szegény, hát öreg már, aztán eltölt az csontja. Miért? Miért szemben egyik ember csontritkulásban, a másik meg olyan délceken megy, 80 évesen, vagy több mint 80 év után is, mintha kalapot nyert volna. Miért? Mert a csontrendszerét az évtizedek alatt átélt stressz és szorongás nem emésztette fel. Miért a leggyakoribb a nőknél a csontritkulás? Mert gyereket szülnek. Tehát az éjszakájuk az mindig olyan, hogy na mikor sírja a gyerek, az egész életük, egy életen áll egy anya. Ha olyan anya, mint amikről Ézsaiás beszél, elfeledkezhet az anya az ő gyermekéről. Egy életen áll az aggódó anyai szeretet ott kísér bennünket. És ez mihez veszem? Csontritkulás. Kedvesem, azt hiszem, hogy lassan a végére kell érje. Az állandó stressz kiváltó tényező szorongáshoz vezet. Csökkentsük a stressz helyzeteket, ne menjünk bele olyan dolgokba, ami aztán szorongást és nyugtalanságot okoz. Kérjük Istent, hogy el tudjuk kerülni ezeket a dolgokat. A szorongás leggyakoribb mentális rendellenességhez veszett. Leggyakoribb húskomorabb leszünk, depressziósabb leszünk. És aztán ezerféle pszichoszomatikus betegséget nyögthetünk az életünk végéig. Amerikában több mint 19 millió ember sújt a szorongásos depresszió. Legtöbbször, amikor már benne vagyunk, akkor már ne próbáljuk önmagunkat gyógyítani, hanem akkor forduljunk olyan orvoshoz, majd azt tanácsolja, hogy bízzuk magunkat jól képzett orvosokra. Szóval az ország csücskeitől hívják fel a feleségemet, hogy ilyen meg ilyen problémám van, mit tegyek. És nagyon sokan jönnek el. Egy szó, mint 100, a különböző szorongásos rendellenességeknek a típusai az emberi személyiségtől függnek. De mindegyikre van orvosság. Pál apostolnak mit mond az Úr? Elég néked az én erőm, az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Testvér, ne hagyatkozz magadra. Bízzál az Úrnak. Hidd el, hogy elég az ő kegyelme. Hidd el, hogy Jézus szeret téged. Ha az emberek Jézus jelenlétét érzik, akkor testileg, lelkileg hamar gyógyulnak. Ha a betegben tudatosul az, hogy Isten szereti őt, hogy vele van, hogy gyógyít, ő a gyógyító, igen, hamar láthatunk rá. A hit, az Istenben való kapaszkodás, a legjobb gyógyszer, a legjobb gyógyító. Isten segítsen minket ahhoz, hogy alkalmazzuk ezt a gyógyszert.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Sok szeretettel köszöntöm én is Önöket. A Bibliának egy új részéhez jutunk, amelyet úgy is nevezünk, hogy új szövetség. Na most, mint olyan ember, aki a Bibliát évek óta tanítja, ugye olyan kérdések foglalkoztatnak engem, hogy miért vannak úgy a Bibliában a könyvek, ahogyan vannak. Ha visszagondolnak a Biblia ószövetségi részére, ott is van egy megadott rend. Tehát kezdődik Mózes könyveivel, és véget ér, legalábbis a mi magyar fordításunk szerint, ugye Malakiás könyvével. De nyilvánvalóan tudjuk, ezt megtanultuk mindannyian, hogy ez a sorrend nem időrendet, tehát nem kronológiai rendet jelent, nem a keletkezési rendbe gyűjtötték így össze ezeket a könyveket. Ha viszont nem, akkor jön a következő kérdés, hogy milyen rendben? Egyáltalán van-e rend a könyvek között? Ebben a kis vázlatban megpróbáltam röviden megfogalmazni, hogy valójában a Héber Biblia három fő részből áll. Ha visszatetszenek emlékezni, igaz, hogy ez a rend, ami itt van a vázlatban, egy picit eltér attól a rendtől, amit mi ismerünk, vagy ami a kezünkben van magyar nyelven, de ha egy Héber Bibliát a kezünkbe vennénk, akkor úgy találnánk, és ebben megegyezik a mi fordításunkkal is, hogy az elején van öt könyv, Mózes nevét viselik ezek. A zsidóság úgy nevezi, hogy a Tóra. Tóra ugye azaz tanítás, vagy törvény, ahogy későbben értelmezték, öt könyv. De kérem, hogy ezt jegyezzék meg, hogy öt, nem hat, nem négy, nem három, öt. Na most ezeket követi 21 prófétai könyv. Na ha a magyar Bibliát megnézik, akkor nem a prófétai könyvek következnek a Tóra után, hanem úgynevezett történelmi könyvek. Lehetne úgy mondani, hogy benne a bölcsesség, irodalom, és például a példabeszédek, a prédikátor könyve, vagy Jobb könyve, vagy a Zsoltárok, és a proféták a legvégén vannak. Kérdezhetné valaki, hogy miért van így? Na vajon miért van így? Azért, mert az európai biblia fordításokat befolyásolta egy korábbi fordítás, mégpedig a görög biblia fordítás, amely az időszámítás előtti második században keletkezett. Idegen szóval úgy nevezzük, hogy Septuagint, azaz 70-es, mert a hagyomány szerint 70 tudós fordította le a Bibliának azt a 39 könyvét, amelyet mi ószövetségnek nevezünk. Tudnék, abban az időben már az időszámítás előtti második századtól a hellenizmus hatásaként az emberek kezdték elfelejteni a sémi nyelveket, és a görög lett a világnyelv. Le kellett fordítani egyszerűen a teljes akkori írott szöveget görögre. Hogy nem tudjuk egész pontosan, de átrendezték abban a könyveket. És a mi európai nyelvekre fordított Bibliánk ezt a Septuaginta féle rendet követi, nem a Héber Biblia rendjét. Tehát nem így találjuk meg, hogy a Tóra, azután a proféták, és végül az iratok, hanem a Tóra, az iratok, ha szabad így mondani, és a legvégén a proféták. De ezt a görög fordítást vették át azután a később európai nyelvű fordítások, ezért van a Bibliában így az Ószövetség, ahogy van. De van egy fontos szám megint, amit meg kell jegyezni, hogy a proféták könyvéből összesen 21 van. Most mindegy, hogy középen vagy a végén, összesen 21. Azután vannak az iratok csoportja, amelyben találunk 13 könyvet. De nagyon érdekes módon, bár profétai könyv, mégis az iratok közé került, azaz a bölcsesség irodalom közé, Dániel proféta könyve. Tehát ha egy Héber Bibliát kézbe veszünk, akkor az utolsó 6 könyvet itt találjuk, hogy Eszter 6-7 könyvet, Eszter, Dániel, aztán Ezrás, Nehémiás és a Krónikák 2 könyve. Itt is van egy érdekes kérdés, hogy miért került oda Dániel, holott ma úgy ismerjük, hogy profétai könyv. Csak hogy ez nem egyszerűen profétai, hanem úgynevezett apokaliptikus könyv. Tehát nem olyan profécia, mint Ézsaiás, vagy Jerémiás, vagy Ezékiel, vagy az úgynevezett kis proféták, ugye Hóseás és Ámos és a többiek. Nem ilyen könyv, hanem benne különös képanyag van, apokaliptikus képek, látomások, és úgy gondolták, hogy mivel ez közelebb áll a bölcsességirodalomhoz, mint a profétákhoz, ezért oda sorolták be Eszter könyve után. Na most, ha megnézzük ezután az új szövetséget, hogy az új szövetség egy kicsivel rövidebb, mint az ószövetség, mert nem 39, hanem csak hány? 27 könyv van. De ha megnézzük, hogy milyen rendben találjuk őket, akkor a Héber Bibliához hasonló rendet fedezhetünk fel. Nem a Septuagintához, tehát nem a görög fordításhoz, hanem az eredeti Héberhez, mégpedig találunk az új szövetség elején ugye 4 evangéliumot,
és egy ötödiket, amely nem levél, nem is igazán evangélium, hanem valahol a kettő között van, a Cselekedetek könyve. Ez összesen öt irat. Ahogyan a Tóra öt kötetből áll, öt könyvből, úgy az Új Szövetség elején, és ahogy a Tóra is az Ószövetség elején van, az Új Szövetség elején is van öt könyv. Négy evangélium, és a Cselekedetek könyve, hogy a négy evangélium Jézus életét mondja el, a Cselekedetek könyve pedig az apostolok életét, munkáját. De azután van még egy érdekes hasonlóság, hogy követik a levelek ezt a csoportot, hogy evangéliumok és a Cselekedetek könyve, és ha megszámolják, összesen 21 levél van. Nem 22, nem 20, 21. Tehát van 4 evangélium, 5. a Cselekedetek könyve, azután van még 21 irat, mint ahogyan 21 profétai könyv található a Héber Bibliában. Kérdezhetné valaki, hogy milyennek a jelentősége. A következő, hogy az ószövetségi ember gondolkodása szerint az isteni üzenetet a proféták közvetítették. Az újszövetségi gondolkodás szerint Jézus szavait pedig az apostolok közvetítették. Tehát ezeket a leveleket, a 21 levelet apostolok írták, ők foglalták el, vagy vették át a proféták helyét és szerepét. De érdekes módon 21 levél van, nem több, nem kevesebb. Mint ahogyan van 21 proféta irat. Ugye ezt a kettőt összeadjuk, ez már összesen 26 irat, maradt egy, a Jelenések könyve, amely önmagában áll, de érdekes módon ez is a végére került. Pedig nem biztos, hogy ez készült legkésőbb. De a végére került, mint ahogyan Dániel könyve is a Héber Biblia vége felé található, azaz mind a kettő apokaliptikus könyv. Tehát úgy gondolkodtak, hogy ahogyan az Ószövetség végéhez közeledve, és egyébként a Szeptuagintában az utolsó előtti helyen van Dániel könyve. Tehát annyira végére került, hogy az utolsó előtti, és ami még található körülötte, azokat úgy nevezik, hogy apokrif iratok. Tehát valójában, hogyha a hiteles iratokat sorra veszük, akkor Dániel könyve a legutolsó. A körülötte lévő apokrif iratokat kihagynánk. Tehát a Héber Biblia felosztásához hasonló az Új Szövetség. Azaz van öt irat, aztán 21, és a végén egy apokaliptikus. Na most nézzük még egy picit közelebbről, hogy milyen logikai rend van mindebben, vagy tematikai rend. Hát az első és legegyszerűbb következtetés az, hogy a modell, ami alapján rendezték a 27 könyvet, az előző 39 könyv volt. Tehát az a rend, ahogy összegyűjtötték a héber iratokat, volt a modell az újszövetségi görög nyelven írt iratok számára. De van egy bizonyos teológiai vagy úgynevezett tematikus szempont is, hogy ahogyan a Tóra azt mondta, hogy ez az Isten üzenet Mózesen keresztül, úgy a Bibliának, az Újszövetségnek az első öt könyve azt mondja el, hogy Isten üzenete Jézuson keresztül, illetve Isten üzenete az apostolkon keresztül. Ez az első öt könyv. Ahogyan a proféták megint Isten követei voltak, úgy az apostol, egyébként az apostolos, apostol szó, azt jelenti, hogy követ. Ez a görög eredeti szó azt jelenti, hogy követ. Tehát az apostolok, akik írták azután a leveleket is, lényegében ugyanolyan követek voltak, mint régen a proféták, csak nem Isten követei, hanem Jézusé. Azután van egy még érdekesebb dolog, ha kicsit még közelebb megyünk, vagy egy nagyító alatt kezdjük nézni az Új Szövetséget, hogy van egy ilyen szemlélet, hogy Jeruzsálem, Róma, Jeruzsálem. Ismerjük azt a mondást, hogy minden út Rómába vezet. De ha erre gondolunk, akkor hozzá kell tennem azt is, hogy a Bibliában viszont úgy vezet az út, hogy Jeruzsálem, Róma, aztán megint Jeruzsálem. Hogy van ez? Ha megnézzük egy picit közelről, akkor azt találjuk, hogy az evangéliumok története, és itt már térhetünk mindjárt Máté evangéliumára, mivel kezdődik. Tehát mind a négy evangélium, legalábbis három, mondjuk János evangélium egy kicsit más. De az első három nagyon hasonlít abban, hogy Jézussal kezdődik, az első három közül kettő nemzetségi táblázattal, Jézusról szólnak ezek a táblázatok, illetve az első két-három fejezet,
De Jeruzsálemből indul a történet. Ugyanis hova érkeznek meg a napkeleti bölcsek? Nem királyok, hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia szerint nem királyok ők, bölcsek, egész pontosan mágusok. Mágusok. Amely akkor nem feltétlenül jelentett varázslót, vagy ehhez hasonlót, hanem bölcs embert, embereket, hogy hányan voltak, azt se tudjuk, hadd tegyem hozzá, hogy mi volt a nevük, azt sem tudjuk a Biblia alapján. Ez csak későbbi hagyományok, hogy hogy hívták őket, hogy aranyat, tömjét, mirhát hoztak, azt tudjuk viszont, mert az benne van a Bibliában, de hova érkeztek ők meg egész pontosan? Ha kérdezhetném valakitől, aki elolvasta már Máté evangéliuma első vagy második fejezetét. Herodes, ez így van, nem Betlehemben mentek először, nem. Hanem Jeruzsálembe. Tehát vezet őket a csillag, de megálltak Jeruzsálemben, és kérdezték, hogy hol a király. Na most hát, ha egy meglévő királytól azt kérdezik, hogy hol a király, akkor azt hiszem, hogy ez némi feszültséget gerjeszt, ugye? Főleg egy olyan emberben, akit Heródesnek hívtak. Hogy hol a király, amikor ő volt a király? De a lényeg az, hogy ezek a bölcsek Jeruzsálembe mentek. Tehát a Biblia története, az evangélium Jeruzsálemből indul. Ha megnézzük Lukács evangélium elejét, hol van Zakariás, keresztelő János apja? Templomban, Jeruzsálemben. Mindjárt az első fejezetben. Ahol ilyen füstölő szolgálatot kellett végeznie. De ha megnézzük az evangéliumok végét, hol érnek véget az evangélium? Megint csak Jeruzsálemmel. Tehát Jeruzsálemből indul a történet, és véget ér Jeruzsálemmel. Na, ha tovább megyünk, és azt kérdezzük, hogy na de Róma, hogy jön ide Róma? Hát az evangéliumban nincsen szó Rómáról. Na, de ott van az ötödik könyv, a Cselekedetek könyve. Mivel kezdődik ez a könyv? Jézus mennybe menetelével, és Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, mert a mennybe menetel nem Jeruzsálemben volt, menjetek vissza, és várjátok, amíg megkapjátok az ígéretet. Tehát visszamennek Jeruzsálembe, ezzel indul a Cselekedetek könyve. És mivel ér véget? Rómával. Ugyanis Pál apostol a Cselekedetek könyve utolsó két fejezete szerint Rómába jut. Igaz, hogy nem úgy, ahogyan ő elgondolta, mint misszionárius, hanem mint fogoly, fellebbezett ugye a császárra, és ezért elvitték egy hosszú úton, talán egy évig is tartott az akkor időben egy ilyen utazás. Eljutott végül Rómába. De ott megszakad a történet, mert csak azt olvassuk, hogy két évig szabadon fogadhatott látogatókat, úgynevezett házi őrizetben volt. Ezt úgy is mondjuk, hogy ez volt az első római fogsága. Valószínűleg volt egy második fogság is, amiről később a levelekből fogunk tanulni, a Timoteusi második levélből például. De mi következik a Cselekedetek könyve után? Ugye van 21 levél, melyik az első a levelek között? A római levél. Miért? Mivel ér véget a Cselekedetek könyve? Hogy Pál Rómában van. Ezért rögtön utána oda tették a római levelet. Ami az egyik nagy levél. Ugye Pál apostolnak 4 nagy levele van, legalábbis Luther Márton szerint 4 fő levele. Az egyik a római levél, másik 2 a 2 korintusi levél, és a harmadik, a negyedik a Galata levél. Összesen 4 fő levelet különböztet meg. Na most eljutunk tehát a történet során Rómába, következik a római levél, utána van még 20 levél, és aztán jön a Jelenések könyve. Mivel ér véget a Jelenések könyve? Az utolsó 2 fejezet a mennyei Jeruzsálemről szól. Tehát egy ilyen érdekes vázat találunk, hogy Jeruzsálem, onnan indul minden, Pál apostol eljut Rómáig, következik a római levél, a legfontosabb talán a levelek között, és utána a dolgok végén, a legutolsó helyen van a Jelenések könyve, annak is a legutolsó 2 fejezete pedig az új Jeruzsálemről szól. Tehát úgy lehetne fogalmazni a mondást, hogy minden út Rómán át Jeruzsálembe vezet.
nem egészen úgy, hogy minden út Rómába vezet, hanem Rómán át vezet Jeruzsálembe. Tehát ez a Jeruzsálem-Róma, Jeruzsálem téma húzódik végig az egész új szövetségen. Aztán még egy érdekes dolgot találunk, ha még nagyobb nagyítót veszünk a kezünkbe, és most már megint csak Máté evangéliumánál vagyunk, hogy a könyveken belül van egy nagyon érdekes szerkesztés. És ezt megfigyelhetjük, itt van a kezemben Máté evangéliuma, hogy van egy ötös felosztás. Hát ezek közül egyet elolvasnék, amit ide is írtam, hogy a hetedik fejezet, ugye ahol a hegyi beszéd végét találjuk, az ötödik, hatodik, hetedik fejezetben van a hegyi beszéd, egy hosszú beszéd, annak a legvégén, a 28. 29. versben ezt találjuk, hogy lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodott a sokaság a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. De az a formula, hogy amikor elvégezte ezeket a beszédeket. Ha megnéznénk a következőt, vagy meg is nézhetjük, ha lapozunk egyet, 11. fejezet, első verse, hogy lőn, mikor elvégezte Jézus a 12 tanítványnak adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. És lehetne olvasni a harmadikat, meg a negyediket, meg az ötödiket is, hogy minden szakasz végén azt találjuk, hogy amikor Jézus elvégezte ezeket a beszédeket, akkor tovább ment. Megint beszédek következnek, csodatételek is, de főképpen beszédek, mert Máté evangéliuma nagy részt beszédekből áll, akkor megint véget ér egy szakasz, újra azt találjuk, hogy Jézus elvégezte ezeket a beszédeket, és összesen öt ilyen ismétlődő mondat van. Mintha Máté evangéliuma önmagában is a Tóra szerkezetét követni. Tehát azt az ötös felosztást, hogy öt könyve Mózesnek, az új szövetség elején is van öt könyv Jézusról és a tanítványokról, de az első könyv még önmagában is öt részre oszlik, illetve plusz egy részre, hiszen amikor a 26. fejezethez elérünk, akkor már Jézus szenvedés története következik. Tehát miután Jézus az utolsó beszédeit is, az úgymond búcsú beszédeit is elmondja, jön a szenvedés történet, és utána nincs több beszéd. De nagyon érdekes szerkezet, 5 plusz 1. Akkor a templom. Ha Lukács evangéliumát nézzük, az előbb említettem is, hogy Zakariás történetével indul Lukács evangéliuma, és ez a templomban van, ahol ő füstölő szereket visz az oltárra. De ha megnézzük Lukács evangéliuma utolsó fejezetét, azt találjuk, hogy a tanítványok, miután Jézus elmegy, visszamennek hova? A templomba, és ott vannak, és nagy örömmel várják, hogy történjen az az ígéret, amit Jézus megígért nekik. Ha János evangéliumát nézzük, az különbözik az első háromtól. Van egy érdekes kifejezés János evangéliuma első fejezetében. Pillanatra odalapoznék, mert ez elgondolkodtató. Én magam is sokat gondolkodom még mindig, hogy igazán megértsem, hogy ez miért van, de egy különös dolgot találunk az első fejezet 18. versében. Hogy az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, jelentette ki őt. Hát az, hogy valaki kebelén lenni, az nem azt jelentette abban a korban, hogy valakire ráfeküdni. Hanem a kebelén van, azt jelentette, hogy a legközelebb áll hozzá. Ez fennmaradt egy picit a magyar nyelvben is, mert azt szoktuk mondani, hogy kebel barát. Nem? Ismerjük ezt a kifejezést, hogy kebel barát. Ez nem azt jelenti, hogy ráfekszik a másikra, értelemszerűen, bár ezt is jelent heti rossz esetekben, de inkább ez azt jelentette, hogy ő az, aki a legközelebb áll hozzá. Igazi szívbéli barát, jó barát, a kebel barát. Ebben az esetben azt jelenti, hogy Istenhez legközelebb a fiú állt, az atyához a fiú, és a fiú, aki a legtöbbet tudott az atyáról, jelentette ki. Na de nézzük meg a könyv végét, mert ez egy különös dolog. Talán tetszenek emlékezni, egyszer beszéltem arról az úgynevezett kiasztikus szerkezetről, hogy az eleje meg a vége ismétlődik, aztán hogy lépcsőzetesen ismétlődnek dolgok. Ezt meg lehet figyelni János evangéliumánál is, hogy az elején van ez a különös kifejezés, ez a prológus egyébként, tehát a bevezető rész utolsó verse. Hogy Isten nem látta senki, de a fiú, aki látta, kijelentette. Tehát elmondta, hogy milyen, egyszerűen. Mint hogy később az evangéliumban azt találjuk, hogy Fülöp
az egyik tanítvány megy Jézushoz, és azt mondja, hogy Mester, mutasd meg nekünk az atyát, és akkor minden rendben lesz, és Jézus azt mondja, hát ennyi ideje itt vagyok veletek, és nem ismered az atyát. Hát aki engem látott, látta az atyát. Tehát Jézus kijelentette az atyát, és ez a kifejezés hordozza, hogy ő az atya kevelén van. De ki írta meg az evangéliumot? Nem Jézus. Kérdezhetnénk, hogy Jézus miért nem írt? Ő miért nem írt? Igen. Hát egész pontosan ezt nem tudjuk, hogy miért nem írt. Egy-két esetet tudunk, amikor írt, például a porba írt, hogy a szél elfújja. De a még különösebb kérdés az, hogy Jézus nem is mondta soha senkinek, legalábbis a Biblia írott szövege szerint, hogy írjanak róla. Mégis írtak róla. Tehát, hogy nem mondta se Jánosnak, se Péternek, se senkinek, hogy írjatok róla. De János evangélium azért érdekes, mert ha a végéhez lapozunk, tehát János evangélium a 21. fejezetéhez, akkor azt találjuk, hogy János, aki végül megírta például a 21. rész 20. verse, hogy Péter pedig megfordulván látta, hogy követi az a tanítvány, mármint Jézust, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is a ma vacsora közben az ő kebelén. És mondd el, Uram, ki az, aki elárult téged? Tehát hol nyugodott János? Ha ő a szeretett tanítvány. Valószínűleg, hogy ő a szeretett tanítvány. Egyébként soha nem mondja, ez az érdekes a János evangéliumában, soha nem mondja, hogy én János vagyok a szeretett tanítvány. Csak mindig egy-egy szám harmadik személyben, hogy a szeretett tanítvány. De egy biztos itt a 24. versben, hogy ez az a tanítvány viszont, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket. Tehát az a valaki, aki Jézus kebelén nyugodott vacsora közben, de más esetekről is olvashatunk, legalább 5-6 helyen, hogy ő Jézus kebelén volt, azaz közelében volt, ő megírta ezeket, és tudjuk, hogy a bizonyságtétele igaz. Hát hogy ne lenne igaz, amikor ő volt legközelebb Jézushoz? De nem különös, ahogy a nő megírta az egészet, hogy Jézus, aki az atya kebelén volt, kijelentette őt, tehát ez a kijelentés igaz, aki viszont megírta ezeket, mert Jézus ugye nem írta meg, de János igen. Tehát az a János, aki megírta ezeket, ő pedig a Jézus kebelén volt. Tehát ha igaz a Jézus kijelentése az atyáról, akkor igaz János kijelentése Jézusról. Ez az egész szerkesztés logikája, hogy ez a kifejezés valójában azt hordozza, hogy igen, megbízható ez a könyv. És ezért a mondat így fejeződik be, hogy tudjuk, hogy a bizonyságtétele igaz. Azután a Cselekedetek könyvét is, ha egy kicsit közelebbről megnézzük, azt találjuk, tehát amit már el is mondtam az előzőekben, hogy Jeruzsálemből indul a történet, hiszen a tanítványok ott várják Jézus ígéretének teljesedését. Ott vannak Jeruzsálemben, és aztán Jeruzsálemből mennek el. Éppen Jézus szava szerint, hogy lesztek nekem tanúim. Jeruzsálemben, Judeában, meg Samáriában, egészen a föld végső határáig. És az ókori ember úgy gondolkodott, hogy ha valaki eljut Rómáig, akkor a föld végén van. Bár a fővárosban van, de akkor bejárta az egész világot, ha a fővárosig eljutott. Persze tudtak arról, hogy van világ még azon kívül is, hiszen a Római Birodalom jóval nagyobb volt. Azt is el lehet gondolni, bár erről nincs írásos dokumentum, hogy Pál apostol eljutott a mai Spanyolország területére, Hispániába, ahogy akkor nevezték, hiszen a római levél elején azt írja, hogy amikor átmegyek Rómán, akkor el akarok menni még Hispániába. Majd amikor a római levelet tanuljuk, akkor tessenek ezt a részt elolvasni. Ott az első fejezetben mindjárt leírja, hogy ő tovább akar még menni, tényleg a föld végső határáig, szinte a tengerig, lehet azt mondani. Na most ezután, ha egy kicsit azt kérdezzük, hogy műfaj szempontjából milyen az új szövetség, akkor azt kell mondanunk, hogy az elején van négy irat, és a Cselekedetek könyve. Ez a négy irat a magyar nyelven úgy van, hogy Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma és János evangéliuma. De a görögben nem így van, hanem a görögben csak egy evangélium van. Ha görögöt lefordítanánk, akkor így kéne fordítani, hogy az evangélium Máté szerint, az evangélium Márk szerint, vagy az evangélium Lukács szerint, vagy János szerint. Mert nincs két evangélium.
majd amikor a leveleket tanuljuk, például a Galata levélben olvashatjuk azt a mondatot, hogy nincs több evangélium. Tehát maga Pál apostol nagyon erősen harcolt az ellen, hogy ne legyen többféle evangélium, mert hiszen csak egy Jézus volt. Nem lehet több evangélium. Ez egy fordításbeli dolog, de jó, hogyha odafigyelünk, hogy egy esemény volt, egy személy volt, akiről írt Máté is, Márk is, János is, Lukács is, és mindegyik más. Egy evangélium van, hiszen egy az örömhír, a görög szó maga az evangélion, vagy evangélium azt jelenti, hogy jó hír, vagy örömhír, egész pontosan eredetileg azt jelentette, hogy a jó hírért adott jutalom, vagy az, amit ajándékul az Isteneknek adtak, az is evangélium volt. Tehát a profán nyelvben, Biblián kívüli nyelvben is használták, például Augustus császár születésnapját is úgy ünnepelték, hogy az evangélium, tehát az a nap, amikor ő született, evangélium, az az jó hír, örömhír. Hogy egész pontosan az új szövetségben mi az evangélium, azt a római levélből tudjuk, hogyha egy pillanatra oda lapozunk, ugye a római levél Pál apostol fő levele, hanem a legfőbb levele, és ő megfogalmazza, hogy ő hogyan érti az evangéliumot. Az első fejezet 15. versétől 17-ig. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, írja, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidóknak először meg görögnek. Mert az Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy az evangélium valami olyan, amelyben összefonódik Jézus, a hit és az igazság. Ez az evangélium lényege. Na most nézzük egy picit közelebbről még az evangéliumokat. Ugyanis az evangéliumokról tudnunk kell, hogy nem csak történeti részek vannak benne, bár alapvetően történetekből állnak az evangéliumok, hanem beszédek is, főleg Máténál. Nagyon sok beszéd van. Példázatok. A beszédek egyik formája a példázatok. Egészen odáig lehet menni, hogy ez egy külön műfaj a műfajon belül. Maga az evangélium igehirdetésszerű irat. Ahogy Pál apostol mondja, hogy az evangéliumot hirdetem. Tehát az evangélium valami olyan, amit hirdetni vagy prédikálni kell. A példázatok viszont vagy hasonlatok, vagy pedig példatörténetek. Hát én itt megjelöltem kettőt, két rövidet, ezt is elolvasnám önöknek, nagyon érdekes ez. Tehát mind a kettő Máté evangéliumából van, főleg ilyeneket választottam, hogy lássuk azt, hogy az evangélium miért ilyen, amilyen. Hát miért ér el Máté, Márktól vagy Lukácstól. Hogyha a 13. fejezethez lapozunk, Máté 13. fejezetében, ahol összesen találunk 7 példázatot. Ezek közül egyet választottam, egy rövidet, a 31. 32. vers szerint. Más példázatot is adott eléjük, mondván hasonlatos a mennyeknek országa mustármaghoz. Tehát ez az egyik típus, hogy hasonlat. Jézus valamihez hasonlította a mennyek országát, tehát a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvetette az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reászállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain. Hát nálunk ilyen fa nincs. De Palesztinában igen. De a palesztinai mustár, fa, mondhatnánk, ténylegesen fává nő. Tehát ez nem volt túlzás. Ez egy hasonlat volt arról, hogy az Isten országa kicsiben kezdődik, de nagyjá lesz. Lényegében ez a kis egyszerű példázat, ezt akartam mondani. Ez a hasonlat. De van példa történet, ha lapozunk egy kicsit tovább Máté evangélium a 21. fejezetéhez, de sok más lehetne említeni, ez az egyik legérdekesebb történet, példa történet, 28. verstől kezdve. De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta, eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben, az pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolván magát elment. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szóla, az pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, de nem ment el.
E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának neki, az első. Ez egy példa történet. Nagyon egyszerű példa, egy apa, két fiú, az egyik fiú azt mondja, hogy kimegyek, illetve az első azt mondja, hogy nem, ő nem megy, de meggondolja magát, és végül mégis kimegy. A másik azt mondja, hogy de uram, én megyek, én kimegyek, és meggondolja magát, én meg nem megy. Tehát mire tanít ez a példatörténet? Hogy nem az a fontos sohasem, amit az ember ígér, mert ígérgetésből azt szoktuk mondani, hogy nagyon sok van. Biztos tetszettek ilyen emberekkel találkozni az élet során, akik ígérnek. Mindent megígérnek. Engem az élet összehozott jó pár ilyen emberrel, hogy mindent megígérnek. Amit el tudunk képzelni, mindent, mert az nem kerül semmibe. Amikor meg kéne tenni, jaj barátom, elfelejtettem. Ugye? Elfelejtettem. Na erre kell nekünk nagyon vigyázni, ez a példatörténet erre tanít meg, hogy tehát ha ígérünk valamit, akkor tegyük meg. Vagy jobb, ha nem ígérünk. Ha tetszenek emlékezni a példabeszédek könyvére, abban van egy ilyen mondat, hogy jobb, hogy ne ígérj, mint hogy ígérj, és ne teljesítsd. Na ezt az alapigazságot mondta Jézus egy ilyen érdekes példában. Hát ezután nézzük még közelebbről Máté evangéliumát, egy kicsit a szerzőről írta ezt az evangéliumot. Az apostolok sorában, a 12 apostol között volt egy, akit Máténak hívtak. Na ezt a listát megtaláljuk mindenhol, mind a három evangéliumban, Jánosnál nem, csak az első háromban. Sőt, még ennél többet találunk egy elhívási történetet. Tehát, ha megtetszenek nézni Máté 9. rész 9-13, vagy már 2-12-13-17, Lukács 5-27-32, ugyanazt találjuk, ezt most nem olvasnám el, hogy Jézus meglátta ezt az embert, aki vámszedő volt, ma azt mondanánk, hogy adószakértő, vagy nem tudom én, adóbehajtó, valahogy így, végrehajtó, és azt is el kell mondani, hogy a rómaiak elég zseniálisak voltak abban, hogy nem ők gyűjtötték be az adót, hanem a zsidók közül kiválasztottak zsidókat, hogy ők gyűjtsék be az adót. A szíriaiak közül kiválasztottak szíriaikat, az egyiptomiak közül egyiptomiakat, hogy ők hajtsák be az adót. Csak hogy nekik is meg kellett élni valamiből. Azaz többet hajtottak be, mint amennyit átadtak a rómaiaknak. Na ebből azután kialakult egy olyan gondolkodás, hogy az ókori ember azt mondta, hogy két igazán rossz van az életben. Az egyik a prostituált, aki a testét adja el a pénzért. A másik, ez az adóval bíbelődő valaki, vagy mondjuk így vámszedő, aki pedig a lelkét adta el a pénzért. Ez volt a vélemény. Tehát, hogy egy szintre helyezték a prostituáltakat a vámszedőkkel. Na most az evangéliumokban, különösen Máténál elég gyakran olvasunk arról, hogy Jézust meg meghívták ilyen vámszedők. Például az elhívási történet után, ott Máté 9. részében azt találjuk, hogy Máté abban az örömben, hogy őt Jézus hívta, ő is meghívta Jézust magához. Csak hogy az ő barátai kik voltak? Más vámszedők persze, meg sajnos prostituáltak is, mert valahogy a pénz meg a prostitúció már akkor is úgy együtt járt. És azok az emberek, akik tisztáknak hitték magukat, elcsodálkoztak azon, sőt föl is háborodtak, hogy hogy lehet az, hogy Jézus bemegy egy ilyen ember házába. Mert ha valaki eladja a lelkét a pénzért, akkor az nem lehet jó ember. Ha Jézus bemegy egy ilyen ember házába, az volt a vélemény, ő se lehet jó ember. Ugye embert barátjáról, nem? Nem így van? A mondat vége. Madarat tolláról, embert barátjáról. Ha Jézus bemegy egy ilyen ember házába, akkor ő nem lehet egy igazán jó tanító. Hát ő neki tudnia kell, hogy kihez ment be. Na most a különös az tehát, hogy mind a három evangélium hasonlóképpen leírja, hogy Jézus ezt a vámszedőt, akit mindenki megvetett,
elhívta, és tanítvány lett. De hogyha megnézzük Máté evangélium a 10. fejezetét, ha valakinél van Biblia, akkor keressük meg Máté 10. fejezetét, ahol a tanítványok felsorolását találjuk, a 12 apostol felsorolását, Máté 10. rész, 2. versétől a 4. A 12 apostol nevei pedig ezek. Első Simon, akit Péternek hívtak, és András, az ő testvére, Jakab, a Zebedeus fia, és János, az ő testvére, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő. Na, ha megnéznénk a hasonló listákat, tehát Márk evangélium a 2. fejezetében, az elhívás után mindjárt, vagy Lukács 5. részében, megint csak az elhívás után mindjárt, nem találjuk sehol azt, hogy vámszedő, csak azt, hogy Máté. Tehát a 12 apostol neve megvan, ugyanaz, körülbelül ugyanaz sorrendben, csak hiányzik az, hogy vámszedő. De Máténál nem. Na most ezért sokan arra gondolnak, hogy Máté bár Jézus tanítványa lett, de sose tudta megbocsátani önmagának, hogy valamikor vámszedő volt. Tehát ő leírta a 12 apostol nevét, de a maga neve mellé oda tette a vámszedő. Ezzel talán így el is árulta, hogy ő valójában az, aki ezt az evangéliumot meg is írta. Mert a többiek kihagyták a vámszedő melléknevet, csak Máté őrizte meg ezt. Hogy mikor készült, ez egy izgalmas kérdés. Ugye itt van körülbelül egy 20 évnyi mozgás, hát attól függően, hogy ki melyik oldalról közeledik a Bibliához. Ha valaki úgy gondolja, hogy az evangéliumok megírása közelebb állt Jézus életéhez, életidejéhez, akkor azt mondja, hogy időszámítás után 48 körül lehetett. Ha valaki azt mondja, hogy nem, hanem később készültek ezek a művek, Jézus halála után jóval, akkor pedig azt mondja, hogy 68 körül. Hát, hogy Máté hány éves volt, amikor Jézus elhívta, nem tudjuk. De hogyha akkor született körülbelül, amikor az időszámítás indul, vagy ahogy mi ma számítjuk az időt, akkor 68 évesnek kellett lennie körülbelül. Ami nem egészen, hanem valószínű, mert az ókori ember átlag életkora sajnálatos módon 50 év volt. Ha valaki 60 évet élt, netalán 70-et, vagy annál többet, az olyan ritka volt. Az átlag életkor 50 év volt. Tehát nem valószínű, hogy így ő írhatta. Hogy hol írta, az a másik izgalmas kérdés, nem tudjuk egész pontosan. Lehet, hogy Palesztinában, lehet, hogy Szíriában. Van olyan vélemény is, hogy eredetileg ő arámul írta, aztán lefordították görögre. De hogyha a görög nyelvet nézzük, akkor azt kell mondani, hogy nem. Valószínű inkább, hogy ez eredetileg is görögül íródott, hiszen egy vámszedőnek bizony tudnia kellett görögül, ha valakinek neki igen, mert ő mit csinált? Hát ő alkudozott a rómaiakkal. És a rómaiak abban az időben nem latinul beszéltek, hanem bizony görögül. Ha valakit egy provincia élére tettek, mint Pilátust is például, akkor legalább 3 nyelven kellett beszélnie. Valószínű, hogy latinul tudott, mint anyanyelvet ismerte. Görögül folyékonyan kellett beszélnie, mert abban a tartományban mindenki csak görögül beszélt, de ha a zsidókkal igazán szót akart érteni, akkor még arámul is kellett tudnia. Esetleg még volt, aki ezen kívül a héber betűket el tudta olvasni, tehát még héberül is tudott. De az átlag ember a bibliai korban legalább 2 nyelven beszélt. Görögül és arámul. Na most a hitből nem kell sok. Jézus azért kezdte a maggal. Tudnék, a hit olyan, hogy mint a növény. Elültetem a magot, és kihagy, és nagy fa lesz belőle. Tehát a kicsi magból lesz egy nagy fa, ugye a mustármag példázata. Ez így van a hittel, Jézus lényegében az Isten országáról beszél, de vele együtt a hitről is, hogy a hit is egy ilyen valóság, ami állandóan fejlődik bennünk, mint a szeretet is például. Az is kicsibe indul, ugye amikor a gyermek megszületik a szüleitől, tanulja meg, nem? A szeretetet. Nem hozza magával
Senki sem. Ezt meg kell tanulni. Megtanulható. Szeretet megtanulható. A hit egy már más dolog. Bár a hit szó igazán azt jelenti, hogy bizalom. Amit megint csak tanulunk, nem? Néha jó, néha rossz tapasztalatokon keresztül, de csak megtanuljuk, hogy kiben bízhatunk, kiben nem. De ez a természetes adottságunk tudnilik, hogy bízni tudunk egyáltalán. Alkalmasá tehet arra, hogy higgyünk. De hát most erről nem akarok különben prédikálni a hitről, de ezzel azt akartam mondani, hogy a hit egy fejlődő valóság az emberben, mint ahogyan mi magunk is fejlődünk, ugye a gyermekkorból kifejlődünk, és a gondolkodásunk és minden az ember egész működése fizikailag, szellemileg, lelkileg is fejlődünk állandóan. Na, az evangélium vázlatát, ha nézzük, nagyon egyszerű. Az első két fejezet Jézus gyermekkora. Születése, gyermekkora. Ehhez hasonlóan a gyermekkoráról csak Lukács ír, Márk vagy János nem ír egyáltalán Jézus gyermekkoráról. Ha nem lenne a kezünkben Máté vagy Lukács evangéliuma, nem tudnánk semmit Jézus gyermekkoráról. Utána Jézus szolgálatának kezdete, a harmadik fejezettől, aztán a negyedik fejezet közepetájáig, szolgált kezdete, ahol keresztelő János személye jelenik meg. Ez így van Máténál, Márknál, Lukácsnál egyformán. Sőt, még Jánosnál is az elején megjelenik keresztelő János. Azután Jézus szolgálata Galileában, tehát ugye Júdából megy észak felé Galileába. Ott sok támadás éri, akkor visszavonul egy időre a nyilvános szolgálattól. Utána érdekes módon túlmegy a Jordánon, ugye a mai Palesztinára, ha gondolunk, tehát a Jordántól keletre eső részt. Utána onnan visszatér, és a szolgálata befejeződik Jeruzsálemben. Ebben benne van természetesen az elfogatása, ugye a szenvedés történet halála. És aztán egy külön rész, a 28. fejezet, ez is nagyon érdekes Máténál, eltérő a többitől, hogy itt találunk Jézus feltámadásáról egy leírást, Jézus megjelenéseiről, illetve a mennybe menetelről. De hadd mondjam azt, hogy ez egy bizonyos külön anyag, hogyha a jellegzetességeket nézzük külön, az ötödik ponthoz, ha lépünk, akkor így nevezzük, hogy külön anyag. Ugyanis mit találunk az elején, ha az evangélium első két fejezetét olvassuk? Hát például a napkeleti bölcsek történetét. Ha nem lenne Máté evangéliuma, nem tudnánk semmit. Azután, hogy Heródes azt mondja, hogy meg kell öletni a betlehemi gyermekeket, szintén itt van Máté evangéliumában, ha nem lenne Máté evangéliuma, erről nem tudnánk semmit. De hogy menekül meg Jézus? Hogy a szülei kapnak egy isteni hívást, hogy menjenek le a gyerekkel együtt Egyiptomba. Na, ha nem lenne Máté evangéliuma, nem tudnánk semmit. Utána azt olvassuk, hogy visszatérnek, miután megint csak Isten figyelmezteti őket, és mondja nekik azt, hogy most már meghalt Heródes, visszamehettek. Na, akkor visszamennek, de megtudják, hogy Heródes egyik fia, Archelaos, Júdában uralkodik, és erre nem Júdába mennek, tehát nem mennek vissza Betlehembe, hanem mennek északra, ugye a Galileába, egy Názáret nevű városba. Ezt se tudnánk, ha nem lenne Máté evangéliuma. Hogy miért mondjuk azt, hogy názáreti Jézus? Mert ott nevelkedett. Így van, ő nem ott született, de ott nevelkedett. De ha nem tudnánk ezeket a mozzanatokat, hogy mi történt Heródesen, mi történt Betlehemben, miért kellett elmenniük Egyiptomban, miért jöttek vissza, miért nem mentek oda, ahonnan elindultak, miért kellett nekik Názáretbe végül letelepedni, ezt nem értenénk, ha nem lenne Máté evangéliuma. De ami még különösebb, hogy szinte minden egyes mozzanatnál azt olvassuk, hogy mindez azért lett, hogy beteljesedjék, amit a proféta szólt. Tehát, mintha Máté egy kis kommentárt fűzne Jézus gyermekkorához, az eseményekhez, és bármi is történik, még ami a bölcsekkel is történt. Mindenhol azt találjuk, hogy ez azért lett, mert a proféta vagy a proféták így írták meg. Ebből arra lehet következtetni, hogy Jézus az Ószövetség megígért messiása. Ha nézzük a jellegzetességek között az első pontot, hogy Jézus ténylegesen az Ószövetség megígért messiása, minden, ami vele kapcsolatos, profétai beteljesedés volt. Sokan ebből arra következtetnek, hogy igen, Máté evangéliuma a zsidóknak szólt elsősorban. Azokat a zsidókat akarta Jézushoz vezetni.
Én ilyenkor azt szoktam kérdezni, hogy ha ez így lenne, akkor hogy kerül ide a nakkelti bölcsök története? Hát ők nem zsidók voltak valószínűleg. Mégis eljöttek egy hosszú úton, hogy Jézust lássák. Na most ez azt jelenti tehát, hogy ez a könyv nem csak a zsidóknak készül, hanem egyetemes. Egyetemes megváltás van benne, hiszen itt ugye a második fejezet első két versében olvashatunk arról, hogy ugye Heródes idejében, amikor Jézus megszületett Betlehemben, akkor bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és keresték a zsidók királyát. A csillag alapján. Ugye erről a csillagról viszont Mózes 4. könyve 24. fejezet 17. versében olvashatunk, ahol van egy ősi profécia, hogy csillag származik Jákobból. És ők valószínű ismerhették ezeket az írásokat. Ugye Bálám proféta szavai voltak ezek. És ezek alapján mentek el Jeruzsálembe. A harmadik jellegzetessége Máté evangéliumának, hogy hosszú beszédek vannak benne. Hogy az előbb is mondtam, hogy van 5 olyan rész, ahol egyenesen azt találjuk, hogy amikor befejezte Jézus a beszédeket, akkor elment. Vagy befejezte Jézus a tanítványokhoz szóló beszédeit, és utána gyógyított, vagy tovább ment a városokba tanítani. Tehát nagyon nagy hangsúly kerül Jézus beszédeire. Sokan azt mondják, hogy Máté evangélista egyenesen úgy mutatja be Jézust, mintha ő lenne az új Mózes. Ugyanis a hegyi beszédben többször ismétlődik legalább 6-szor az, hogy megmondatott a régieknek, de én ezt mondom. Régieknek megmondatott, én pedig azt mondom. Tehát Jézus a Tórával szemben, mintha egy új Tórát hirdetne. Azután a példázatok nagyon érdekesek. Hát erről külön lehetne órákig beszélni. De az az érdekes Máténál, hogy össze is gyűjti a példázatokat. Tehát ő nem egyszerűen egy-két példázatot elmond, és utána történetek vannak, azután megint példázatok, történetek, hanem összegyűjti, mintha Jézus sorban mondaná el a példázatokat. Ugye ennek egy tipikus példája Máté evangéliuma 13. fejezete, ahol összesen találunk 7 példázatot a mennyek országáról, de hogyha tovább lapozunk az evangéliumban a 23. 24. fejezethez, sőt a 25-hez, ott meg megint egy hosszú beszéd van Jeruzsálem pusztulásáról, amikor a tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy mi lesz a jele a te jövetelednek, meg a világ végének. Hiszen Jézus ott az előző versekben arról beszél, hogy ez a város el fog pusztulni, mármint Jeruzsálem. Kérdezik tőle, hogy mikor lesznek ezek. És amikor ő beszél a jelekről, végül felsorol egy néhány érdekes példázatot, és egy pillanatra, ha még ide lapozhatnánk, akkor ezeket megemlíteném. Itt összesen van 7 példázat, de a legkülönösebb ezek között az a példázat, amely a szüzekről szól, van a talentumokról egy különös példázat, de talán a legérdekesebb a juhokról és a kecskékről szóló példázat. Ezeket nem találjuk meg sehol sem, csak itt, Máté evangéliumában. És ez a juhokról és kecskékről szóló példázat azért különös, legalábbis nekem, mert ez azt mondja, hogy amikor a végső ítélet lesz, akkor Isten maga elé gyűjti az embereket, mint ahogy az ókorban egy pásztor maga elé gyűjtötte az állatokat, akár a juhokat, akár a kecskéket, és nagyon világosan szét tudta választani a két csoportot, nem? Hogy itt vannak a kecskék, itt vannak a juhok. A példázat szerint a juhokat a jobb keze felől állította, és a jobb kéz az ókorban mindig azt jelentette, hogy az a kitüntetett, ugye, akinek a jobb kezét nyújtja az ember. Jobb kéz felől állította a juhokat, és a juhoknak azt mondta, hogy itt van, tiétek ez az ország, örököljétek ezt az országot. És az indok az volt, hogy mert éheztem, és ennem adtatok, vagy szomjúhoztam, és innom adtatok, vagy beteg voltam, és meglátogattatok. És a kérdésük az volt, hogy na de uram, mikor volt ez? A válasz pedig, hogy amikor a legkisebbel megtettétek, mondja Jézus úgy,

mondja, hogy azt teljesítette az atya akaratát, aki tette ténylegesen, nem aki ígérte. Na itt ez a példázat is ezt erősíti meg, hogy aki megteszi a szükségben lévővel azt, amire szüksége van, Jézus úgy veszi, mintha ő lett volna a szükségben levő, és vele tették volna a jót. Hát valójában ennyi, amit Máté evangéliumáról úgy nagy vonalakban el lehet mondani. A külön anyaga, ugye Jézus születése és gyermekkora, és ha megengednének csak egy pillanatot, hogy a végén is van egy külön anyag. Tehát Máté evangéliuma legvégén, a 27.-28. fejezetek között van egy nagyon érdekes, például Pilátus felesége üzenetet küld Pilátusnak, és azt mondja, hogy ne avatkozz az igaz ember dolgába. Mert miatta szenvedtem éjszaka. Ez egy különleges kis epizód, de ez itt van Máté evangéliumában. Következő epizód, hogy amikor Jézus meghal a kereszten, a templom kárpítja ketté hasat. Ezt se találjuk meg csak itt. De még érdekesebb az, hogy amikor Jézus meghal, egy nagy földrengés történik, és ezzel együtt pedig a sírból előjönnek emberek. Ezt se találjuk sehol, csak itt Máté evangéliumában. Akkor mit tesznek a sírral, ahova Jézus temetik? Ugye azt mondja Máté, hogy le is pecsételik. Nem csak követ, még le is pecsételik, meg őröket állítanak oda, de lepecsételik. Utána, amikor Jézus feltámad, akkor van egy nagyon érdekes vesztegetési ügy. Hogy tudnék, akkor a katonákat rábeszélik arra, hogy mondják azt, hogy elaludtak. És miközben aludtak, Jézus tanítványai ellopták Jézus testét. És ezért a hazugságért még fizettek is neki. Hogy mondják ezt. Holott mindenki tudta, hogyha egy római katona elalszik az őrhelyen, az egyenlő a halálos ítélettel. De mégis vállalták ezt a pénzért. Mert nem akarok itt messzire elmenni a hasonlítgatásban, de gondoljunk bele, hogy volt egy ember, akit Máténak hívtak. Körül az volt a vélemény, hogy a lelkét eladta a pénzért. Mint vámszedő. Eladta a lelkét a pénzért. Mégis Jézus tanítványa lehetett. Vele szemben ott voltak a római katonák, akik tapasztalták azt, hogy Jézus feltámadt, mégis vállalták a hazugságot a pénzért, hogy a tanítványok lopták el Jézus testét. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy Máté evangéliuma nagyon sok részletet mond el Jézus életéről, a gyerekkoráról különösen, a halálával, a szenvedésével kapcsolatos dolgokat, a feltámadásáról is, illetve a mennymenetelével és a misszióparancsal összefüggésben. Egyedülálló ez az evangélium. Lehet azt mondani, hogy ez egyik a leghosszabb evangéliumoknak. Vele szemben a második Márk evangéliuma nagyon rövid. Ezután Lukács megint egy kicsit hosszabb, de más jellegű. Máté úgy akarja Jézus bemutatni, hogy ő az, akiről a proféták annak idején szóltak. Tehát az a 39 könyv, illetve azon belül a 21 profétai irat. De hát a Zsoltárok és sok más, ugye Mózestől kezdve, ezek az írások mind Jézusra mutattak, ő a megígért Mesiás, tehát semmi ok kételkedni abban, hogy ő járt itt. Tehát ezt akarta Máté végső fokon az evangélium, illetve az újszövetség elején, mint első evangélium bemutatni, és ehhez kapcsolódott azután Márk, azután Lukács evangéliuma és végül János evangéliuma. Hát én ennél a pontnál megállnék. Köszönöm.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

Zsoltárok könyve 111. fejezet 10. vers. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Józan eszű mindaz, aki e szerint él, és dicsérete megmarad mindvégig.

Az ima hatékonyságáról egyértelműen észlelhető eredményességéről szóló egyik legérdekesebb történet az, amelyben Mózes egy magaslaton felemelt kézzel imádkozik, míg Izrael népe a völgyben megütközik az ellenséggel. Míg Mózes felemelt kézzel imádkozik, addig az izraeliták állnak győzelemre. Amikor leereszti kezét, az ellenség kerekedik felül. Kedves hallgatóink, Stramszky István adventista lelkész ezt a történetet fogja röviden elemezni a mai műsorunkban elhangzó elmélkedés töredékben. Ezen elmélkedés mellett egy zene és egy kórusszám is része lesz mai adásunknak. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órát velünk szeretnék eltölteni. Sok áldást kívánok!

0: reménység hangja.
1: Mózes második könyve, 17. fejezete, 9. versétől a 13-ig. Tehát 2 Mózes 17, 9-től 13, még egy rövid történet így egyben. És mondta Mózes Józsuénak, válasz nékünk férfiakat, és menj el, ütközzél meg a Málekkel. Holnap én a halom tetejére állok, és az Isten pálcája a kezemben lesz. És úgy cselekedett Józsué, mint mondta vala neki Mózes, megütközött a Málekkel. Mózes, Áron és Húr pedig felmentek a halom tetejére. És lőn, amikor Mózes felemelte a kezét, Izrael győzött, tehát győzelemre állt, ezt ugye úgy kell érteni, győzelemre állt, mikor pedig leeresztette a kezét, akkor meg az amálekiták álltak győzelemre. Mikor azért Mózes kezei elnehezettek, követ hozzának és alátették, hogy arra üljön, Áron pedig és Húr tartották az ő kezeit, egyfelől az egyik, másfelől a másik, és felemelve maradtak a kezei a nap lementéig. Józsué pedig leverte a Máleket és az ő népét fegyver élével. Ennyi a történet. Biztos, hogy emlékeztek rá, mert hát, aki olvasta, az nem felejti el, ez olyan ritka dolog, olyan, szóval nincs másik hasonló a Bibliában sem. És hát biztosan bennetek is úgy él, hogy ez olyan, egy kicsit olyan csoda, vagy nem tudom, szóval olyan rendhagyó, tehát nem egy akármilyen élethelyzet volt, már csak a végeredmény miatt, mert ugye győztek Izrael seregei, hanem ahogyan le is folyt. Nem tudom, hogy szerintetek miről szól ez a történet. Ugye hát technikailag Izrael győzelméről szól, egy újabb győzelem, benne van, hogy Isten segítségével, ott van az, hogy Józsué főszerepet kap itt is, már itt is katona ugye a történésekben. Ugye itt hadd mondjam nektek, hogy 2 Mózes 17, emlékeztek rá, hogy hol van a 10 parancsolat? Pontosan. Tehát előtte vagyunk, ugye ez időben van leírva. Tehát majd ez a legeleje, tehát hogy elhagyták Egyiptomot, de még nem érkeztek meg a Sínaihoz. Tehát ez a 40 évnek annyira az elején van, hogy még a nagy esemény a Sínai előtt van. És már itt gondjaik vannak, mármint hogy katonai vállalkozásokat kell folytassanak, belekényszerülnek, mert megtámadják őket. Illetve Józsué már itt is ott van, tehát Isten készíti fel nyilván a leendő szerepére, ami részben Mózes utódlása, mint Izrael vezetője, másrészt hát neki effektíve harcokat kellett vezetni Kánaánba, tehát egészen más volt a vezetői feladat a környezete. Erről is szól ez a történet. De szerintem leginkább másról szól. Ez a történet az imádságról szól, hogyha megnézitek, nem? Mert ugye viszonylag egyszerű, az első vers, amit idéztem legalábbis, tehát a 9., az azt mondja Mózes, hogy elküldi Józsuét a vállalkozásba. Az utolsó vers, a 13. meg azt mondja, hogy szét is csapott Józsué úgy, ahogy kell az amálekiták között. Ez a technikai része. Ami közben volt, az a hosszabb része, az meg arról szól, hogy hogyan történt, és nem annyira katonai akadémiai jelleggel részletezi a stratégiai húzásokat, hanem egészen más titkot jelenít meg, hogy mind múlott ez az ütközet. Olyan, mintha arról szólna, hogy röviden mondanám, és akkor itt be is fejezhetném, de azért majd kifejtem még, hogy számít, hogy imádkozunk. Mert erről szól ez a történet. Igenis számít. Ez, amit Ellen White valahol úgy ír, nem tudtam már megkeresni, bocsánat, de tisztán emlékszem, hogy azt mondja, hogy imádság hatására olyan dolgok történnek meg, amik különben nem történtek volna meg. És ha valakinek ez iránt kételje van, akkor olvassa el ezt a történetet. Aztán olvassa el újra. Mert ez erről szól. És ez annyira erről szól, hogy én azt gondolom, hogy már most mondom, de majd visszatérek rá, hogy sehol máshol a Bibliában nem találunk szerintem olyan demonstrációt, tehát olyan bemutat, vagy prezentációt, ahogy tetszik, ahol ezt a tézist, amit kimondtam, hogy az imádság hat, így illusztrálna a Biblia, és ennél meggyőzőbben. De erre majd vissza is térek, mert szeretném elmélyíteni. Nézzük, hogy kik a szereplők ebben a szakaszban. Hát ott van Józsué meg az emberei nyilván, mert hát ha már imáról beszélünk, mondjuk ki, hogy azért, ha csak imádkoztak volna, azzal nem sokra jutnak, ott valakinek le kellett menni. És valószínűleg ugye azt mondta Mózes, hogy válaszol embereket, tehát nem úgy ment, hogy aki jön, hanem ő választotta ki. Tehát ez valószínűleg egy valami elit alakulat formáció lehetett. Tehát ő tudta, hogy ki az, aki alkalmas, hát ismerték egymást. De hát olyan embereket vitt, akik emberi számítás szerint is leginkább eséllyel vették fel ezt a harcot. Józsuéról azt tudjuk a folytatásból is, hogy volt egy ilyen készsége. Ez is egy talentum. Tegnap éppen Dávidról szerkesztettem a saját sorozatomat, és ott megint előjött az az ige, emlékeztek rá, amikor beajánlják hárfásnak Dávidot, és mondják, hogy tud hárfázni, mondjuk ez egy előny, mert éppen le kellett nyugtatni Sault a depressziójában, de azt mondják, hogy erős vitéz és hadakozó férfi, tehát, és a kettő nem zárja ki egymást. Tehát ez is egy talentum. Hát vannak idők, amikor erre van szükség. Józsiának is volt egy ilyen talentuma, tehát ő és az emberei vannak ott szereplőként. Egyértelmű, hogy Mózes nem csak instrukciót ad, hanem benne van az ütközetben közvetve ő is, tehát ő is szereplő itt. Áron és Húr, ugye Áronról tudjuk, hogy ő a majdani főpap, ugye itt még nem főpap, de majd az lesz. A Húrt meg könnyű megjegyezni, mert Ben Húr ugye az egy emlékezetes film, ugye Húr hercege, Húr. Tényleg volt ilyen előjárójuk, és gyakorlatilag ez három különböző területe azoknak a feladatoknak, amiknek az együttes hatása révén ez a győzelem megszületett. Tehát len van a hadszíntér, ott Józsué az embereivel egy munkacsoport, vagy ilyen task force-nak hívják a hadseregben, nem tudom, minek mondjam, tehát hogy egy alakulat, akciócsoport, köszönöm, így van, egy akciócsoport maga Mózes. És én nem mosnám össze Áronnal és Húrral is, mert nem mondom, hogy miért. De tény, hogy együtt csinálják. Tehát ez a másik akciócsoport a dombtetőn. Itt hadd mondjam ki már az elején, talán már most is érzitek ti is így felelemenítve a történetet, hogy ez egy olyan helyzet, hogy egyik sem lehetett a másik helyén. Mert a lelki ajándékok különbözőek. Tehát nem úgy volt, hogy Mózes lent van és harcol, nem volt már fiatal köztünk, szóval akkor is, hogyha jó erőben volt. Józsué meg hagy imádkozzon fenn. Majd erre visszatérek, de nem rotálták az ima feladatát a hegyen lévők, tehát hárman voltak, egy imádkozott alapvetően végig. Nem mindig felcserélhetek. Lehet, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol felcserélhetjük magunk között a feladatokat, vagy segít, de van, ahol nem tudod. Tehát annak kell csinálnia, csak azt tudja csinálni, viszont az önmagában nem tudja elérni az eredményt. És itt mindegyikre szükség volt. Eddig egyetértettek, úgy látom, ugye? Jó, örülök neki. Ide írtam magamnak, hogy nem, hát gondoltam, akkor megkérdezem. És hogyha itt tartunk, azért volt még egy szereplő, azért emlékezünk meg róluk is, bár nem érdemlik meg. Kik voltak ezek az amálekiták? Hát figyeljetek, én ma is olvastam a Krónikák könyvének az elejét, olvastam, mert már rájöttem, hogy rég olvastam, és ma azzal keltem, most ezt olvasom. Hát ott is előjöttek. Hát ezekkel csak a baj volt. Tehát állandóan, alig jöttek ki Egyiptomból az izraeliták, már ez van. Aztán emlékeztek, Sault bízza meg Isten, hogy B-vizsgaként, emlékeztek rá, tehát ilyen pótvizsgaként, feladatként, hogy az amálekitákat tegye hidegre, vagy bocsánat, hogy mondjam szépen. Tehát ez volt a feladat. Akkor ott emlékeztek, hogy megtartotta az állatokat, meg a gágot, ahogy nem kell. Ez az a történet, ahogy volt. Később is találkozunk velük, most nem tudom felidézni. Ja igen, dehogy nem, azt hiszem a Siklági esetnél is az amálekitákkal volt baj a Dávidnak, ugye jól emlékszem. Azt hiszem ott is az volt az a nép, amelyiket ő folyton támadott, aztán azok visszatámadtak és elhurcolták az övéiket. Pozitív szerepben nem találkozunk az amálekitákkal a Bibliában. És én azon gondolkoztam, hogyha ez a kivonulás, mert gyakorlatilag a kivonulás után vagyunk közvetlen, hogyha az Isten kivezeti a népét Egyiptomból, és ez az Isten népe, és az Isten ügye, és most haladnak az intézményesülés felé a Sínai hegynél, ahol megalapítja Isten vallásilag is a népet, mert addig csak egy ígéret van Ábrahámban, akkor az a nép, amelyik megtámadja ezt a népet az ehhez vezető úton, akkor az kinek a népe? Értitek, nem? Tehát ez a nép, ez eszköz volt Sátán kezében. Nekünk ezt nehéz elképzelni, mert mi nem az Ószövetség idején érünk. Meg nem a középkori vallásháborúk idején. Most nem a 30 évesre gondolok, hanem mondjuk a huszita háborúkra például, meg ezekre. Tehát ahol fizikai határ húzódott az Isten népe, meg az ellenséges népek között. Amikor Sátán megpróbálta fizikailag megsemmisíteni az Isten ügyét. Mert ugye ez nem csak a nép, hanem az ügy is vele vész. De akik ilyen korban éltek, ez is egy ilyen kor volt, azok így élték meg. Ez nem egy, hogy mondjam, nem egy szimpla nemzeti konfliktus volt, amit itt olvastok. Itt az Isten népe csapott össze az Isten népe ellenségeivel, akik a Sátán eszközei voltak. Ez Istenről szólt ez a küzdelem. Ez a nagy küzdelemnek a lokális megtestesülése volt, az, amit elolvastunk. Nagyon érdekes az, és akkor tovább lépek meg ennyit az amalekitákról, hogy Mózessel Isten feljegyeztette ezt az alkalmat, de hát annyit is feljegyeztethetett volna, hogy jöttek ezek az amálekiták, ismerjük már őket, már utána igazán itt, először itt találkozunk velük. De aztán úgy lett, ahogy lett, Isten ügye, tovább tudott lépni. Tehát eltenni egy rövid krónika csak az eredményről. De nem. Tehát Mózes ezt azzal a részletességgel jegyezte, amit én az előbb kiemeltem, hogy a hogyanja. A hogyanja is le van írva, hogy hogyan ment ez végbe, a lefolyása. Ezt teszik ki a nagyobb részét. És ez miért érdekes? Mert mi áll a középpontban? Hát, hogyha nagyon leegyszerűsíteném, amit olvastunk, az az, hogy Mózes kezének a pozíciója erősen hatott a csatának a menetelére. Ti nekem elnézitek, én matekos vagyok, egyes korreláció. Tehát ahányszor felemelte, annyiszor győzelemre álltak, ahányszor lengette, annyiszor vesztésre, nem volt különbség, tehát életlenül se volt más, egy a korreláció. Tehát teljesen együtt mozgott a csata menetele. Tehát Mózesnek a kéztartása döntően meghatározta a csata kimenetelét. Hát mi volt ebben a kézben? Ez egy beugratós kérdés, mert tényleg volt benne valami. Így van, az Isten botja, ugye? Azt hiszem így is mondja, ugye? Itt mondja ugye ebbe a szakaszba, hogy az Isten pálcája. Hát valaki gondolhatná, hogy a bot okozta, de kísérleti úton tudom bizonyítani, hogy nem. Mert hogyha a bot lett volna, akkor kár volt csinálni ezt az egész hercehurcát a kővel, meg a Mózes kezével, akkor oda kellett volna, hogy most te tartod a botot, most te tartod a botot, te hárman voltak rá. Tehát ha a bot lett, értitek miért mondom, hogy ha a bot lett volna, akkor ez nem így történik. A botot ki lehet zárni, nem a bot volt. Akkor miért kellett emelni a kezét, mi volt ez? Mert ugye csak annyit mondta, hogy emeli a kezét, de mi tudjuk, hogy miért emelte. Így van. Akkor így imádkoztak. Ma nem szoktunk, bár én nem betem meg, tehát ha valaki akar nyugodtan így, bár ugye általában inkább karizmatikus körökben szokás manapság tömegesen, de egyénileg nyugodtan, sőt én is így adok áldást, vagy osztok áldást egy úrvacsora után, vagy a ti lelkészetek is, Gábor is. De nem annyira szokás, de ez az imádság testtartása volt. És olyan érdekes, hogy nem volt, hogy egyszer imádkozott, és akkor utána várta, hogy célba ér az ima, mármint hogy a csata is ezzel célba ér, hanem amíg tudta tartani a kezét, addig volt ereje, mármint az imának foganatja, és amikor nem bírta, akkor nem. Na most itt annyira álljunk meg technikailag, hogy nem tudom látok, hogy ha tesz, hogy hát mi az, hogy nem tudta tartani a kezét azzal az egy bottal a kezébe. Én voltam katona, meg ilyen mindenféle diszpozíció, meg őrség, meg eskütétel. Ha akinek kétség van, nyugodtan próbáljuk, hogy meddig tudja üresen tartani, hogy eszméletlen nehéz. Tehát nagyon hamar elfáradt a saját súlya, tehát semmi nem kell, hogy benne legyen, egy bot se. Úgyhogy teljesen életszerű, amit leír. Nem csoda, hogy Mózes elfáradt. Úgy tűnik, hogy szükség volt a folyamatos imára, a látható imára. Itt egy kitérőt hagyd tegyek, az az előny, hogy már nem először hirdettem ezt igeként, már két helyen hirdettem, és ott beszélgettünk is, és egy helyen mondták, hogy hát, hogyha a dombtetőn álltak, és Mózes imádkozott, ezt azok, akik lent küzdöttek, ezek láthatták, mert ugye egész más, hogyha így imádkozol, meg ha így imádkozol. Tehát valószínűleg a seregre is hatott, nem ettől volt olyan az állása a helyzetnek, azt nem mondom, de hogy motiválhatta őket, az biztos, hogy látják, hogy Mózes megígérte, hogy fenn lesz a hegyen. Ugye halkan jegyzem meg, hogy a hagyományos hadviselésben, most a napóleoni háborúkra gondolok, tehát hogy oda megyek, visszerem a mostania, ott ugye szokás volt, hogy magaslaton volt a hadvezér, távcsővel nézte, hogy hogy alakult, tudjátok, hogy nagy zseni volt Napóleon ilyen dolgokban, és akkor instrukciókat adott, és akkor vagy futárokkal, vagy vizuális gyerekkel, vagy kürtyerekkel instruálták a csapatokat, hogy előre, hátra, tartalékot, be, tudom is én manőverek. Tehát szokás volt magaslatról irányítani a küzdelmet. Hát de nem így. Ugye Mózes nem ilyen füstjereket adott nekik, hogy mit csinálj minden, ő nem szólt bele a küzdelembe. Az a Józsué dolga volt egyébként, a szakmai, az emberi része, hanem Mózes még feljebb a főhadiszállás felé tartotta a kapcsolatot azzal, hogy imádkozott. De sokat jelenthetett a lentküzdőknek ez. Ugye azt mondtam már, hogy mit jelentett az, hogy elnehezedett a keze. Ugye mi volt a megoldás? Hát ez nagyon érdekes. Ugye hát azt már mondtam, hogy a botot nem lehetett körbeadni, mert nem a botom volt. Mózesnek kellett imádkozni. Ezért mondtam nektek az elején, emlékeztek, hogy nem lehetett felcserélni a szerepeket. Nem csak mondjuk Mózes Józsué, tehát hadszintér meg a hadvezetési pont idézőjelben, nem igazi hadvezetési pont, hanem még ott fent sem. De ez nem jelenti azt, hogy Áronnak meg Húrnak ne lett volna szerepe. Csak nem úgy, hogy belépnek a Mózes helyébe. Nem tudom, miért ismeritek ezt az életbe, ezt a helyzetet, a végén is akartam mondani, most is mondom, inkább kétszer mondom, hogy nem mindig tudsz belépni valakinek a helyébe, hogy könnyíts neki. Ha valakinek van egy nehéz családi helyzete, te nem tudsz belépni egy családi helyzetbe. Ha valakinek van egy felelősségi körre lelkész vezető, vagy bármi, tudod támogatni, de nem úgy, hogy belépsz a helyébe, vagy átveszed, vagy rotáltok. De azt meg tudod tenni, amit ők megtettek, ők mit tudtak csinálni. Nekik egyértelmű, hogy Mózes kezét kell emelni, nem a botot, meg nem a sajátjukat. És akkor nekem különben van egy kis tanítás, ne értsetek félre, bocsánat, nem akarok irítálni senki, de érdekes, hogy alátoltak egy követ, nem kicsi lehetett, hogy tudjon kényelmesen ülni. És lehet ülve is imádkozni ezek szerint, és egész hatásos volt, azt olvastam. Nem bátorítok, ne értsetek félre, csak nem szabad fetisizálni ezt a kérdést sem, a testhelyzetet. Tehát az se baj, ha felemli a kezét, de ezek szerint megtörténhet az, hogy olyan körülmények vannak, vagy olyan egészségi állapot, vagy bármi. Egy Nehémiásra, ha gondoltok, megkérdezi a király, hogy miért szomorú az ország, nem mondta azt, hogy egy pillanat türelmet, és akkor imád, nem tudott, fohászkodott. De szóval vannak ilyen helyzetek, nekem egy ilyen betülete is van ennek, de csak olyan érdekességként mondtam. Átoltak egy követ, és fogták a kezét. Egyébként azon is gondolkoztam, mert azt is csinálták volna, hogy így tartják a kezét, de ugye azért az értelemnek van helye a Biblia szerint. Őt leültették, hogy ne fáradjon, és nekik meg könnyebb volt így fogni, így tudom elképzelni, két oldalról odafogták a két kezét, és tartották. És ez addig tartott, míg el nem dőlt a csata. Az időbe telt, de estére meglett. Hogy ne mondjam, az ajánlomvölgyéhez képest ez egy jó időeredmény. Tudjátok, ott estére se lett meg, tehát ott meg kellett nyújtani a napot. Jó, hogyha tudunk ilyen bibliai történeteket, mert össze tudjuk hasonlítani egymással. Most domborítanám ki, akkor igazán, hogy én szerintem mire tanít ez bennünket, mert most csak számba vettem. Hát az, amit az elején már mondtam, most újra mondom, hogy a segítségül hívásnak, mármint az Isten segítségül hívásának, az imának van jelentősége és van ereje. Mert történnek dolgok, nem is akármilyen dolgok, amik különben nem történnének. Általában is, de főleg a sátán elleni küzdelem, ahogy mondtam, ez a nagy küzdelem része volt, és szerintem a mi a nagy küzdelmet nem tudjuk igazán megélni, amíg nem a bőrünkön érezzük a hatását. Hogyha megtámad egy betegség, vagy bocsánat, bármilyen kihívás az egyén életünkbe, tudjuk, hogy minden mögött sátán van, és hogy ellentétben ott áll Isten az oldalunkon, de mondjuk, amíg nincs egy ilyen nemzeti megtámadtatás, mint nekik volt, vagy egy üldöztetési időszak, ahogy a kereszténységben többször volt és lesz is, addig mi nem érezzük annyira ezt intézményesen és a bőrünkön, és addig nehéz azt mondani, hogy tudjuk, hogy miről van szó, mert nem voltunk benne. Nyilván ma is vannak háborúk, de nem ezzel a szereposztással. Ami szerintem a fő üzenet, és én erre tenném a hangsúlyt, ha semmi másra nem emlékeztek, akkor legalább erre emlékezzetek majd máról, hogy sehol nem mutatkozik meg az imádság ereje ennyire személyesen, mint ebben a történetben, hogy mi van, ha imádkozol, és mi van, ha nem. És megmondom miért. Azért, mert a legtöbb esetben a Bibliában is, de egyébként is, arról szólnak a tapasztalataink, hogy imádkoztam, és most vagy meglett, amit kértem, vagy nem. Ennek sok oka lehet. Lehet oka az, hogy nem jól imádkoztam valami bűnnel együtt élve, bocsánat, de van ilyen egy kizáró ok. De hát az, hogy az Isten tényleg bölcsebb és nem adta meg, és utóbb rájössz, hogy miért. Egyszer rengeteg ok lehet a nemre, és azt feldolgozzuk. Nagyon pozitívan éljük meg nyilván az igeneket. Egy hete beszélgettem egy testvérnőnkkel, annak előtte egy héttel volt egy elég komoly műtétje, nem tudtuk, hogy fog alakulni, és ott volt, jól volt, nagyon örültünk, ima tapasztalat. Tehát vannak pozitív tapasztalataink, de ezek mind ilyen bináris tapasztalat, nem tudom, hogy mondjam, hogy imádkozunk, és lett, nem lett. Tehát az eredmény. De ez a történet analóg. Mert ez elmondja, hogy jutottunk oda. Ez a napot írja le, nem az a nap végét, hogy végül győztek. Értitek mi a különbség? Hogy a folyamat, tehát az, hogy ezen az egy, én nem tudok mást, ezen az egy helyen látom azt, hogy megmutatja, hogy hogy alakul a csata, és azt mondja, hogy végig az ima függvénye. Tehát, hogy ez nem a véletlen műve. Tehát ennél hatásosabbat, ennél meggyőzőbbet én nem tudok elképzelni, és azt mondja, hogy ez múlik az imán, ez múlik rajtad. Ez múlik azon, hogy te imádkozol-e. Ennyi. Gyakorlatilag minden.

Adásunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok. A holnapi viszont hallásra.

0: A beszélgető társam ma dr. Gáspár Zsolt gyógyszerész, aki az Adventista Teológiai Főiskola óraadó tanára is. Vele egy olyan kérdésről beszélgetünk, amely ma a legszélesebb rétegeket érinti, és nem egy új keletű dolog ugyan, és az is tény, hogy sok-sok időn keresztül behunytuk a szemünket a tény előtt, azonban ma már ezt nem tehetjük meg, és szembe kell néznünk a társadalmakat a mai nap fenyegető egyik legsúlyosabb problémával, és ez a probléma a drogkérdés. Felteszem az első kérdést, ami téged, mint lényegében ennek a kérdésnek a szakértőjét illeti. Többször tanítottál erről, és többször foglalkoztál emberekkel ezzel a témával kapcsolatban. Mit látsz az elterjedt drogkérdéssel kapcsolatban? Valóban így van, hogy egy félelmetes jelenséggel állunk szemben? Valóban így van, hogy csak a mikorunkban volt ilyen, de vagy volt-e már valaha az emberiség történelmében hasonló helyzetben az emberiség, vagy legalábbis egyik másik népcsoport a droggal kapcsolatban is? Hát tudunk-e arról, hogy volt-e olyan népcsoport, ahol általános volt a drogfogyasztás, és ennek milyen következményei vannak?
1: Én úgy gondolom, hogy hát egyrészt talán azt kellene tisztázni, hogy a drog, milyen drog és milyen félék vannak. Mert én úgy gondolom, hogy ma még mindig van a társadalomban egy olyan téves eszme, hogy talán, amit mi ma igazából drognak, illegális drognak nevezünk, hogy ez a legnagyobb probléma. De ha megnézzük azt, hogy az úgynevezett legális drogok, tehát gondolok itt az alkoholra, vagy a nikotinra, tehát a mai társadalmat, most beszéljünk a magyar társadalomról, még mindig ezek az úgynevezett legális drogok, amik leginkább veszélyeztetik. Tehát amikor arra gondolunk, hogy ma Magyarországon évente 28 ezer ember hal meg a dohányzás következtében szerzett egészségkárosodás miatt, és ez bizonyíthatóan, tehát ennél feltétlenül több van, de ez az, ami bizonyítható, és mondjuk szokták Magyarországot az 1 millió alkoholista országának nevezni, akkor azt hiszem, hogy a kedves néző is érzi, hogy ez a két probléma még ma is a legnagyobb. Amiért az illegális drogok, akár a régebb óta úgynevezett klasszikus drogok, pszichostimulánsok, halucinogének, vagy az ópiátok vannak előtérbe, illetve most újabban ugye az úgynevezett parti drogok, annak az elsősorban az oka, hogy amíg a nikotin és az alkohol relatíve lassan ül, addig ezeknél a drogoknál gyakran előfordul olyan baleset, ami a drogfogyasztó azonnali halálát okozza. És ez mindig szenzáció értékű. Tehát ezért van az, amiért talán jobban fókuszálunk erre a kérdésre. De a föltett kérdésedre a válasz az, hogy voltak olyan társadalmak. Az emberiség történelmét én azt gondolom, hogy végig kísérte a drogfogyasztás. Tehát ha most a Bibliához visszanyúlunk, hát a dohányzás ellenes kampányt nem olvashatunk a Bibliában, de nyilvánvalóan azért, mert abban a korban még nem dohányoztak az emberek, viszont az alkohol már ott volt, hiszen tudjuk, hogy az egyiptomiak már nagyon finom söröket tudtak állítólag főzni. Tehát a Biblián is végigvonul az, hogy például az alkoholnak, az alkoholfogyasztásnak a tilalma. Tehát innen is láthatjuk azt, hogy már abban az ókori kultúrában is problémát jelentett például az alkoholfogyasztás. Tehát nem gondolnám, hogy ki lehetne emelni egy-egy társadalmat, vagy egy-egy népcsoportot. Egy biztos, hogy a társadalomnak a jóléte, az életszínvonala, az mindig meghatározta azt, hogy milyen mértékű volt ez az úgynevezett drogfogyasztás. De azt se felejtsük el, hogy ez is úgy igaz, hogy mind a társadalom nagyon szegény rétegében előfordult ez, és tudjuk nagyon jól, hogy a leggazdagabbak között is. Tehát azért itt a háttérben egészen más motivációk vannak, amik ezt befolyásolják.
0: Igen, amikor én arra kérdeztem rá, hogy mennyire érintett ez régen társadalmakat, akkor gondoltam ilyenekre, például, hogy Dél-Amerikában tudjuk, ugye, hogy például ott tudjuk, de azért sok egyéb területen is, Afrikában, a szigetvilágban, hogy általános, tehát kicsi kortól kezdve általános olyan anyagoknak a használata, növényi, főleg növényanyagoknak a használata, amelyik, hát ugye pszichotikumnak számít, tehát módosítja a tudatot. És én arra próbáltam rákérdezni, hogy még, mert köszönjük, nagyon, nagyon örömteli volt, amit válaszoltál, mert ez az, amit nem igazából gondolnak át az emberek. Tehát, amit mondtad, és amikor drogkérdésről van szó, akkor biztos valami olyan, ami kiüti az embert, ami extatikus állapotba keríti, ami rongyá teszi, és alkalmatlanná a társadalmi életre. És azért kérdeztem erre rá, hogy vajon miket értek el ezek a társadalmak, ahol általános volt a drogfogyasztás. Tényleg úgy tűnik, mintha igazából ott lett volna nagyszerű fejlődés, ahol nagyjából ezeknek a tilalma van jelen. Ugye 100-150 évvel ezelőtt Amerikában megpróbálták ezt. És most a következő kérdésem az lenne, ugye, hogy volt alkoholtilalom, hát ugye a dohányra nem tudunk, most próbálkozik a társadalom visszaszorítani ezt a problémát, de mire mentek? Ez a következő kérdés, tehát a tilalmakkal. Akár egy államban a tilalmak fáinak, a tilalomfák felállításával mentek-e előre a dolgok? Segítenek-e ezek a dolgok?
1: Hát én úgy gondolom, hogy talán abból kellene kiindulni, hogy mi is az oka annak, hogy valaki elkezd tudatmódosítószereket használni. Kezdjük a legelején. Tehát a maga a drog szónak sem teljesen egységes vagy egyértelmű a jelentése a mai társadalomban. Mert egyrészt van egy tágabb jelentése, tehát a drognak nevezünk tulajdonképpen minden olyan természetes vagy mesterséges anyagot, amit a szervezetbe jutatva valamiféle hatást produkál. A szűkebb értelemben, tehát ami mi ma drognak nevezünk, vagy kábítószernek, azok az anyagok, amelyek a központi idegrendszerbe jutva ott érnek el valamiféle tudatmódosító hatást, nem beszélve arról, hogy ezek a szerek minden esetben hosszú távon károsítják az egészséget. Tehát ez talán így megfogalmazás alapján így lehet rendbe tenni a fogalmakat. Hogy miért kezd el valaki kábítószert fogyasztani? Van egy nagyon jó aforizma, ami nagyon röviden összefoglalja ezt, ami úgy szól, hogy a függőség az az embernek a teljesség, a békesség és a boldogság iránti vágyának egyfajta kóros megnyilvánulása. Tehát ha az illető nem érzi magát boldognak, ha nem érzi teljesnek az életét, ha békétlen, akkor óhatatlan, hogy olyan szerekhez fog nyúlni előbb-utóbb, ami feletteti vele ezt a mondjuk azt sikertelen állapotot. Tehát ebben benne van a válasz is a kérdésre, hogy vajon a tilalmakkal mit lehet elérni. Hát gyakorlatilag semmit. Tehát a tilalmaknak lehet módosító hatása, de átütő sikert nem lehet elérni. Tehát amire utaltál, ugye Amerikában az alkoholtilalom, hát tudjuk, hogy annak mi lett az eredménye. Hát az lett, hogy az illegális alkoholcsempészet, mondjuk a csempészet az mindig illegális, de hát ugye az alkoholcsempészet és az alkoholfogyasztás az felvirágzott. Magyarországon is voltak ilyen kezdeményezések alkohollal, hiszen volt egy időszak, amikor még a múlt rendszerben, amikor nem lehetett ugye 9 óra előtt szeszes italt kapni a ABC-be és a közértekben, de hát ugye erre mondta Hofi Géza, hogy az, akinek nincs otthon annyi pálinkája, hogy kibírja 9 óráig, az száradjon ki, tehát hogy az emberek elég leleményesek, és aki függő, az mindenféleképpen megtalálja azokat az utakat, amellyel ezt ki tudja játszani.
0: Igen, valóban általában a tiltásokkal nem sokra megyünk, ugye ezt gyakorló szülőként is tudhatod, meg tudhatom én is, de mégis azért van-e ezeknek visszatartó hatásuk? olyan szempontból, hogy azért a józanabbul gondolkodó ember átézi vagy átértékeli a korábbi helytelen életgyakorlatát, és esetleg egy könnyebbségnek érzi azt, hogy jó, hogy van azért ez a felhívás, mert azért ez végül is egy felhívás, hogy amit tesz az ember, az nem jó, nem jól teszi. Tehát én arra gondolok, hogy azért csak lesz valami eredmény, vagy lesz valami foganatja.
1: Ha eredményről beszélünk, akkor a prevenció oldaláról biztos, hogy van eredménye. Tehát az, aki már drogfogyasztó, annál nem hiszem, hogy az eredményt fog elérni. Tehát a drogfogyasztásnak van egy olyan speciális része, amit úgy neveznek a drogosok, hogy anyagba zártá válik az illető. Tehát egyetlen egy dolog fogja érdekelni, hogy hozzájusson a kábítószeréhez. Tehát a drogos, ugye azért is mondjuk, hogy ez egy szenvedélybetegség, tehát benne van a szóban, hogy betegség. És ez azért betegség, mert nagyon sok esetben a drogfogyasztó tudja, hogy az egészsége tönkre fog menni, tudja, hogy esetleg idő előtt el fog halálozni, tudja azt is, hogy a társadalom bünteti, akár börtönbüntetéssel, pénzbüntetéssel, de nem tud ellene mit tenni. Tehát ezt kell nagyon jól látni, hogy az illető lehet, hogy mentálisan felfogja és eljut odáig, hogy tudja, hogy ezt nem kellene csinálni, de ha már fogyasztja, pontosan azért betegség, mert egyedül nem tud tőle szabadulni. Tehát ez az, amit nagyon-nagyon jól kell látni. Most ugye a dohánytermékekkel kapcsolatban van ez a tilalom, amit én személy szerint nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Elsősorban nyilvánvalóan a passzív dohányosok védelme érdekében, vagy a nem dohányzók védelme érdekében történt ez a dolog. Nem gondolnám, hogy a dohányosokat vissza fogja fogni. Tehát a dohánytermékek árának az emelése, ezek a törvényi előírások talán ideig, óráig eredményeket lehet elérni akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy a havi büdzséjéből nem tud kijönni, és ezért megpróbálja csökkenteni a naponta elszívott cigaretták mennyiségét, de miután függőséget okoznak ezek a szerek, és egyedül tényleg nem nagyon kevesen tudnak megszabadulni, előbb-utóbb vissza fognak térni erre. Annyi lesz a különbség, hogy azt a pénzt, amit eddig esetleg egészségesebb élelmiszerekre fordítottak, vagy esetleg kikapcsolódásra, szórakozásra, azt most ezeknek a szereknek a beszerzésére fogják fordítani.
0: Igen, örülök annak, hogy ezt megemlítetted, mert végül is jó szándékból jönnek létre ezek a tilalmak, tehát nincs mögöttes valami rossz szándék, kimondottan védik az embereket, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy nekünk ez végül is öröm. Ugye a hetednapi adventista egyház mindenféle droggal szembefordul, tehát mindenféle tudatmódosítószerrel szembefordul. Örülök neki, hogy az alkoholt már megemlítettük, mint drogot, mint legális drogot. Nem egészen érzem úgy, hogy azzal kapcsolatban is olyan nagy lenne azért az összefogás, tehát a társadalmi összefogás az alkohollal szemben. Jól emlékszem, még a gyerekkoromban, hogy a fogorvosi rendelőbe se lehetett úgy bemenni, hogy ne legyen egy hatalmas plakát, hogy az alkohol öl, butít és nyomorba dönt. Tehát azért én egy kicsit hiányolom ezt az alkohollal kapcsolatban, de egy másik kérdéssel is foglalkozunk, hogy vannak az úgynevezett könnyebb szerek, amelyek serkentőek, vagy éppen nyugtatóak. Ugye te vagy a szakember, hogy akkor nagyjából mik tartoznak ide ezek közé, az úgynevezett könnyebb szerek közé, amelyeket talán nem is tartunk annak, amit nem tartunk olyan veszélyesnek, például, mint az alkoholt, a dohányt, vagy a többi illegális kábítószert.
1: Igen, tehát ugye a könnyebb szerekről azért nehéz beszélni, mert ilyen nem igazából létezik. Tehát lehet, hogy lehet nevezéktanilag könnyebb és keményebb szerekről beszélni. Általában azt különbözteti meg a könnyebb és a keményebb szereket, hogy a függőségnek milyen fajtáját, milyen mértékét okozzák. Talán tudják azt a kedves tévénézők, hogy egyrészt van egy pszichés függőség ezekhez a kábítószerekhez, és vannak olyan típusok, amelyekhez kialakul szomatikus vagy testi függőség. Tehát a keményebb drogok azok, ahol szomatikus függőség is kialakul, nem csak pszichés függőség. Ugye a pszichés függőség ami nagyon érdekes, de bármihez kialakulhat tulajdonképpen pszichés függőség. Nem feltétlenül kell a klasszikus értelemben vett kábítószerekről beszélni, beszéljünk a gyógyszerekről. Tehát és ez lehet bármilyen típusú gyógyszer. Van egyfajta pszichés függőség egy jól bevált gyógyszer tekintetében, például, hogy néz ki a csomagolása, milyen a tabletta színe. Mindig el szoktam mondani, hogy ha egy gyógyszergyártó le akarja pusztítani egy adott készítménynek az eladását, a legjobb módszer az, ha megváltoztatja a csomagolást. Még egy következő nagyon fontos lépés is a biztos sikertelenség felé vezető úton, hogyha esetleg a színét vagy az alakját a tablettának, mert a beteg biztos, hogy vissza fog jönni, hogy ez ugyanaz a nevű, de ez nem úgy használ. Egyszerűen azért, mert a hatáshoz kialakul egyfajta pszichés vezetettség is. Na most ugyanígy a könnyű drogok, tehát könnyű drogok, a pszichostimulánsok mindenféleképpen ide tartoznak, tehát gondolok itt a úgynevezett diszkódrogokra, tehát az amfetamin származékokra, a speedre, az extazira, de ide tartozik a kokain is, amit egyébként az elején beszéltünk, hogy már egész korai társadalmakban is említetted Dél-Amerikát. Tehát például a kokainnak is egy egész komoly története van az emberi társadalmat tekintve, hiszen a kokaint azt úgy fedezték föl, hogy a Peruban, amikor az indiánokat dolgoztatták az aranybányában, akkor a felügyelők figyelték azt meg, hogy ezek az indiánok valami cserjének a zöld levelét rágicsálják, és ennek hatására nagyon kevés élelmiszerrel és sokkal nagyobb teljesítményre voltak képesek, és akkor kezdték el vizsgálgatni, hogy akkor most mi is ez a növény, ugye ez volt az erythroxilon kóka, amiben ugye a kokain megtalálható. Utána volt ugye a 1800-as évek vége felé kiderült, hogy ennek a kokainnak van egy nagyon jó helyi érzéstelenítő hatása, tehát az orvostudományban is használták, hiszen talán kevesen tudják, hogy a kokainnak köszönhetjük, hogy az első szemműtétek létrejöhettek. Ugye ma már a kokainra úgy gondolunk, mint kifejezetten kábítószerre, nyilvánvalóan azért, mert vannak sokkal jobb helyi érzéstelenítőink, mint a kokain, és hát talán a kedves tévénézők is volt már, hogy fogyasztottak Coca-Colát, és hát a Coca-Cola az azért Coca-Cola, mert a kezdet-kezdetén bizony volt benne kokain. Hát a rossz hír ugye a fiataloknak, hogy ez ma már nincsen, tehát emiatt Coca-Colát ne vásároljanak. Nem is tudom, hogy szabad ilyen termék megjelenítést mondani egy ilyen műsorban, de lényeg az, hogy sajnos van benne a koffein és más egyéb anyag a Coca-Colában, ami hát függőséget okoz, tehát ezt mondjuk sikeresen áthidalták ugye a gyártók. Tehát, hogy ide tartozik ugye a könnyű drogokhoz a kokain, de ide tartozik mondjuk a hallucinogének közül a marihuána, ami körül a legnagyobb vita van, és ez nagyon érdekes, hogy szakmai körökben is. Tehát még orvosok között is nagyon sokszor nem egységes az álláspont. Mert nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy most miért ne lehetne a marihuánát engedélyezni? Hát azt mondjuk, hogy most akkor most nem csak dohánylevél van abban a cigarettában, hanem van egy kis vadkender levél is. Hát most az miért lenne akkor a gond? Hát hiszen nem okoz testi függőséget. Csak nagyon kevesen tudják, hogy egyrészt a pszichés függőség is nagyon erős a marihuánához, nagyon hamar kialakul. És bizony-bizony éveken, évtizedeken keresztül nagyon komoly szellemi leépüléshez vezet. Tehát a szellemi képességeknek olyan fokú romlását okozza, ami nem rögtön jelentkezik. Tehát nem egy szál cigitől fog elbutulni az illető, hanem lehet, hogy el fog telni mondjuk 10 év, és akkor ezek a kognitív funkciók, mint a tanulás, memória, figyelem, ezek bizony drasztikus hanyatlásnak indulnak. Tehát ezek az úgynevezett könnyű drogok. A nehéz drogokhoz tartoznak ugye az ópium származékok, ópiát származékok, a heroin, a morfin, a szintetikus morfin származékok. Ezeket azért hívják kemény drogoknak, mert nagyon nehéz tőlük megszabadulni. Tehát olyan testi függőséget okoz, ami azt eredményezi, hogy nem is lehet rögtön leszoktatni az illetőt. Tehát egy morfinistát, egy heroinistát nem csukhatok be egy gumiszobába, és azt mondom, hogy majd 3 nap múlva kiengedlek, és akkor már feltehetően jól fogod érezni magad, mert bele fog halni az illető, hogyha nem kap valami olyan szert, amivel az elvonási tüneteiket enyhítjük. Tehát ezért van az, hogy általában egy morfinistát, egy heroinistát több lépcsőbe lehet leszoktatni. Kemény drogról egy kicsit könnyebb drogra, és utána lesz teljesen abszinens.
0: Igen, Olvastam orvosi véleményeket a marihuána fogyasztásról, és jó néhány pszichiáternek véleménye az, hogy a korán megkezdett, tehát a serdülőkor körül megkezdett marihuána fogyasztás sokkal erőteljesebben hozza ki a gyerekeknél, illetve hát a serdülőknél a skizofréniára való hajlamot, hogy erről tudhatunk valamit? Vannak erről adatok?
1: Hát én személy szerint nem olvastam adatot, és talán elég öreg vagyok, hogy bevalljam, hogy nem olvastam erről adatot egy kifejezetten a skizofréniáról, tehát ez biztos, hogy mondjuk a pszichiáterek jobban tudják, de egy érdekes adalék lehet, megmondom őszintén nem, tehát így kifejezetten a skizofrénia és a korai marihuána fogyasztásról én nem olvastam, de mondjuk, ha nem csak a marihuánáról beszélünk, hát azt is tudjuk, hogy például a nikotinnal kapcsolatban is, tehát az anyának a terhesség alatti dohányzása, az a gyereknél körülbelül 18 éves korig gátlólag hat a tanulásra, tehát a kognitív funkciókra, ami bizonyított dolog, amit megint kevesen tudnak. Tehát, hogy nem kell egészen elmenjünk a kokainig, akár a nikotinnál is mondhatjuk azt, hogy a gyermek jövőjét döntően befolyásolhatja például egy ilyen terhesség alatti dohányzás.
0: Igen, mert tudom, hogy ezzel egy kicsit az ember darásfészekben nyúl, de azért szeretném, hogyha erről is beszélnénk. Mi a helyzet a kávéfogyasztással? Nagyon sokan vannak, akik kimondottan a könnyű drogokhoz sorolják a rendszeres kávéfogyasztást. Vannak, akik védik. Vannak, akik azt mondják, hogy olykor-olykor szinte orvosság, hát akkor mi az igazság a kávéfogyasztással?
1: Hát az igazság az, hogy ugyanabba a pszichostimulás csoportba tartozik a koffein, mint amiben a diszkódrogok, amiben a kokain, és amiben a nikotin is. Csak nyilvánvalóan sokkal kevésbé okoz függőséget. Nem kevésbé, hanem a függőségnek a mértéke sokkal kisebb. Tehát nagyon hamar kialakul a koffeinhez való hozzászokás. Ami a jó hír, hogy viszont egy hét alatt le lehet szokni a koffeinről. Tehát nem tart hosszú ideig maga a leszokási folyamat. És a koffeinről azt tudjuk, hogy az orvos tudományban is használják a koffeint, vagy használták a koffeint, például ilyen ájulásos vagy vérnyomáseséses esetekben. De természetesen az élvezeti szerként való használata az korán sem erről szól, hogy valaki orvosi célból használja. Tehát élvezeti szerként az ember azért szokta használni, mert keveset alszik, kevés folyadékot iszik, és kell egy olyan szer, ami kicsit szűkíti az ereket, ami kicsikét izgatja a központi idegrendszert, hogy a figyelem, a koncentráló képesség javuljon. Ezt a hatást el lehet érni egészen, tehát megfelelő alvás, sportolás, megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, tehát életmódi változtatásokkal is lehet a koffeinhez hasonló hatást produkálni olyan valakinál, aki előtte, hát mondjuk egész nap ült egy széken, és mondjuk kicsit üvegesen ugye merett maga elé, és ráadásul nem is ivott elég folyadékot. Viszont a koffeinnel kapcsolatban, amit kevésbé tudnak, hogy egyrészt nagyon jelentős hatása van például a szívritmusra.

0: kálcium jobban fel tud szívódni. Ha valakinek van egy vashiányos anémiája, egy vérszegénysége, a koffein gátolja a vasnak a felszívódását. Kávé vagy koffein bevitel abbahagyásával javulhat a vasnak a felszívódása. Tehát van egy csomó olyan élettani hatása a koffeinnek, ami hosszú távon káros az ember szervezetére, de ugyanígy igaz a vitamin felszívódás sokra, tehát egy csomó vitaminnak a felszívódását is gátolja a koffein. Tehát minden olyan vitamin hiányos állapotban a koffein fogyasztás az kifejezetten káros.
1: Kimerhetjük mondani azt, hogy akkor a kávé és a drogok közé tartozik?
0: Abszolút kimerhetjük mondani, hiszen ugyanúgy a legális drogok közé tartozik, mint a nikotin vagy az alkohol, és ha valakinek kétsége lenne afelől, hogy drogként lehet számon tartani, akkor mindig azt szoktam mondani, hogyha valamely szer elvonási tüneteket okoz, akkor ez azt jelenti, hogy hozzá lehet szokni. Tehát a kávénál ugyanez a helyzet, hogy ha valaki abba hagyja a koffeinfogyasztást, biztos, hogy az első 2-3 napja a szörnyű lesz, mert fáradt lesz, levelt lesz, a feje fog fájni, akár a csontjaiban érezhet ilyen influenza-szerű fájdalmakat, tehát nagyon-nagyon sok olyan nem csak pszichés, hanem akár szomatikus tünet is jelentkezhet, ami a koffein elvonásnak a következménye.
1: Hát most egy kicsit felvázoltuk a drogokat, és nagyon jó is, hogy lényegében végigmentünk a skálán, egy lenne még. Ugye a kávé úgy látom, hogy minden korosztályt érint, de különösen érinti a középkorúakat és az időseket. Mi van a fiatalokkal, akik már egy picit említetted az energiaital kérdést? Beszéljünk erről.
0: Az energiaital kérdés azért nagyon-nagyon fontos, mert ugyanúgy, ahogy hát el szoktuk mondani, hogy a só és a cukor bevitelünk, azért vannak velük gondok, mert észrevétlenül viszünk be nagyon nagy mennyiséget. Na most egy ilyen, a koffeinnel ugyanez a helyzet. Tehát egy fél liternyi kólában körülbelül egy közepes erősségű fekete kávénak megfelelő koffein van benne. Ugyanez a mennyiség, ez benne van egy decinyi energiaitalba. Tehát, és hát nyilván a fiatalok nem feltétlenül csak egy decit isznak meg belőle, mert ha jól tudom, akkor ezek a kisebb palackok is legalább 2 deci, vagy talán 2,5 deci, vagy 3 deci. És hát örülök, hogy olyannal beszélgetek, aki már kipróbáltam.
1: Nem próbáltam. Csak láttam náluk. Láttam, hogy körülbelül
0: korolták. Igen. Nagyjából 2,5-3 deci. Igen.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszont hallásra.

Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagyon sok szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Ugye, ahogy egy héttel ezelőtt ígértem, ebben az időszakban, csütörtök esténként, az ifjúsági táborokról, eseményekről szeretnénk egy kis ízelítőt hozni az önök számára. A mai alkalommal a 2026-ban megszervezett országos ősker találkozóról, táborról szeretnénk egy néhány gondolatot megosztani. Szeretettel köszöntöm a stúdióban meghívott vendégeimet, Szép Szilvia Orsolyát, a Délerdei Egyház terület társigazgatóját, Isten hozott körünkbe.
1: Köszönöm szépen, örvendek, hogy itt lehetek és beszélgethetünk.
0: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Ferenc Zorgel Botond lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Örülök, hogy hozhatom a fiatalok örömét.
0: Úgy tudom, hogy az idei évben, nyáron az őskertáborban együtt szolgáltatok, képviseltétek az egyház területet, nyilván nem csak ketten, hanem többen voltatok ebben a csapatban. Miről is szólt ezen a nyáron az őskertábor?
2: Különleges volt az idei, hiszen minden negyedik évben megszervezik az országos ösvénykeresők táborát. Ugye minden évben külön az egyház területekben működő zónák, akik szerveznek helyi táborokat, de négy évente egyszer egy közös tábort szervezünk, amiben az ország minden egyház területéről és zónájából levő ösvénykeresők hivatalosak, úgyhogy számban elég sok és nagyon népes volt a csapat. Kihívás is volt, vannak pozitív részei is, vannak nyilván negatív részei is ennek, de tapasztalatként mindenképpen hasznos volt legalábbis nekünk, szervezőknek is, de a gyerekeknek is.
0: Hogyha a számokról gondolunk, mert szó volt a számokról, körülbelül milyen létszámban vettetek részt ezen a táboron? Lehet, mint szervezők, lehet, mint fiatalok az ország szintjén.
1: Szervezőkkel együtt körülbelül 1500-an vettünk részt ebbe a táborban. Az elmúlt évhez képest, négy évvel ezelőtt ahhoz képest gyarapodtunk, többen voltunk. A Dél-Erdélyből pedig, hogyha ezt külön kiemelhetnénk, akkor több mint 200-an voltunk.
0: Nem volt egy kicsit sok, 1500 fiatal, azért nagy kihívás megszervezni egy ilyen tábort ennyi személlyel. Hogy lehetett a programot kézben tartani, és mindent úgy dinamizálni, hogy jó legyen?
1: Ez egy olyan dolog, ami az átlagtól eltérően nem tudunk felkészülni egy fél év alatt, vagy pár hónap alatt. Ez egy több mint egy éves munka. Igazából, amikor lejár az egyik országos tábor, akkor már elkezdjük tervezni a következőt. Úgyhogy nagyon sok munka van a háttérben, logisztika, nagyon sok álmatlan éjszaka akár, nagyon sok ima, és ezáltal tudjuk valahogy összetartani. Minden konferenciának megvan a külön feladata, hogy ő mit vállal és miért felelős, és akkor ezáltal szétosztva valahogy meg tudjuk oldani azt, hogy összetartsunk egy ekkora tábort.
0: Hogyha a szervezésnél vagyunk, akkor körülbelül hogy képzeljük el a szervező csapatot, milyen módon, hát nem, hogy osztottátok el egymás között a feladatokat, mert nyilván több feladat van, hanem kik voltatok ebben a szervező csoportban, körülbelül hányan, és milyen szinten, mondjuk itt gondolok az unió részéről, az Adventista Egyház unió vezetősége részéről, az egyház területek részéről, hogyan működik ez?
2: A Romániai Unióban, vagy unió szintjén Benjamin Stan, aki az ösvénykeresőkkel foglalkozik, és ő volt igazából a nagy ernyő, aki összefogta a szervezést is, a programokat is, meg átlátta a feladatokat. Azon kívül mindegyik egyház területtől a társigazgatók, akik az ösvénykeresőkkel foglalkoznak, ők voltak, és voltunk benne igazából a szűkebb szervezői csoportban, és onnantól pedig a szervezést pedig továbbadtuk, vagy leosztva, kiosztva a feladatokat. Volt vagy két-három hétvége is, amit együtt töltöttünk szervezésben és imádkozásban is. Ugye előtte azért tudjuk, hogy egy ekkora tömeget és ekkora egy ekkora tömegnek átadni egy üzenetet, kihívás, és mi emberekként nem tudjuk megtenni, még akkor is, hogyha mindenre is gondolnánk. Természetesen nem sikerül mindenre, és nem, most sem sikerült mindenre gondolni, de összességében révén, hogy nekem ez az első tábor volt, országos tábor, amiben szervezőként is részt vettem, szerintem hasznos volt, és építő is, aki nyitott volt erre.
0: Rátok nézek, és látom ezt a, mondhatom így, Orsi másod egyenruha, mert beszélgettük az adás elején, hogy az elmúlt évben, az akkori adásban, az ünnepi egyenruhába jelentetek meg a stúdióban is, most pedig a másod egyenruhával, amin különböző emblémák, logók vannak, egy szót, hogyha erről lehetne ejteni, nyakkendőt is meg lehet amúgy újból kihangsúlyozni, hogy mit is jelent, mi a jelentősége.
1: Igen, tehát ez a második egyenruhánk, amit hordunk. Az elsőt azért a különlegesebb alkalmakkor szoktuk, mint egy táborkezdés, keresztség, vagy más hasonló események. Ezt a második egyenruhát igazából sokkal kényelmesebb hétköznap is bármikor felvenni egy tábor alkalmával, vagy hogyha különlegesebbé szeretnénk tenni egy szombat délelőtt, mikor ennyien vagyunk, akkor viseljük. Ennek annyi igazából a különlegessége is onnantól válik egyenruhává, hogyha a piros pólón megjelenik az Ösker logó, megjelenik a Romániának a zászlója, és az ifjúsági ügyosztálynak, az ifjúságnak a szintén a logója. Ezen kívül pedig ugye az Ösker nyakkendő, amit viselünk vele.
0: Nézzük meg akkor a tábort, hogy hol is szerveződött meg, milyen témára gondolt a szervezőcsapat, kik voltak azok, akik a különböző szolgálatokért feleltek. Itt lelki üzenetre gondolok leginkább, de más gondolatokat is ki lehet emelni. És aztán nézzük meg, hogy ha képekben is el lehet mondani, hogy mi történt az esemény ideje alatt.
2: Minden tábornak van egy központi témája, és ha lehetséges, akkor egy központi szereplője is, akiről beszélünk, és akinek az életútját áttanulmányozzuk a hét folyamán. A 2026-os országos tábornak a témája az Péter volt, Péter élete, és ahhoz, hogy a gyerekek valamiféleképpen megfogják azt az üzenetet, amit akár Péter életéből szeretnénk közvetíteni nekik, szükség volt egy mottóra is, és a motto Kemat Scimbat Trimis románul, magyarul úgy tudnám lefordítani, hogy Isten elhív, megváltoztat és elküld, vagy kiküld, ugyanis Péter életében ezeket a főbb mozzanatokat találjuk meg, és ez volt a fő célunk, hogy a gyerekeknek minden tevékenység folyamán tudjuk ezt átadni nekik, tehát játékok, kézműves foglalkozások, vagy bármilyen más kihívásokon belül is, de ezen kívül voltak reggel és este is olyan közös alkalmak, amikor együtt énekeltünk nagyon sokat, és egy-egy lelki üzenetet mutatott be a meghívott lelkipásztor, és így próbáltuk a gyerekek és az ösvénykeresők számára is átadni ezt. Nyilván, hogy minden feladat, minden mozzanatban volt egy-egy felelős is. Itt most nem is tudnék neveket mondani, hiszen ez az első volt, hogy a teljes szervezésben benne is voltam, de mégsem látom át a teljes mértékben. De elég ügyesen csinálták a feladatukat a többi kollégák, úgyhogy ilyen szinten bátorító volt az, hogy mindenki komolyan veszi a feladatát, hiszen mi is próbáltuk önmagunkra alkalmazni a mottót, mielőtt a gyerekeknek adnánk tovább ezt a bátorítást. Előbb mi kellett ezt magunkra vállaljuk és műveljük is.
0: Mi a véleményetek? Sikerült az ösvénykeresőket elvezetni arra az ösvényre, és azon az ösvényen tartani, ami a motto, a tematikát jelentette, elhívva, megváltozva és elküldve? Ezek valamilyen szinten átmentek, átment ez az üzenet a fiataloknak. Milyen bizonyítékai vannak ennek, vagy hogy gondoljátok, hogy milyen eredménye volt ennek az üzenetnek a fiatalok életében?
1: Úgy gondolom, hogy igen, minden este a tábori lelkész, ő Nácsis Árdélián volt a bánáti konferenciától, nagyon szépen felépítette sorba ezt az egészet, és próbált rámutatni arra, ugye, hogy ne csak próbáljunk olyanok lenni, mint Péter, hanem fogadjuk el azt, hogy Isten minket is elhív, kegyelme által meg tud változtatni, és azután pedig válaszoljunk a hívásra, és menjünk, amikor elküld. És talán csütörtök este, nem tudom, melyik este lehetett, de a tábori lelkész egy felhívást indított a gyerekeknek, hogy aki úgy érzi, hogy szeretné követni Istent, vagy érzi ezt az elhívást, akkor lépjen előre egy imára, és akkor volt az egyik nagy visszaigazolás, amikor több száz gyerek kiment a többiek elé, és vállalta bátran, hogy ő el szeretne indulni ezen az úton.
0: Gratulálunk, és köszönöm, hogy ezt a tapasztalatot megosztottad itt velünk. Nézzük meg akkor a fényképeket, amelyeket hoztatok, hogy mi is történt a tábor ideje alatt.
2: Ez egy pillanatkép a tömegről és a színpadról, hogy hogyan is voltunk elrendezve, hogyan is ültünk le.
1: A tábori kezdés egy kicsit különlegesebb volt, amikor ennyien összegyűltünk, akkor nem hagyományosan nézőkben, ahogy szoktunk állni, hanem mindenki elhelyezkedett, és az egyik érdekes pillanata, szép pillanata az volt, amikor sorban fel voltak szólítva a konferenciák, és akkor végigvonultunk a konferenciák zászlóival a gyerekek között, és elhelyeztük majd a zászlót a színpadon. Ugye 6 konferencia volt a táborban, ezen kívül pedig volt egy képviselet az Egyesült Államokból is. Ezek itt a kezdés pillanatai. Azért egy hidegrázós pillanat szerintem mindenkinek, amikor 1500-an énekelünk egy éneket, vagy főleg az ösker himnusz, mert aki benne van, az úgy neki egy fontos pillanat, mikor egységesen arról énekelünk, hogy egyek vagyunk, és készek vagyunk Jézus követni. Itt egy érdekesség, ezt a fotót azért tettem be, hogy aki figyelmes volt esténként az esti plenárisokon, azok észrevehették, hogy a tábori lelkésznek mindig a hátára fel volt írva egy kis apró üzenet, egy tanulság, vagy egy felhívás, amit azon az este szeretett volna jelezni nekik. Ez talán az első este volt, amikor itt arról beszélt, hogy fogadjuk el az elhívást, a hívást.
2: És kiemelte a lelkész azt is, hogy Isten nem egy tökéletes szemét hívott el, hanem nagyon sok hiánnyal. És ez az üzenet szerintem is nagyon hasznos, főleg a fiatalok számára, akik kialakulóban van az ő személyiségük, és a képességeik is, ugye iskolát végzünk, tanulunk, stb. És nagyon sokszor talán úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég hasznosak, vagy nem lehetünk, vagy nincsen annyira jó képességünk, amivel a Istent tudnánk szolgálni, de íme a Péter életéből azt látjuk, hogy a Isten bárkit fel tud használni, csak egyetlen egy tényezője van ennek, hogyha mi azt vállaljuk és elfogadjuk az ő hívását.
1: Igen, néhány pillanat az esti alkalomról, meg ez az esti plenáris reggel, amikor együtt találkoztunk, tehát mindig reggel és este volt az, amikor egy helyen voltunk az egészen. Általában reggel az áhítatokon egy-egy lelkész arról beszélt, hogy az ő életében mit jelentett az elhívás, inkább egy ilyen tapasztalatmegosztás volt a gyerekekkel, nem egy kimondott prédikáció.
0: Hogy minősítitek az ilyen jellegű üzenetet, amikor tapasztalatból beszélnek az előadók? Nagyobb hatással, vagy kisebb hatással van a hallgatóságra?
2: Személyesen, inkább személyes véleményként biztos, hogy nagyobb hatással van a személyes tapasztalatok, a megosztása, hiszen személyes is, és valaki a sebezhetővé is válik, amikor azt elmondja. Nyilván, hogy a bibliai történetek képezik a tartalmat, de legtöbb gyerek jól ismeri azokat. Nyilván, hogy vannak olyanok is, akik először találkoztak Péter történetével a táborból, de mindenképpen, hogyha a Istennel való kapcsolat vagy élményt valaki személyesen éli meg, akkor egy testközeli példa vagy akár lehetőség egy fiatal számára, hogy igen, lehetséges, mert akinek sikerült, az él is itt van előttem. A Biblia is erről beszél, hogy igen, lehetséges, a Jóisten elhív, a Jóisten szeretne veled foglalkozni, rád figyel, ellenben időben és kultúrában távol állnak azok a személyek tőlünk. Úgyhogy számomra mindig is hasznos volt, hogyha valaki a személyes életéből oszt meg a tapasztalatot a Jóistennel kapcsolatban.
1: Itt egy kis szemléltető, amikor el kellett vonuljon egy-egy konferencia, akár reggelizni közösen, vagy egy-egy tevékenységre, azért kicsit így, hogyha fentről is néztük, én úgy képzeltem, mint a Izrael népe menne valahova éppen. Hát érdekes volt látni ezt az egészet.
2: Az élmény is érdekes volt, hiszen a sátor helyek a sorban voltak kiosztva mindegyik egyházterületnek, azon belül is különböző zónáknak. Úgyhogy volt olyan egyházterület, aki nagyon-nagyon sokat kellett meneteljen, akár 400-500 métert is, ameddig megérkezik a különböző tevékenységekhez. Mi egy kicsivel szerencsésebb egyházterület voltunk, hiszen a második területen voltunk, ahonnan kellett meneteljünk. De hátrányunkra mindenki ott menetelt el, úgyhogy az utolsó napokra már néha-néha dagonya is keletkezett, hiszen esős is volt az időjárás. Azért volt napsütés is, a tényleg utolsó napra már felszáradóban volt, de hát ez a sátoros táborok velejárója is. Örömet is ad, kihívást is, meg így utólag visszagondolva mosolyt is.
1: Még annyit elmondanék, hogy reggel és este volt egy-egy tábori himnusz, most úgy alakult, hogy kettő is íródott. Az egyik Péterről szólt, és ezt mindig reggel énekeltük, azt a himnuszt. Az esti himnusz pedig az már inkább a mottóról szólt, ez az elhívva, megváltoztatva, kiküldve, ami már inkább ilyen személyesebb volt, hogy az utolsó része is úgy szólt, hogy egyes számban, hogy én kész vagyok menni. Voltak nagyon ügyes műsorvezetőink, vagy nem tudom, hogy nevezzem őket, de ők voltak azok, akik mindig kiemelték, hogy mi következik, vagy milyen fontos dolog következik, néha egy kis hangulatot, vagy tevékenységek előtt még bátorítottak.
2: A napi program az érdekes volt, nem egy hagyományos tábori program, és itt már elkezdődnek a képek a napi tevékenységekkel. Azért, hogy egyszerre körülbelül 1200 gyereknek a tevékenységet és lefoglaltságot nyújtsunk, ezért szimultán egy időben kellett több tevékenységet végezni. Mindegyik egyházterület kapott egy-egy feladatot, egy-egy tevékenységet, ezért ki volt a tábor területére helyezve 6 különböző színű zászló, és a gyerekek iratkozáskor pedig kiválasztottak egy-egy színű karkötőt, és minden nap ahhoz a zászlóhoz kellett eljussanak, ahol a tevékenység folyt. A zászlók helyét ugye azok cserélődtek, de a tevékenységek helyei azok ugyanott maradtak. A tevékenységek közül megemlíthetjük a szakosításokat, ami az ösvénykeresők szerves részét képezi. Ez azt jelenti, hogy különböző hobbikba, tevékenységekbe, tudományokba, a természeti tudományokba, a különböző munkákba, mesterségekbe bepillantást nyerhet az ösvénykereső. Igazából egy ilyen rövid kurzust jelent, amit majd később hetekkel vagy hónapokkal utána pedig otthon is különböző feladatokkal be kell fejezni és el kell végezni. Itt ezen a képen az íjászat szakosítás látszik, a tájékozódás, szakosítás, de voltak különböző lelki jellegű szakosítások, ami a Bibliával foglalkoztak, mint például, ha jól látom, akkor a Szent Sátor szakosítás, ahol az egyik kisfiút felöltöztették a főpap ruhájába, minél szemléletesebb legyen. ugyancsak egy kép erről a szakosításról. De olyan szakosítások is voltak, mint például az a mesterséges intelligencia, az AI, ugye az IA-szatról újból. Nem tudnám felsorolni az összes szakosítást, hiszen volt 14-15 minden nap, úgyhogy igen, itt például a kenyérsütés, ami hozzátartozik a tábori élet konyha szakosításhoz.
1: Voltak egy másik tevékenység, különböző csapatépítőjátékok voltak, ami részt kellett vegyenek, és itt az volt a lényeg, hogy közösen tudjanak megoldani egy-egy feladatot. Ezen kívül még volt egy olyan tevékenység, ahol szintén kaptak egy útlevelet, ezt már nem kellett csapatba csinálják, hanem ki voltak helyezve bizonyos helyre a pontok, hogy hol van egy-egy feladat, fel volt írva a fára, és akkor ezeket meg kellett ők csinálják, egy-egy rejtvényt megfejteni. Az volt a lényeg, hogy a kiadott idő alatt minél többet tudjanak megcsinálni, és akkor azzal visszamehettek a vezetőhöz, és leellenőrizte, meg talán kaptak valami kis jutalmat. Az egyik szépsége szerintem is különleges része a tábornak az imasátor volt, ami szintén úgy volt kiépítve, hogy volt egy útlevél, és különböző állomások ezen a sátoron belül, mint például volt egy hálalánc, ahol fel kellett írni azt, hogy miért vagy hálás, és akkor hozzacsatoltad a már készülőben lévő lánchoz, ami hát tábor végére elég hosszú lett, és azzal díszítettük ki a színpadot a végén. Volt olyan állomás, ahol le kellett írják azt, hogy egy bibliaszöveget, ami bátorítja őket, volt olyan, ahol egy kőre rá kellett írják azt a terheiket, vagy akiért szeretnének imádkozni, a félelmeiket ráírhatták egy papírra, és betenni egy vízbe, ahol ami igazából lemosta azt a félelmet, eltűntek a félelmek, és ami az egyik legfontosabb állomás volt itt az imasátron belül, volt egy felső szoba, oda fel tudtak menni, csendben el tudták olvasni Péter leveléből egy-egy fejezetet, utána pedig volt egy külön rész elkülönítve imára, ahova félre tudtak vonulni a gyerekek, és csendben zavartalan imádkozni. Mindig ott volt a sátorban egy úgynevezett Péter, aki segített nekik, hogyha azt szerették volna, hogy együtt imádkozzanak, akkor imádkozott velük, és hogyha mindent tudtak teljesíteni, vagy szerettek volna teljesíteni, akkor a végén kaphattak akár egy kis jelvényt is emlékként, hogy ők voltak az imasátorban.
2: Egy másik élménydús a tevékenység, amit hát igazából az egy másik fénypontja, ami az aktivitást és az élményeket jelenti, ez a City Life, vagy pedig egy kisebb vidámparkszerűség, ahol a gyerekek nyerhettek ösvénykereső pénzt, amit ugye csak ott oda nyomtattunk és csak ott használtunk, illetve felhasználhattak bizonyos ajándékok vásárlására, jelvények vásárlására, vagy akár élelmiszerek, mint például popcorn, vagy vattacukor, limonádé, és kürtös kalács, hiszen a Dél-Erdély Egyházterület és az Észak-Erdély Egyházterület is egy-egy külön standon kürtös kalácsot készítettünk, aminek hát nagy divatja volt, és nagy keletje is. Sorok voltak és a gyerekek örömmel kóstolgatták, habár a tábori étel nem volt rossz, de emellett is nyilván szeretik az édességet, és keletje volt. Különböző játékokkal tudtak pénzt szerezni, voltak ügyességi játékok, memória játékok, de ismeretre rákérdező játékok is.
0: Ezeket a pontokat a nap bármelyik szakaszában meglátogathatták a fiatalok, például a lelki sátor, ahol mindig volt egy Péter, ahogy éltettem, tehát egy lelki vezető, fogalmazzunk így, vagy a kürtös kalács, ezek milyen program szerint működtek?
1: Az imasátorot mindig lehetett menni bármikor, a nap bármely pontjában volt valaki ott, úgyhogy bármikor lehetett menni, ki mikor érezte szükségét. Ez például, ha volt a kürtöskolás is, maga a City Life, ez meg volt a programban egy pont, hogy például délután 3-tól 5-ig ez fog történni, kitettük a standokat, és akkor mindenki kedve szerint válogathatott, hogy mind szeretne részt venni. Minden ilyen rész igazából órára le kellett legyen bontva, mert másképp nem lehet kézben tartani ezt az egész eseményt, úgyhogy nagyon sok önkéntesre volt szükség elsősorban ezeknél a standoknál, mert mikor 1200 gyerek elindul játszani, akkor nem elég egy-kettő, mert így is nagyon-nagyon hosszú sorok voltak egyes játékoknál. Ugye a gyerekek felfedezték egy idő után, hogy hol tudnak könnyebben nyerni, melyik a nehezebb, ott lehet nem állnak annyit, ezért úgy kellett készülni, hogy be tudjuk fogadni ezt a sok gyereket.
2: Ha az eső elkapott, akkor mindenki elővette a tartalék esőköpenyt, és néha az ernyőt is. Nem mindig sikerült elijeszteni az eső. Volt olyan alkalom, amikor erősebben esett, olyankor egy vagy két alkalommal megállt a program, de egyébként kitartóak voltak a gyerekek, és a felnőttek is, és ott maradtunk a program számokban.
1: Igen, ez volt az a pillanat, amiről beszéltem, amikor a gyerekek kimentek a hívásra. Ez szintén egy reggeli alkalom, amikor Gilu Poinariu, a Romániai Unió ifjúsági ügyosztályának az igazgatója osztotta meg tapasztalatát a gyerekekkel. Szombat reggel volt alkalmunk nem csak konferenciánként, de zónánként is találkozni, úgyhogy itt két-három fotó van a magyar zónáról, amikor egy kicsit együtt át tudtuk beszélni a hét történéseit, átismételni, mit is tanultunk a történetekből egész héten keresztül.
2: Úgyhogy amellett, hogy voltak nagy közös alkalmak, igyekeztünk arra is, hogy a gyerekeknek adjunk időt jobban megismerni egymást, mint közösség, kisebb közösség, ugye, mint a zónák. Úgyhogy voltak ilyen alkalmak is, volt egyik este egy közös tábortűzis a két magyar zónával, észak-erdélyi egyházterület magyar ösvénykeresői és a dél-erdélyi egyházterület magyar ösvénykeresői, hogy így is jobban megismerjük egymást.
1: A szombat délelőtti alkalom az is egy különleges alkalom volt, amikor több vezetőt felavattak mestervezetőnek vagy vezetőnek. Ez a vezető életében egy nagyon különleges pillanat, hiszen nem csak pár hónap alatt készül fel erre, hanem akár évek munkája van a háta mögött, ameddig elírja azt, hogy ő igazából egy más színű csíkot szerezzen a nyakkendőit, ami jelképes, hiszen az csak azt mutatja, hogy ő mennyit dolgozik. A másik különleges alkalom délután volt, szombat délután a keresztség. 14 fiatal keresztelkedett meg a tábor keretein belül, és ez persze alapból egy nagyon különleges és szép pillanat, mikor látjuk azt, hogy hány fiatal átadja magát, és vállalja ennyi ember előtt a hitét, viszont az még szebb volt, amikor az utolsó szemét is alámerítették, kiment a vízből, akkor volt egy felhívás, hogy ha valaki úgy érzi, hogy szeretne, akár a közeljövőben, vagy a távoljövőben szeretne egy ilyen lépést tenni, és átadni életét az Úr Jézusnak, akkor megteheti, és előre léphet, hogy együtt imádkozzunk, és itt is több mint százan előléptek, úgyhogy ezek olyan visszaigazolások a vezetők életébe, amikor tudjuk, hogy lehet, hogy fárasztó a munka, lehet, hogy úgy látjuk, hogy a gyerekek nem figyelnek, vagy nem annyira nem érdekli, de mégis a munkánk által el tudjuk vetni azt a magot, és ilyenkor látjuk, hogy igen, van értelme folytatni, és van értelme dolgozni és küzdeni a gyerekekért.
0: Nagyon szép gondolat ez, és szüksége van minden vezetőnek, bármilyen kategóriáról, csoportról legyen szó, hogy lássa a visszajelzést. Emberi gyarlóság ez, de jó Isten nem hiába hagyta így a mi számunkra.
2: Mint ösvénykeresők vezetői, Ez a célunk, tehát minden tevékenységet, amit végzünk, úgy a lelki tevékenységek, mint bármilyen játék, vagy bármilyen szakosítás, vagy kézműves foglalkozás. A célunk az, hogy a gyerekeket közelebb tudjuk vinni Jézushoz, és igazából a gyerekek a Jézus barátai tudjanak lenni. Felnőtt nyelvezettel az azt jelenti, hogy tanítványokká váljanak, és tulajdonképpen a keresztség pillanata mutatta meg ennek a gyümölcsét. Nem mindig látjuk ugye az 5-8-as gyerekek életében, hogy tényleg kívül az emberek fele is felvállalják azt, akár keresztség által, hogy igenis Jézus tanítványaivá akarnak válni. Ellenben elmondhatom azt a saját életemből, azt, hogy mindenképpen hatása volt az a 4 év, amikor ösvénykereső voltam arra, hogy igenis a Jóisten mellett döntsek, és mindenképpen ez egy olyan pillanat volt a keresztség, amikor a vezetők saját szemükkel is láthatták azt, hogy igen, az erőfeszítéseiknek van gyümölcse. Másképp arra bátorítjuk a vezetőtársainkat, hogy bármilyen esemény, például ösvénykeresők avatását, vagy pedig más eseményeket is a gyülekezetekben tartsunk meg, aminek több célja is van. Egy, hogy a szülők és a gyülekezet lássa, hogy igenis foglalkozunk a gyerekek lelki életével is, nem csak a fizikai életével, és azért is, hogy lássák azt, hogy valóban történik változás, pozitív értelemben is, habár nem tudjuk elkerülni azt is, hogy történhetnek negatív dolgok és események is a gyerekek életében, vagy akár miért is nem a tábor életében is. De a Jóisten ott van, és vigyáz rájuk, és erre felhasznál minket is.
1: Ez már az utolsó este pillanatai. A minden este mielőtt volt a lelki üzenet, előtte volt egy ilyen kis rövid jelenet igazából Péter életéből, ami rávezette már a gyerekeket, hogy miről is fog beszélni a tábori lelkész. Elmondta az utolsó üzenetét is itt a lelkészünk, és hát reméljük, hogy mindenki minél több tanulsággal ment haza a táborból.
2: Ugye a végső felhívás az az volt, hogy Isten arra akar felhasználni téged, és minden ösvénykeresőt, aki ott volt, hogy bemutassa az embereknek Jézus szeretetét, Jézusnak a küldöttje legyen az emberek között. Tulajdonképpen ez nekünk felnőtteknek is a feladatunk, és a legnagyobb kihívás is, hogy szeressük azokat, akik nem szeretnek viszont, és úgy keressük az embereknek a szükségleteiket, hogy azokra válaszolni is tudjunk. És tulajdonképpen ez ösvénykeresőként a küldetésünk, az, hogy az embereknek bemutassuk Jézust, úgy, hogy segítünk nekik, hogy az életükben hatékony tényezők vagyunk, nem csak akik elmondunk bizonyos értékeket a Bibliából, hanem azt éljük és bemutatjuk is.
1: Igen, és talán pont az volt az utolsó üzenet lényege is, hogy Isten elhív minket, kegyelme által ő megváltoztat minket, és engednünk el a Szentléleknek, hogy dolgozzon bennünk, és elinduljunk.
2: Itt az utolsó képeken a szervezőcsapat, az utolsó pillanatokban, amikor elénekeltük utoljára az ösvénykeresők himnuszát, majd pedig egy pár pillanattal később bezártnak és befejezetnek nyilvánította Benjamin Stan az idei országos tábort. Volt egy kis meglepetés is tűzijátékokkal, és próbáltuk fényképen is lencse végre kapni azt, hogy mennyien is voltunk sötétben, úgyhogy telefonok blitz fényével körülbelül ennyi látszik a tömegből aznap este.
0: Ilyenkor, amikor országos szinten kerül megszervezésre az ösvénykeresők tábora, tábori találkozó milyen módon kerül sorra, és van-e már elképzelésetek, vagy lesz, vagy nem lesz visszapillantása a fiatalok számára?
1: Ez általában úgy történik, hogy zónánként lehet egy tábori beszámolót tartani, vagy akár csoportonként is meg lehet ezt tenni a gyülekezetekben, akár egy oskernap alkalmával, ami november első szombatja minden évben. De azért, hogy a gyerekek is együtt legyenek, ezért általában szervezünk egy találkozót. A Magyar Zónának nekünk terben van, hogy az őszi hónapok egyik szombatján ezt megtegyük.
0: Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, köszönöm ezeket a gondolatokat, fényképeket, a beszámolót, köszönjük a szolgálatot, amelyet teljesítettek együtt azokkal, akikkel elvégeztétek Dél-Erdély részéről, körülbelül hányan voltatok szervezők. Nagyon hozzávetőleges szám.
2: A mi csapatunk népesebb volt, hiszen ott volt Gányai Rinel, az ifjúságvezetőnk, de ezen kívül Mihály Petkó, a román ösvénykeresőkkel foglalkozó a lelkész kollégám, Orsi, én, úgyhogy voltunk legalább négyen, úgyhogy kicsivel könnyebben eloszlott közöttünk a feladatok, de így is jutott a feladatokból.
1: Azon kívül meg ott voltak a vezetők, akik, hát ha ők nem lennének, azért lehet, hogy most még mi se ülnénk itt, lehet még mindig pihennénk a tábor utáni fáradalmakat, de több mint 30 vezetőnk volt, és ők voltak azok, akik igazgatták mindig a csoportjaikat, figyeltek rájuk, hogy részt vegyenek a tevékenységeken, mert úgymond a szervezők magja annyi feladat volt mindenre figyelni, mindig menni, például ezt nem is említettük, de Boti volt a mi egyházterületünk részéről felelős a tevékenységért, ahol ilyen túlélési technikák voltak, úgyhogy ő például egész nap mozgásban volt azért, hogy mindig tudja, hogy a vezetők ott vannak, várják a gyerekeket, elértek a gyerekek bizonyos pontokra, úgyhogy van egy kisebb szervező csapat, de viszont ha nem lennének az önkéntes vezetők, akkor nem biztos, hogy így tudna működni a dolog.
0: Külön köszönet nekik a szolgálatért, az önkéntességért, a munkáért. Köszönöm, hogy eljöttetek, a Jóisten áldja meg a munkátokat és a fiatalokat. Amen.
2: Köszönjük szépen.
0: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ebben az adásban. Amikor a 2026-ban megszervezett ösvénykeresők országos táborának beszámolójáról hallhattunk egy néhány gondolatot. Mindenki számára áldott estét kívánok, és várom önöket csütörtök este egy hét múlva, amikor egy újabb ifjúsági eseményről hallhatunk. A viszontlátásra!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel üdvözöljük Önöket itt a Lépések az igazság útján című műsorunkban. A mikrofonnál László Varga Zoltán. Köszöntjük ezúttal kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt, Isten hozta stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, köszönöm az üdvözlő szavakat. Hasonló szeretettel köszöntelek benneteket ebből az alkalomból, hogy egy ilyen alapvetően nagyon fontos kérdést a múlt heti és az ez alkalommal bemutatott téma keretében fogunk taglalni.
1: Csak nagyon-nagyon rövid emlékeztető is képpen hallgatóknak elmondanám, hogy a múlt szombati adásunk címe az volt, mi történik az emberrel, van-e élet a halál után. Az igazság az, hogy ezt a kérdést csupán félig sikerült körüljárni, mert megnéztük azt, hogy mi az igazság és mi a tévedés a halál kérdésében. Az e kérdésre adott válasz azonban kell, hogy tartalmazza Istennek a halálra adott megoldását, válaszát is. Ma ezzel foglalkozunk, és éppen ezért egy másik kérdés lett a mai adásunk címe: miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Kiinduló és záró igénk majdnem egymásnak szomszédai, mindkettő a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében található. Kiinduló igénk tehát 1 Tesszalonika 4, 13 és 14. Nem akarom továbbá, atyánfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ő vele együtt. 1 Tesszalonika 4, 13 és 14. Beszélgetésünknek pedig a záróigéje ugyanitt van a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében, a 16. valamint 17. versek. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Pál apostol a Szentlélek ihletéséből milyen tévhiedelemből gyógyította ki a tesszalonikai keresztényeket, és velük együtt a minden korszakban élő híveket? Mit tanulhatunk a megdicsülés hegyén történtekből? Még gyermekként hallottam egy kedves történetet, a Lázár halálának és feltámadásának történetét. Ez a történet is hogyan gyújtja fel reménységünket Jézus isteni csodatevő erejéről s a feltámadásba vetett hitünkről.
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, a feltett kérdésre mindjárt belevágunk válaszunkkal. Pontosabban nem a miénkkel, hanem Isten igéjének válaszaival. A tesszalonikai hívők bár nagyon jó keresztények voltak, de kezdetleges hittel rendelkeztek. És azt gondolták, hogy mikor Jézus visszajön a földre, magával viszi az élő keresztényeket, a halottakat pedig ott hagyja a sírban. Pál apostol pedig azzal válaszolt, hogy amikor Jézus visszajön, nem a halottakat hátrahagyva viszi el az üdvözülendőket, a 15. versben így folytatja. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, majd a 16. versben így bátorít. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harcszónával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Nem jó hír-e, hogy meghalt szeretteink csak pihennek? Amit már az előző előadásban is ecseteltünk. Mint ha Jézus karjában pihennének, aludnának. Nem tudatosan, nem gondolkodva, csak pihennek. A következő dolog, amiről tudni fognak, az lesz, hogy a sírok megnyílnak, és ők kijönnek pórágyukból, és meglátják Jézust. A 17. vers mondja, azután mi? Akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk. Azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Milyen nagyszerű találkozás lesz ott, a felhőkben. A halál sírja nem nyelheti el Isten gyermekét, mert élete Krisztussal van elrejtve Istenben. Amikor Krisztus megjelenik, akkor dicsőségben mi is vele leszünk. Az igaz keresztény számára a halál egyszerűen a dicsőséges feltámadás reggeléig tartó pihenés. Valaki megkérdezhetné, és mi van Mózessel, meg Illéssel? Jézus nem dicsőítetett meg azon a hegyen, és nem látta Mózest, meg Illést? Na figyeljük meg, hogy nem Mózes és Illés lelkét látta Jézus, hanem Mózest és Illést. De hogy kerültek oda? Jézus a hegyoldalon volt, és a Biblia azt mondja, hogy ott dicsőítetett meg. Látta Mózest és Illést, miközben beszélgettek velük. A Biblia szerint Mózes meghalt, de azt is tudjuk, hogy Isten feltámasztotta a testben, előhívta sírjából, és a mennybe vitt. Illés pedig a mennybe ragadtatott, és nem látott halált. Miért engedte meg Isten, hogy az a két ember a második advent előtt a mennybe jusson? Ez egy kérdés. Mózes sírba szállt, de kijött onnan. Isten feltámasztotta előképként, hogy történelmi bizonyítékát adja, a sír nem tarthatja fogva áldozatait. Mózes a sírban nyugvó szeretteinket jelképezi, képviseli, akik feltámadnak Jézus eljövetelekor. Illés pedig felvitetett a mennybe, és nem látott halált. Ő azokat jelképezi és azokat képviseli, akik életben látják meg Jézust, és soha nem halnak meg. Jézus győzelmet aratott a halál felett. Két csoportja lesz azoknak, akik a levegőjékben fognak találkozni Jézussal. Akik Mózeshez hasonlóan sírba szálltak, és akik Illéshez hasonlóan nem láttak halált, de elragadtatnak, hogy a felhők között találkozzanak megváltójukkal, Jézus Krisztussal, amikor eljön másodszor. Jézus már a kereszt halálra készült, amikor Mózes, Illés láthatatlanok bizonságként jöttek bátorítani, hogy halála által megszabadítja azokat is, akik második adventje előtt meghalnak, de azokat is, akik életben lesznek eljövetelekor. Nem Mózes lelke ment a mennybe, Mózes teste. Mózes maga vittetett a mennybe. Jézusnak hatalma van a sír felett. Jézus félbeszakított temetési szertartásokat. És Jézusnak a sírból való csodálatos szabadításairól szóló újszövetségi történetek hitünknek azt az alapot adja, hogy Krisztus diadalmas a halál felett. János evangélium a 11. fejezete tartalmazza Lázár, Jézus egyik legközelebbi barátja halálának a történetét. Lázár, ami barátunk, elaludt, mondja Jézus, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt. Ezért a továbbiakban Jézus azt mondta, hogy Lázár alszik, Lázár pihen. A törődöttség, a betegség, a fáradtság, a fájdalom elmúlt. Lázár egyszerűen pihent a második adventig. Tökéletes nyugalomban van, Lázár meghalt. De a történet folytatódik a 23. és egész a 26. versig. Mondanéki Jézus. Feltámad a te testvéred. Azt mondta-e Jézus, hogy Márta, ne csükkedj. Lázár lelke jó helyen van a mennyben. Nem, hanem azt, hogy feltámad a te testvéred. És mit mondott Márta? A vallást közvetlenül Jézustól tanulta, és ezért mondanéki, Márta, tudom, hogy feltámad, hiszen te tanítottál erre. Feltámad az én testvérem a feltámadáskor, az utolsó napon. De Jézus még ennél is többet gondolt el Lázár számára, és a többiek számára. Mondanéki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, nem hal meg. Ha meghal is, él. Jézus előhívta Lázárt sírjából, mint egy jeleként annak, amit minden barátja számára tervez. Ismét élve vezette ámuló húgaihoz az újjáteremtés csodája. Isten mesteri tervének jele volt Lázár feltámasztása. Ezen kívül világossá teszi azt is, amit Jézus második adventjekor egyetemes szintén tesz azokért, akik szeretik őt. Jézus odament Lázár sírjához, hogy egyrészt bizalmat ébresszen bennünk, hogyha mi is hívőkként halunk meg, eljövetele előtt, akkor csak nyugszunk. Másrészt, hogy bizalmat ébresszen bennünk, szeretteink biztonságban vannak Jézus karjaiban. A sír nem tarthatja fogva őket. Szeretném, ha a szerkesztő testvérem felolvasná János 11:41-től 43. terjedő szakaszt.
1: Olvassuk tehát akkor a János evangélium a 11. fejezetének 41-től 43. terjedő verseit. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta: Lázár, jöjj ki! János 11:41-43.
2: Megfigyeltük, hogy Jézus nem azt mondta: Lázár, jöjj le! Hanem azt, hogy Lázár, jöjj ki! Ha valaki, akkor Lázár tehetett volna bizonyságot a mennyről. Ha Lázár lelke valóban a mennyben járt volna, ahogy néhányan mondanák, akkor ez rendkívüli alkalom lett volna Istennek, hogy kinyilatkoztassa a menny csodáit azáltal, aki már járt ott, Lázár által. De Lázár nem járt ott. Egyszerűen csak pihent, ahogy a Biblia mondja. Jézus nem azt mondta tehát, hogy Lázár jöjj le, hanem hogy Lázár jöjj ki. Éppen úgy, mint ahogy az utolsó napon is mondani fogja: Mária, János, Péter, György, Ibolya, jöjj ki! A Krisztusban meghaltak pedig felkelnek sírjukból. Úgy tűnik majd, mintha a hívő csak egy pillanatra hújta volna le a szemét, és azután felébred, hogy meglássa Jézust. Krisztus élete az ő élete lett. Azért, mert el van rejtve Istenben, egyszerűen pihent, tudatos létezés nélkül, és mikor felébred, Jézust látja meg mindenek előtt.
1: Kedves hallgatóink, miközben gondolatainkban mélyedünk ezen reménykeltő igazságok hallatán, hallgassunk meg egy énekszámot, kérjük közben maradjanak a készülékek mellett, beszélgetésünk nem sokára folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Kedves állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk, Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Beszélgetésünk címe: Miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Hogyan értsük meg Jézus kijelentését, amit egy másik alkalommal a kereszten mondott a hozzá forduló Latornak? Ez a történet hogyan hívja fel figyelmünket a Biblia helyes tanulmányozására?
1: Néhány embert zavarba ejtett Krisztus kijelentése, amit a kereszten a Latornak mondott. De gyertek, kedves hallgatóink, vizsgáljuk meg ezt a történetet is. Ne feledjük el, amikor a Bibliát tanulmányozzuk, az egész összhangjára kell törekednünk. Olvastuk már, hogy a halottak nem tudnak semmit. Olvastunk arról, hogy a sírban nincs emlékezés. Mondja a Biblia 53-szor, hogy a halál nem más, mint alvás? Igen. Igaz-e, hogy abban az 1600 esetben, amikor a Biblia a lélekről beszél, sosem mondja, hogy halhatatlan volna? Igaz. És a Biblia egyetlen egyszer sem beszél a halál utáni tudatosságról, vagy pedig arról, hogy az élők kapcsolatba léphetnek a halottakkal. Bámulatos, hogy egy témával kapcsolatban például 15 Biblia szövegünk is lehet. Amikor valaki egyszer azt mondja, na várj csak, én találtam itt egyet, ami valami mást mond. Jobban teszed, ha félredobod azt a 15 szöveget. Na nem, barátom, nem. Úgy kapunk helyes képet, ha a Biblia teljes gazdagságát áttekintjük. Azután, ha találunk egy olyan szöveget, ami látszólag nem illik a képbe, akkor újra értékeljük azt az egyet. Ne dobjuk félre a tömérdek többi szöveget, ami megvilágosítja a kérdésünket. A ma esti előadásban ezt fogjuk tenni. Megnézzük, mit mondott Jézus a tanítványnak, mit mondott Jézus a Latornak, és rá fogunk mutatni, hogy Krisztus nem azt értette ezen, hogy még aznap együtt lesznek a paradicsomban. A Biblia azt tanítja, hogy maga Krisztus sem ment aznap a paradicsomban. Akkor tehát hogy mondhatta volna a Latornak, velem leszel a paradicsomban. Ezen kívül a Biblia azt sejteti, hogy nagyon is valószínű, a Lator meg sem halt aznap. Lapozzunk először Lukács 23 fejezetéhez, a 42. és 43. versekhez. Először a Lator kérését nézzük meg, majd Krisztus válaszát. És mondta a Lator Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. A Lator kérése ez volt: Uram, ne feledkezzel el rólam, emlékezzél meg rólam. És mondta néki Jézus: Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Mondhatja valaki: állj meg, ez megzavar engem. Valójában az egész dolog attól függ, kedves barátaim, hogy hova tesszük a kettős pontot. A ma szó elé, vagy a ma szó után. Abban a korban, amikor a Bibliát írták, a görög nyelven nem tettek ki írásjeleket. Az írásjeleket, pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel, csak az 1400-as évek, Krisztus után 1400-as évek közepén írták bele a szövegekbe. Jézus tehát ezt mondta a latornak. Bizony mondom néked ma, amikor a keresztre szegeztek, ma, amikor úgy tűnik, hogy senkit sem tudok megmenteni, ma, amikor minden erőm elhagyott, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Jézus aznap tette ezt a kijelentést, nem azt mondta a latornak, hogy még aznap együtt lesznek a paradicsomban. Nem. Azon a napon, amelyet megnevezett Jézus. Nézzük a továbbiakat. Valaki megkérdezheti, honnan tudod, hogy hová kell tenni a kettős pontot? Honnan tudod, hogy a ma szó elé, vagy utána kell tenni? Egyenes kérdés. Háromféleképpen nyerhetünk teljes bizonyosságot afelől, hogy hova kell tenni a kettős pontot. Először, az első indok. A Biblia azt mondja, hogy a Szentírást nem lehet megtörni. Ha a szövegek túlnyomó többsége azt mondja, hogy a halottak semmit nem tudnak, a halottak nem dicsérik az Urat, a halálban nincs emlékezés, akkor egy apró, oda nem illő dolog elsöpörné az egészet. Második indok. Krisztus maga sem ment fel a paradicsomba aznap. Be lehet bizonyítani, hogy Jézus nem ment fel a paradicsomba aznap? Természetesen igen. Nézzük meg János evangéliuma 20. fejezetét. Mária Magdaléna odament a sírhoz, látta, hogy üres, arra gondolt, hogy Krisztus sírját kirabolták, akkor azonban Krisztus odalépett hozzá. De ő nem ismerte fel. János 20.15-ben mondanéki Jézus, asszony, mit sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hova tetted, és én elviszem őt. Mária kora reggel az Urat kereste, meg akarta találni, és Krisztusról azt gondolta, hogy a kertész. Könnyein át csak alakjának elmosodott körvonalát látta. A 16. vers. Mondanéki Jézus. Mária. Senki sem tudta nevét így mondani, mint hogy Jézus mondta. Amikor Mária Magdolna meghallotta, hogy őt Máriának szólítja, megborzongott, mert arra gondolt, hogy ez a mester. Megfordulván mondanéki, Rabboni, ami azt teszi, mester. Oda szaladt hozzá, de mondanéki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én tanítványaimhoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Ez pedig a hét első napján történt. Péntektől, amikor Krisztust keresztre feszítették, ez volt a harmadik nap. A Latorral 3 nappal korábban beszélt. Hogyan érthette volna Jézus úgy, hogy aznap vele lesz a paradicsomban? Ha a harmadik napon Máriának ezt mondta, nem mentem még fel az atyához. Gondolod, hogy Krisztus hazudott a Latornak? Amikor azt mondta, hogy aznap találkoznak a paradicsomban? Vagy hazudott Máriának? Már felment az atyához a mennybe, a Latorral, mint győzelmének első jelével. Ó, kedves barátom! Jézus biztosan nem mondott valótlant. És a harmadik indok? Mit jelent akkor az a szakasz Lukács 23-ban? Nagyon egyszerű. Nem a Biblia írói tették ki az írásjeleket, és a Szentírás összhangban van. Jézus a menny és a föld között, haldokolva, függött a kereszten. A kereszt tövénél a római katonák sorsot vetettek köpenyére. Kiabáltak vele. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Gorombán kiáltozták. Ha te vagy a zsidók királya, szállj le a keresztről! De a Lator rápillantott az ott függő Jézusra. És a hitre jutás pillanatában ezt mondta. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hiszem, hogy meg tudsz menteni, Uram. Jézus ezekkel a szavakkal fordult hozzá. Bizony mondom néked, ma, amikor úgy látszik, hogy senkit nem tudnék megmenteni, ma, amikor úgy kell meghalnom, mint egy köztörvényes bűnözőnek, ma, amikor az ég és a föld között függök a kereszten, vér folyik a kezemből, és vércsöppek peregnek arcomról. Azt mondom neked ma, hogy velem leszel a paradicsomban. Abban a pillanatban Krisztus garantálta a Latornak, hogy lesz helye vele együtt a paradicsomban.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána folytatódik beszélgetésünk. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy maradjanak továbbra is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Ez a címe mai beszélgetésünknek, amelyben Timis Balázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Valóban igaz, miszerint kérhetjük, és Jézus meg is adhatja fenntartott helyünket az eljövendő dicsőség országában. Így van ez?
1: Határozottan így. Ó, kedves barátaim! Ma ti is biztosíthattok magatoknak egy helyet a paradicsomban, Isten országában. Krisztus ugyanúgy biztosít ma téged is, kedves barátom, mint ahogy biztosította a Latort. Amikor Krisztus eljön a mennyből, a sírok megnyílnak. Akik Krisztusban pihennek, feltámadnak. A csak pillanatnyinak tűnő pihenésükből életre kelnek. Akik Krisztusért élnek, azok felvitetnek a felhők közé, hogy a levegőben találkozzanak Jézussal. Ó, barátom! Micsoda reménység! Micsoda bizalom! A sír nem a vég. A halál nem sötét üreg a földben, ahol nincs ragyogó reggel, hanem csak pillanatnyi pihenés, míg Jézus el nem jön.
0: Végezetül tudna a lelkész úr egy bátorító, biztos reménységet keltő példával szolgálni a megholtak állapotát és a biztos feltámadást illetően? Ha van egy hiteles példa, kérem ossza meg a hallgatókkal és velünk is.
1: Nemrég jutott tudtomra egy valóban hiteles példa. Az egyik evangélista otthonában volt családjával együtt, amikor egy nap csengett a telefon. A vonal másik végén egy ápolónő beszélt, nagyon idegesen. Megkérdezte, hogy ő a keresett evangélista? Igen. Amikor igennel válaszoltam, írja az atyafi, így folytatta. Szükségem volna a segítségedre, de azonnal. Egy asszony épp most jött be az irodámba, egy halott gyermekkel a karjában. Egy a városunkban élő család gyermeke volt, akire ez az ápolónő vigyázott, mert ez volt a foglalkozása. Kisgyermekekre ügyelt, gondozta őket. Majd sietve hozzátette. Már hazafele tart az asszony. Nagyon-nagyon gyorsan menjen el a családhoz, és mondja el nekik, hogy mi történt a kisbabával. Ez az asszony teljesen kiborult. Miután elmondta a szülőknek, hogy mi történt a kisbabával, az lenne a legjobb, ha a lehető leggyorsabban felkeresné a beteggondozó asszonyt. És írja tovább a jelentést az evangélista. Beugrottam a kocsiba, és a kanyargós útakon olyan gyorsan hajtottam, ahogy csak tudtam. Hangosan vert a szívem. Amint a család háza felé tartottam, kérdések cikáztak át az agyamon. Mit mondhatok én a szülőknek? Tudják-e már, hogy a kisbabájuk meghalt? hogyan mondjam meg nekik? Hogyan törhetek rájuk ezzel a hírrel? És akkor a dicsőséges feltámadásra kezdtem gondolni. Arra gondoltam, hogy amikor egy ember meghal, olyan, mintha Jézus karjában pihenne, különösen, ha egy kisbabáról van szó. Hogy a sír nem egy sötét üreg a föld mélyén. A halál szinte csak egy pillanatig tart. Ott nincs fájdalom, elmúlás, minden szomorúság, minden bánat a múlté. Az udvarba belépve azon tanakodtam, hogy vajon a szülők tudják-e a hírt. A lépcső mellett két kisgyerek játszott. Az egyik felnézett, és ezt mondta. A baba meghalt, a baba meghalt. Ebből megértettem, hogy a szülők már tudnak a gyermek sorsáról. Amikor beléptem a házba, oda mentem az anyához, és a vállára tettem a kezem. És azt mondtam, el sem tudom képzelni, hogy milyen nagy fájdalmat élnek át, mert velem ilyen még nem történt. De van valaki, aki megért. A szerető Isten, aki a Golgota keresztjén vesztette el fiát. Ő elvesztette a fiát, hogy az önök kisfia újból életre kelhessen. Ezekről beszélgettünk, és a szülőkben felvillant egy halvány reménysugár. Azután elmentem ahhoz az asszonyhoz, aki telefonált, aki a gyerekre vigyázott. Hisztérizált. Nyilván magát okolta a gyermek halála miatt. Ezekkel a szavakkal léptem hozzá. A jó és a gonosz világában élünk, kedvesem. Olyan világban, ahol néha gonoszság is előfordul. De abban biztos lehetsz, hogy Jézus Krisztusnál van a halál kulcsa. A sír nincs lelakatolva. Bízhatsz abban, hogy Krisztus érted, meghalt. Értem is meghalt. Ezért a kisgyerekért is sírba szállt. Azért vállalta a sírba tételt, hogy nekünk ne kelljen örökre a sírba maradnunk. Ez a Jézus új életet teremthet és adhat. Azután beszéltünk a feltámadás reggelének dicsőségéről. Kedves barátom! Meghalt-e már valaki szeretteid közül? Van-e a rádió előtt ma este olyan férj, akinek meghalt a felesége, vagy olyan feleség, akinek meghalt a férje? Aki a szívében arra vágyik, hogy férjével vagy feleségével lehessen. Van-e olyan feleség, aki elveszítette férjét? Van-e olyan szülő, akinek gyermeke halt meg? Van-e olyan gyermek, akinek szülei haltak ki? Kedves barátaim, Jézus azért függött a Golgota kegyetlen keresztjén, hogy mi ismét szeretteinkkel lehessünk. Nála van a sír kulcsa, és hamarosan visszatér, hogy kinyissa a halál kamráit. Ó, kedves barátom, képzeld el ezt a látványt. az ég elsötétedik, villámok cikáznak az égbolton, a földet át meg átjárja a mennydörgés hangja, azután nagy földrengés következik, minden hegy és sziget elmozdul helyéről, egy felhő jelenik meg a keleti égen. És ahogy a föld felé közeledik, egyre fényesebb és ragyogóbbá lesz. A történelem legkimagaslóbb eseménye lesz ez. Jézus jön. Királyként és győztesként jön. Teljes dicsőségében és ragyogásával. Úgy, amint a szerkesztő testvérem most a Tesszalonika 4. fejezet 16 és 17. verséből felolvassa az örömteli hírt.
0: Olvassuk el akkor beszélgetésünknek beígért, szívünket melengető és belénk reményt öntő záró igéjét, a Tesszalonika belekhez írott első levél 4. fejezetének 16. és 17. verseiből. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. 1 Tesszalonika 4, 16-17.
1: Kedves hallgatói, gondoljuk csak el. A sírok megnyílnak, a kisbabákat angyalok viszik, édesanyjuk karjába teszik. Férjek és feleségek, akiket a halál választott szét, újból egymás mellett lesznek. És együtt ragadtatnak el, hogy találkozzanak Jézussal a levegőikben. Micsoda nap lesz! Milyen nagyszerű találkozás! Mert ekkor győzetik le az utolsó ellenség, a halál, mindörökre. Ezért dicsérd az Urat! Dicsérd őt! Magasztold az ő szent nevét! Ezért a boldog advent reménységért. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, úgy gondolom, hogy ha nem ismerítettük ki teljesen a témát, de most már egy elfogadható és lényeges pontjaiban átfogó válaszunk van arra nézve, hogy hogyan oldja meg Isten a halál kérdését. Visszatérve beszélgetésünk címéhez, feltettük a kérdést, miért várjuk olyhőn az Úr Jézus visszajövetelét? Azért, mert akkor ez a kérdés is megoldódik. Szeretnénk itt megköszönni a hallgatók nevében kedves stúdió vendégünk jelenlétét, és akkor hadd keltsünk érdeklődést újból. A jövő heti beszélgetésünkre nézve, miről lesz szó egy hét múlva?
1: Hát egy hét múlva az előadásnak címe az új élet kapuja. Egy krisztusi hagyaték. Hogy miben áll ez, hadd maradjon rejtély a következő hét előadásáig. De azután majd következik rá egy hétre az evangéliumi keresztség előfeltételei. Mind a két heti előadás ugyanazt a közös témát taglalja.
0: Értsük úgy tehát, hogyha eddig beszéltünk a fizikai értelemben a feltámadásról, most már áttérünk a lelki feltámadásra. Megköszönjük szépen, reménységünk az, hogy ezek a beszélgetések elhangzanak, és segíteni fognak azoknak, akik az igazság útján elindultak. Kedves hallgatóink, hallottuk tehát ezeket a bátorító üzeneteket. Magam a szerkesztő nevében zárnám mai adásunkat a Tesszalonikai első levél 4. fejezetének 18. versével. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

Családi kör. Köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernád. A következő néhány percben elsősorban a férfiakhoz szeretnénk szólni, és úgy, ahogy tettük ezt a múlt alkalommal is, a nők érzéseiről, belső lelki világáról szeretnénk egy kicsit beszélgetni. Egy óriási kihívással állnak szemben a nők, akkor, amikor időt és energiát nem kímélve megtesznek mindent annak érdekében, hogy szépek, vonzóak, csinosak legyenek, úgy a férjük, mint a társadalom számára. Azonban hiába tesznek meg mindent, újból és újból olyan kihívásokat tár eléjük a divat és a mai társadalom, ami egyszerűen lelkileg, érzelmi világukban újból és újból sebet ejt rajtuk. És így férjekként, akik szeretnénk azt, hogy a feleségünk boldog és megelégedett életet tudjon élni, egy nagyon fontos szerep jut, hogy hogyan tudjuk őket megérteni és támogatni. Már nagyon sokszor elmondtuk és utaltunk arra, hogy férfiakként sokszor hajlamosak vagyunk arra,